0: Egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a feleséges, elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáni asszonyság fölment a szobájába, s bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzöcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, és azt kérdezte.
1: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Hogy ül? Hogy virasszon?
0: Felelte a szolgáló.
2: Virasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem lészen?
1: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál Rókáni asszonyság?
0: Felelte a szolgáló.
2: Szép magát búban asszolja, síralmát panaszolja, szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
1: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, s hogy ez megkérni a kezét.
2: Igenis, fiatal úr.
0: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
2: Rókáné, itt van-e?
3: Igen.
2: Kérője jött, kint várja.
3: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
2: Nem, csak egy szál farka van.
3: Akkor nem kell.
0: Macska leányasszony lement és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni Rókáni asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, s mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
3: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
0: De amikor éppen neki láttak volna a mennyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket Rókáni asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje Rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, Rókáni asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
4: Jó napot, Cirokfa, Vicinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
0: Felelt a macska.
2: Tejbe morzsolom a kenyeret, az úr a vendégem lehet.
4: Köszönöm, Cirike. Hát Rókáni asszonyság nincs ide haza.
0: Felelte a macska.
2: Szép magát búban asszolja, síralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
0: Mire a farkas?
4: Ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
2: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar!
0: Megkérdezte Rókáni asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Nincs.
3: Akkor hát lemondok róla.
0: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meg lett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte Rókáni asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Ajajajaj, de még mennyire?
3: Akkor hát legyen szíves feljönni.
0: Úgy mond Rókáni asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a mennyegzőre.
3: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg rókát az ablakon kirepítsd, sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
0: Rókáné asszonyság megülte mennyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncol.

0: a boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vénboszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vénboszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vénboszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Oj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedt ettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na válasz, akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrlő. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Adj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket!
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol cselleven nem volt a nagy félelemtől, de gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénztereket.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is egy által vető aranypénzt, egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantásra.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Holnap újra találkozunk.

0: Pink-pong kalandjai folytatódnak. Vald be, mit ettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát Pink-pong fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, Pink-pong?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett, talán az ibolya szagolgatásától van.
1: Jaj. Milyen butaságokat találsz ki. Szagolgatástól még senkinek sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasa.
1: Ne fecse butaságokat.
0: Kassia körülnézett a hűtőszekrényben. Nem hiányzik-e belőle valami?
1: Inkább vald be, mit ettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Pikpok, még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez. Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikén. A vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: Lázár Ervin, Habci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
3: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert Habci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthamenet. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre. Elrejtőzni, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás Habci, utána meg még tisztesebb távolban, a hosszú láncsások. Így kísérték a birodalom széléig, és ott hip-hop átcsuppolták a határon. Sivatkozhatott ám szegény pára bármire.
4: Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem.
5: Jaj, én meg borsot szagoltam.
6: Ajjajjaj, belenéztem a napba.
4: Óvakodj a füstöl!
7: Ne szagolj borsot!
6: Ne nézz napba!
0: Mondták neki a láncsások, és már terelgették is a határ felé. Habci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy... És akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermed csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.
1: Jó!

0: kóbégatni, rohangálni, kapkodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni.
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, Apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság. Királyság volt.
3: Now I wonder what's gonna happen. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Apci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, az kell neki.
5: Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvivők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
6: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotába. Tüsszök a király!
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamillagőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött az Isten adta.
6: Na, megdühödött erre, Apci király?
7: Fürdettetek, izzasztottatok, dögönyöztetek, de meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít, 100 aranyat kap. Ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjhegyen elsonfordáltak.
5: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még ezer szerencse, hogy ott volt az udvari bolond. Megteszi az orvosnak, ha más nem akad.
2: Ugyan már, semmiség ez a kis nátha.
7: Semmiség? Mindjárt szíjat hasítok a hátadba!
1: A bolond csitítóan felemelte a kezét.
2: Hallgass végig, uram! Ugye, ha egy nagyság köles alatt görnyedsz, és oda megy hozzád valaki, és a felének a cipelését magára vállalja, megkönnyebbülsz, igaz?
7: De még mennyire? Bár fél zsákköles is épp elég nehéz tud lenni.
2: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a fél zsákköles felét is.
7: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szem köles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, no más se kellene. Kialudt már olyat, hogy egy király zsák alatt görnyedjen, ha nem, náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
2: Hát éppen ez az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet, de ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
7: Hogy neked mennyi eszed?
1: És dübörögtek a dobok, harsogtak a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártére. Reszketve sereg lett a nép, jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Apci király, és rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett 100-szor, rájuk tüsszentett 1000-szer. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát.
0: Megijedtem! Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes, jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat.
1: De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
7: Már is jobban vagyok. Fele náthámat átvettett tőlem.
1: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
8: Királyi náthám van.
7: Azám! ezennel kinevezlek udvari főtüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
0: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra.
5: Király, náthánk van!
0: Király, mi van?
7: Jaj, de megkönnyebbültem.
0: De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. Száz év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette, jobban ment a munka is. A királyi udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás, nyoma sem maradt a náthaűzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot. Egészségedre!
7: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon, a közös tösszentés után felcsattant a főporosztó hangja.
5: Felséges királyom! Az udvari bolond nem tüsszentett!
7: Micsoda? Nem tüsszentettél?
2: Mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
7: Neked csak úgy, ukmukfuk, elmúlt a királyi náthát.
2: A felesett réfa? Hát egészen nem múlt el. Csak hanyhult.
0: És hogy bizonyítson... Hát így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábujjhegyen osontak az emberek közelébe, füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
5: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges úrunktól. Kitoloncolunk.
2: Még hogy én nem volnék. Náthát.
0: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, lókupec és minden egyéb rendű és rangú népség.
8: De még mennyire ugye az vagyok? Habci, Habci, Habci.
0: A poroszlók kélyes arccal bólogattak.
5: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat át közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szél kerekedik tőle, ha meg egymagában gunnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

0: Mészöly Ágnes, a varázstérkép. Natti kistündér álmosan hevert az eperf alatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy játszmacsocsó?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxusautó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarát, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangoságtól.
1: Má is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
0: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorha ezen heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxus autó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kistündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide. Oda,

0: Bot Gabi kicsoda. Amikor csütörtök délután a gyerekek elindultak a park felé, a Közgéza utcában megláttak egy sovány és űzött kutyát, aki fülét, farkát behúzva próbálta láthatatlanná tenni magát. De az utcán nehéz elbújni, úgyhogy a testvérek egymás szavába vágva rögtön kiabálni kezdtek.
1: Anya, anya, nézd! Ott egy gazdátlan kutya, vigyük haza!
0: Lelkesedett Bíborka.
2: Adjunk neki enni!
0: Könyörgött Bársonyka.
3: Olyan régóta szeretnék egy kis kutyát.
0: Rimánkodott Babocska.
4: Szó sem lehet róla. Így is olyanok vagytok néha, mint egy zsák bolha. Az kellene még csak, hogy egy igazi bolhás kutyát is hazavigyünk.
0: Tiltakozott anya.
1: Nézd, milyen szomorú a szeme.
3: Van szíved itt hagyni egy ártatlan állatot?
2: Szinte megszólal. Olyan értelmes a tekintet.
5: Mi az, hogy szinte? Tök jól tudok emberül, csak nem értek minden szót.
2: Hát te meg kicsoda vagy?
5: Igen, én kicsoda vagyok.
1: Nem azt mondtam, hogy kicsoda vagy, hanem azt kérdeztem, hogy kicsoda vagy.
5: Mondom, hogy kicsoda vagyok.
2: Az a neved, hogy kicsoda!
5: Miért? Ki a csoda lehetne még itt rajtam kívül, akit kicsodának neveznek?
0: Nézett körül gyanakodva a sovány kutya.
4: És hogy kerültél ide a Közgéza utcába?
5: Hogy? Micsoda? Kicsoda az a Közgéza?
3: Ez a neve az utcának, ne félj, nem harap.
0: Nyugtatta Babocska, akit eddig tátott szája bámulta a beszélő kutyát.
5: Akkor jó, mert különben visszaharaptam volna.
1: Szóval, hogy kerültél ide?
5: Sajnos csak azt tudom, hogy kicsoda a nevem. Jól értek emberül, és elég éhes vagyok. Viszont fogalmam sincs, hogy kerültem ide, és arról sincs, hogy hol van az ide.
4: Ez itt Lilliputváros, ahol minden megtörténhet. Még az is, hogy meghívunk uzsonnára.
0: Könyörült meg anya a kivert kutyán. A gyerekek örömújongásban törtek ki.
4: De aztán meg kell keresnünk a gazdádat, nem maradhatsz nálunk.
0: Ütötte le anya a kedélyeket.
5: Kiskutya koromban volt gazdám, csak már nem emlékszem rá.
1: Akkor honnan tudod a nevedet?
5: Mindig azt kérdezték az emberek, amikor megláttak, hogy kicsoda vagyok, úgyhogy elneveztem magam kicsodának.
4: Menjünk fel a lakásba, majd ott beszélgetünk kicsodával.
2: Nem liptel, megyek!
5: Én sem megyek izével, miftel.
4: Nem mift, hanem lift.
5: Mi az a lift?
1: A lift köti össze az eget a földdel.
3: Dehogy, csak fölvisz az ötödikre.
4: Inkább induljunk, ha olyan éhes vagy.
5: Jó, de én nem lépek be ebbe a szekrénybe.
0: Nézett bizalmatlanul a liftbe kicsoda.
4: Akkor Bíborka fölkísér a lépcsőn, nehogy elveszünk közben.
5: Lépcső? Az meg micsoda?
1: A lépcső is fölvisz, mint a lift. Melyiket választod?
5: Egyiket sem. Inkább ilyen halok.
1: Akkor fölviszlek az elem.
0: Jó sokáig tartott, amíg fölértek az ötödikre. Bíborkának azonnal le kellett ülnie.
3: Kicsoda? Gyere, itt a kanapé.
5: Micsoda? Micsoda az a kanapé? Én Isten úgyse beleharapok, ha ide jön az a... Hogy is hívják?
3: A kanapé nem tud járni. Rá lehet ülni. Nézd csak.
5: Ülni szeretek.
0: Mindannyian ittak egy kis vizet, és várták az uzsonnát.
3: Anya, ugye itt maradhat kicsoda. Nézd, mennyire illik a kanapéhoz.
4: Az kellene még, hogy ebben a bútorraktárban legyen egy kutya is.
5: Kicsoda? Mi az, hogy bútorraktár? Oda nem megyek, az biztosan valami rettenetes rémség.
0: Ezen jót nevettek, majd anya unszolására asztalhoz ültek. Kicsoda másodpercek alatt felfalta az uzsonnára tálalt szafaládét, és szomorú szemmel bámulta a gyerekeket.
4: Kicsoda, nem illik kunyerálni az asztalnál? Viselkedhetnél egy kicsit illedelmesebben is.
0: De azért suttyomban mindenkitől kapott valami ennivaló. Sőt, amikor anya azt hitte, senki sem látja, titokban kicsoda szájába tömött egy háztartási kekszet is. Kicsoda szinte megszédült a mennyei jeledeltől. Kex megbabonázta. Eszébe jutott, hogy kiskutya korában, amikor még volt gazdája, ezt tette a legszívesebben.
5: Még...
1: Ez lesz az utolsó.
5: Még egyet.
0: Kérte elfúló hangon kicsoda, ki egyre tisztában emlékezett, elfelejtett életét.
4: Tényleg ez az utolsó?
0: De azért útravalóul anya a zsebébe tett néhány kekszet. Kicsoda lefelé menet már hajlandó volt beszállni a liftbe. Maga sem értette miért, de a keksz elropogtatása óta reménykezni kezdett abban, hogy megtalálja a gazdáját. A többiek kedvetlenül baktattak a park felé.
3: Ugye tudod, hogy a kutyáknak nem szabad bemenni a szép kislány parkba?
5: Á, nem számít. Majd megvárlak benneteket. Na, az utcán sajnos otthon vagyok.
1: Elmegyünk Babethez. Ő biztosan segít.
0: Amikor Babett meglátta kicsodát, azonnal kiáltozni kezdett.
6: Győri bácsi, jöjjön ki gyorsan, itt van keksz. Nagyon megnőtt, de megismerném 1000 kutya közül is a kunkori farkáról.
0: Az iskola portása kifutott a fülkéből, csak úgy lobogott a bajusza. Ő is rögtön felismerte kekszet, aki egy évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között tűnt el.
7: Keksz! Drága kiskutya, gyere ide, hagyjam, öszöljelek meg!
0: Gazda és kutyája úgy egymásba gabajodott, hogy nem lehetett látni, hol kezdődik a kutya, és hol ér véget az ember. Kicsoda, azaz keksz nem szólalt meg, nem volt már szüksége rá, hiszen Győri bácsival szavak nélkül is megértették egymást. Babett is angyali arccal mosolygott, mert keksz kiskutya korában nagyon sokszor feküdt az ölében, és most, miután a gazdája alaposan meglapogatta, azonnal felkucorodott hozzá, és elnyomta az álom. Piborkáik nem akartak zavarni, csak cinkosan összenéztek Babettel, és elindultak a park felé. Mindenki, aki látta a sétáló társaságot, sóvárogva bámult utánuk. Nézzétek, ott lebeg egy csapat boldogság.

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy Ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállította a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szentélynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menyasszonyi menet lesz!
4: Menyasszonyi menet leszünk!
0: Megállapodtak tehát, hogy menyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyezniük, hogy ki legyen a menyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Nem én leszek a menyasszony. Tudod, hogy én leszek.
2: Csönd legyen, egy szó se többet. Én leszek a menyasszony, és kész.
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a menyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen.
2: Hát akkor átváltozni. Rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsik landozóan illatozó gőzbuktát.
2: Nini, egy bukta!
4: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak. Hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
5: Engésztem, Gombé! Hopp!
0: S a gőz buktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók!
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevettében. A tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, Ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
6: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban daliás szamurájjá vált.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a fa alatt üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondoltas, egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagyúr képében odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: Csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
5: Micsoda pimasság, mit merészel ezt elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elagyabugyálták.
1: Elnézést, gyerek, nem tudtam, hogy a tacsúfú rászettek.
0: Bosszankodott a kárvallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

0: Sok kalandjai, találkozás, háp-háp kacsával. Pikpok, a kis pingvin a hóviharok szigetén lakott. A pingvinek megszokott életét élte. Reggel kiúszott a többi pingvinnel együtt a tengerre, megevett két nagy kövér halat, s hozzá még minden kisebbet, délután pedig a pingvin sétányon sétálgatott a jéghegy, meg a hajó töröttek sziklája között. És... biztosan nyugodtan érdegélt volna tovább, ha egy alkalommal a nevető bálna öbölben nem találkozik háp-háppal a világjárt vadkacsával. A kis Pikpok most látott életében először ilyen különös dolgot, ami úszni is tud, meg repülni is, és rémülten hápog hozzá.
1: Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp. Ártatlan szemeket mereztett.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell. Hát
1: akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut, mert éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejem? De...
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
2: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy... náthát kaptam.
1: Egyáltalán, hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
2: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
0: A kis Pikpok megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó? Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
2: Hát, ez kár. Nagy kár, a kék tó, a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész, csoda,

0: A mennyei vacsora. Volt egyszer két koma. Az egyiket Csinos komának hívták, a másikat meg Felefejnek. A nevét egyik sem érdemelte meg, mert Csinos koma rút volt, Felefejnek meg nem hiányzott egy darab sem a fejéből. Egyszer a két koma megéhezett, s elment halászni. Halásztak egész álló nap, de egy nyúlfark nem hosszú, még egy akkora halat sem fogtak. Utóvégre rájuk esteredett, de csak nem hagyták abba, hát ha legalább kóstolóba fognak valamit. Kárba veszett minden igyekezetük, halat még látni sem láttak, nemhogy fogtak volna. Holott kopogott a szemük éjségükben. Akkor hagyták csak félbe a halászást, mikor úgy beesteredett, hogy se a vizet nem látták, se egymást. Messzi volt a falu, haza nem térhettek. Különben sem kívánkoztak haza, hiszen az éjség űzte őket ide a patakpartra. Körülnéztek hát hálóhely után. Ingben, gatyában jöttek el hazulról. Most meg fáztak kegyetlenül, kaparáztak a bokrok alján száraz fű után, hogy azon aludjanak. Amint kutatnak, kaparáznak, egyszer csak megvakkan valami a bokorban. Megfogják, nézik, hát egy kicsi keverő malac. Megörventek, hiszen olyan régen nem ettek már, hogy azt hitték, nem való a szájuk másra, csak beszédre. A malackát leszúrták, tüzet raktak, megpörkölték, s megsütötték a nyáson szép pirosra. De mire a malac megsült, úgy összezsugorodott, hogy több volt a nyás, mint a pecsenye. Csinos koma nézi, nézegeti a malacot. Utó végre megszólal.
1: Na, hallod-e, koma? Ha mondanék én valami?
2: Meghallgatom.
1: Ez a malac úgy megcsappant, hogy ez már nem is malac. Ez a vacsora meg úgy megcsappant, hogy ez már nem is vacsora. Ha ketten esszük meg, nem fogunk jól lakni, hanem bosszankodni fogunk.
2: Ez bizony igaz. De mit cselekedjünk, ha más vacsora nincs?
0: Csinos koma hallgatott egy darabig, tűnődött, tépelődött. Aztán megint megszólalt.
1: Hát mondanék én valamit, koma.
2: Meghallgatom.
1: Aludjunk egyet, koma.
2: Aludhatunk, csak hogy attól nem lakunk jól.
1: De ne csak aludjunk, koma, hanem álmodjunk is. A malacot pedig az eszi meg, aki szebbet álmodott.
0: Elgondolkozott Felefej erősen. Minél tovább gondolkozott, annál jobban tetszett neki az ajánlat. Vagy álmodik, vagy nem álmodik, de hazudik ő a komájának olyan álmot, hogy a szája is tátva marad. Ha meg ő mond szebb álmot, ővé a malac. Még a gyönge csontját is megeszi. No, ahogy ezt elgondolta, mindjárt el is aludt. Csinos koma csak ezt várta. Fogta a picskáját, fogta a malacot, és enni kezdett jó ízűen. Nem sietett, mert úgy ízlik az étel igazán, ha sokat forog a szájban. Mikor a hús elfogyott, leszopogatta a csontokat, s kiszívta a velőt belőlük.
1: Ez jól esett.
0: Azzal elterült ő is, és aludt nyugodalmasan. Hajnal telt, Felefej fölriadt. Az éjség serkentette föl, látta, hogy a komája húzza, megbökte, hogy ébredjen föl. Csinos koma megdörzsölte a szemét, aztán megkérdezte.
1: Na, mit álmodtál, koma?
2: Gyönyörűt álmodtam, hogy az égből leeresztettek egy hó.

0: hosszú lajtórját. A vége éppen ide ért, ahol most a lábam van. Meg is rúgtam egy kicsikét, hogy láttam, nem dől el. Meg se rezdült, pedig akkor már 12 hófehér angyal lépegetett a fogokon lefelé. Jöttek szép lassan, mikor ideértek hozzám. A fő angyal megkérdezte, hogy ne haragszom-e meg, ha megkín vacsorára. Miért haragudnék? Mondtam én. Azzal már lépegettem is az angyalok között, föl a lajtórján. Odafön terített asztal várt, leültem, az angyalok etettek, itattak, hoztak mindent, amit a szemem szám kíván.
1: Csinos koma akkor megkérdezte.
2: Na, és jól megvacsoráztál odafön a mennyországban?
0: Én igen.
2: Gondoltam én, hogy így lesz. Azért... Mert mikor ott láttalak a mennyei asztalnál, mindjárt felkeltem, s megettem a malacunkat az utolsó falásig. Mert ha te jól laktál odafönn az égben, miért ne lakhattam volna jól én is, ide lenne a földön?
1: Elbúsult fele fej erősen, mikor ezt hallotta. De szégyelte volna beismerni, hogy a komája túljárt az eszén.

0: Róka meg a fűrj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fűrjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Kanyörgött a fűrj.
1: Fogadja, ugod-e!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: Na nem bánom, húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fűrj a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta:
1: Bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fűrjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fűrj után eredt. A fűrj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fűrj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fűrj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fűrj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megéheztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fűrj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: Na, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
4: A fűrj! Fűrj telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fűrjet, de a fűrj felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e? No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fűrjet, utána iramodtak. A fűrje mezőre csalta őket, csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a rókajukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fűrjet, és azt mondta.
2: Megszégyenítettél egész nemzetségem előtt. Hogy élek ezentúl farkatlanul?
1: Hiszen magad kérted, tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg.
0: A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fűrje. Kitátotta a száját, és elkapta a fűrjet. Látta a fűrj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fűrj csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús, gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

0: szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te vilek?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt elén is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen nél én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy átdobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életemnek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, rejtsd kereszt! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult. Akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Viszont neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátra sem mert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torpannyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se vonta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én,
0: mondta a róka,
2: mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő meg se rezzent.
1: Anyát ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, fölszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet. Eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihandal átadta az erszényt a királynak. A király erőst meg volt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márzsom, hol a bugyellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a bugyelláris ben volt a kincstárban, hét lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt, ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infáns ércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozott.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyellárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. de ott is csak mondta a magáé.
1: Kiriki, Márisom! Hol a budja, Márisom?
0: Mivel nem volt foganatja, kieresztette a farkast. Az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantárostúr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta magáét.
1: Kikiriki, Márisom, alapbudjen, Lárisom! Kikiriki, Márisom, alapbudjen, Lárisom!
0: Elé bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot a zuzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: Do.
1: Rémusz bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémusz bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
2: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz? Melyikük lesz a győztes?
3: A medve. Ő az erősebb.
2: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
3: Ésszel is lehet kötelet húzni?
2: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élesztgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a bárány kisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafent?
1: Figyeld, hogy nem fut-e ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Ó, szót sem érdemel. Ezért a kis kellemetlenségért bőven kárpotol a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonság.
1: Tudom, nagy szívesség, hogy a tüzet élesztgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta. Különben is, vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban.
5: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
6: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
7: De! De! Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilvalekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken?
0: Mezeiné megütődve tekintett rá.
1: Miért talán? Ismersz erősebben?
2: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
6: No, szeretném én látni azt az állatot?
2: Hiszen már látod is.
0: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, a farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
6: Nem látom sehol.
2: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
1: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
2: Nem más, mint én.
6: De, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
1: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
2: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
6: Birkózást ajánlasz?
2: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
0: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat. És a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
2: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a száraz földön.
6: Elfogadom a kikötést, mert én meg biztosabban állok idekinn a száraz földön, mint odalent az iszapban.
0: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
3: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
0: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
3: Elkészültetek?
6: Ajaj, már régen.
0: A teknős is felbukott a víz alól.
2: Elkészültem.
0: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
8: Mivel készült el?
9: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
8: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
9: Dehogy is! A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
8: Oda kötötte valamihez a kötelet?
9: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
3: Készültetek mind a kette? Hát akkor vigyázz! Rajta!
0: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marukra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az apót.
10: Ennyi azt a hét meg a nyolc! Csak nem tesz csúfvá egy ilyen hitvány kis teknőc, akinél a féltalpam is nagyobb.
0: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, cibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidől, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
3: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést.
2: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár 100-ig is bírom.
0: Hanem a medve háromig sem bírta. Keze lába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
2: No. Belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
10: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
2: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
0: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt Mezeiné asszonyság.
1: Azt hiszem, közben megfőtt a lekvár. Gyerünk haza! Ilyen szép mérkőzés után valamennyinknek jól esik majd egy kis kóstoló.
8: Én is szeretem a szilvalekvár.
9: Jó is az. Eredj haza gyorsan. Hát, ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára.

0: Zeg Zoltán, Télapó és Hóember. Én egy csókától hallottam, csóka a toronytól, a torony meg tavaly télen hallotta a holttól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is tinéktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold, a torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hóember, mit gondolt, nem gondolt, azt gondolta. De hogy fog ő egész télen állni? Ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember, egy szóval se többet, s indulna már, mikor lehallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja.
1: Jó estét kívánok!
0: S látja, hogy egy piros csizmás öregember állok.
1: Jó, hogy jöttél, öregember! Épp ebben a percben gondoltam, hogy útra kelek. Induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz, fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad.
2: Körül bizony! Kétszer, százszor és még százezerszer.
0: Feleli nagy nevetve a piros csizmás ember.
2: De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézzél rám, te hóember, a télapót látod.
0: Így történt, hogy akkor este látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, s télapó a szára. Együtt vittek ajándékot, házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répaórú vándor egyre-egyre könnyebb. Válták őket minden házban kályhával meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.

0: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
1: Bocsánat.
0: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
1: Te leszel a híres, nevezetes száguldó kacsa, de lássunk munkához.
0: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, és az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentővet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
1: Indulhatunk, 1000 rozmár agyar. De hová? Merre menjünk?
0: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
1: Elviszem a színes ceruzákat.
0: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
1: Indulás!
0: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
1: Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok, harcsa bajusz én vagyok.
0: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült és pityergett.
1: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt és bőg.
0: Mordult rá a kapitány.
1: Mi bajod van?
2: Gyere, játsszál velem!
0: Zokogta az elefánt.
2: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom.
1: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Játszunk még?
1: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: 1000 rozmár agyar! Engedd el a hajót!
0: kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
0: Mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom,
3: mormogott Harcsabajusz kapitány.
1: Elefánt, nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
0: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
1: Ide néz, te buta! Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez Harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
1: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
0: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
1: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefán.
0: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
1: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz, ez itt egy párna.
1: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
0: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagyfülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod, ez itt Harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy bálna, ez meg egy cápa.
0: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
1: Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincs búbánatos elefánt.

0: Az elrabolt fiú.
1: Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú.

0: valamikor réges-régen egy sötét éjszakai árnyék lophakodott ki egy házból a Sulawesi-sziget déli részén. Férfi alak volt, és valami nehezet cipelt a hátán. Bizonyosan tolvaj volt. Elérte az erdő szélét, letette a rakományát a földre, ami nem volt más, mint egy 10 éves kisfiú.
1: Mostantól a magad lábán kell jönnöd,
0: mondta a tolvaj nyersen a kisfiúnak.

0: A fiút apja házában raboltál, és a gyerek most értette meg, hogy a tolvaj rabszolgának akarja eladni, mint akkoriban gyakran megtörtént a kisfiúkkal.
1: Mozogj már!
0: Sziszegte a tolvaj, és taszított egyet a fiún. Az lassan fölkelt, és követte a férfit egyre beljebb az erdőbe. Hogy vágyott arra, hogy hazafusson anyjához, apjához. De csak a tolvaj ismerte az utat a nagy, öreg fák sűrűjében, s a fiú tudta, hogy segítség nélkül maradt. Életét a sorsra bízta, és azon kezdett gondolkodni, mit évő legyen. Olyan erősen törte a fejét, hogy még a karján és lábán levő horzsolásokról is megfeledkezett. Végül, hosszas töprengés után megszületett a terve. Hirtelen megállt, gyomrára szorította a kezét, és elbúgolt.
1: Állj fel, mert elverlek.
0: De a fiú csak guggolt, és könyörögben nézett fel a tolvajra.
2: Nem tudok, annyira fáj a gyomrom, hogy mozdulni sem tudok.
1: Járni sem tudsz.
0: A fiú megrázta a fejét, és egyre keservesebben nézett a tolvajra.
2: Vinned kell! Egy lépés sem tudok tenni, úgy fáj mindenem.
1: Nem bánom, de hagyd abba a sírást, és maradj veszteg.
0: A fiú felkapaszkodott a tolvaj hátára, és örült, hogy tervének első része megvalósult. A tolvaj folytatta útját, a fiú pedig egy kis idő múlva oldalba rúgta.
1: Mi bajod vár megint, te Isten átka?
2: Nem mesélni nekem? Akkor nem fájna annyira a gyomrom.

0: egyenesélyek, mikor ilyen terhet cipelek. No, Issekő, mesélek.
1: A fiú mosolygott magában, épp így akarta. A tolvaj

0: a világ legnagyobb fejszéje. Egyik vége keleten volt, ahol a nap kell, a másik vége pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Hé, hogy van a gyomrod?
1: Ó, még mindig fáj, de kérlek, mesélj tovább.
0: No, volt azután egy óriás bivaj, nagyobb, mint szélese világ. Amikor csak egy icipicit is megmoccant, megremegett belé a föld. Ez okozza a földrengést.
1: Jaj, jaj, szegény gyomrom!
0: Hallgatsz mindjárt, te elkényeztetett kölyök! Most pedig egy hosszú-hosszú nátpálma kötérről fogok neked mesélni.
1: Nátpálma kötérről?
0: Igen. Arról a pálmafajtáról, amelyikből kötelet fonnak. Ez a nátpálma kötél olyan hosszú volt, hogy 7 országot és 7 tengert körbeért. Hogy elcsöndesedtél hirtelen? Mi bajod?
1: Nagyon érdekes a meséd. Azt hallgatom.
2: Felelte a fiú, de valójában a tolvajnak egy szavát sem hitt el.
0: Volt egyszer egy olyan nagy ház, amekkorát még sohasem láttam. Olyan magas volt, hogy ha valaki egy tyúk tojást ledobott a tetejéről, a tojásból kikelt a csirke, és tyúk lett belőle, mire leért a földre.
1: Hűha! Mekkora ház! Na most már rajtam a sor, hogy én meséljek neked!
2: A fiú továbbra is terve szerint cselekedett.
0: Jól van.

0: De hogy van a gyomrod?
1: Köszönöm kérdésed, egy kicsit jobban már, s azt hiszem egészen meggyógyul, ha én is elmondok neked egy mesét.
0: Jól van, jól van. Kezd hát a mesédet.
1: Nos, az én mesém egy igen-igen nagy dobról szól, amit réges-régen használtam. Olyan hatalmas volt, hogyha valaki ráütött, az egész földön mindenki hallotta a döngését. De még az égben az istenek és angyalok is.
0: Szamárság! Akkora dob nincs is a világon.
1: Miért nincs?
0: Hol találnak az emberek elegendő fát ahhoz, hogy olyan nagy dobot készítsenek, és amíg találnak is olyan nagy, hatalmas fát, mivel tudnák kivágni?
2: A tolvaj már alig szuszogott. Letette hát a fiút a földre, és azt mondta, hogy egy kis pihenőt tartanak. A fiú titokban mosolygott. A terve már-már sikerült.

0: Nos?
1: Ó, ez igazán egyszerű. A faanyagot abból a nagy fából nyernék, amelyikről te meséltél, és amelyik nagyobb, mint ha összekötnék a világ valamennyi fáját, és azzal az óriás fejszével vágna ki, amelyiknek egyik vége keleten van, ahol a nap kell, a másik pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Ezt mondtad, vagy nem?
2: A tolvaj bosszankodni kezdett.
0: Rendben van. Kivágták az óriás fát az óriás fejszével, de akkor is azt mondom, hogy szamárság! Hol találtak volna elég nagy bőrt ahhoz, hogy beborítsák a dobot?
1: Ó, az is egyszerű! Hát te meséltél nekem az óriás bivajról, amelyik nagyobb, mint szélese világ, és amelyik a legapróbb boccanásával is földrengést kelt. Annak a bőre elég nagy lenne, hogy

0: Favoritcsadobot vagy nem?
1: És hogy tudták volna a dobra erősíteni?
0: Jaj, hát azzal a hosszú nádpálma kötéllel, amiről te meséltél. A kötéllel, amely 7 országot és 7 tenger körbeért.

0: A nagy darab férfi a kicsi eszével nem akarta, hogy ez a kisfiú kifogjon rajta, így hát így szólt.
1: Jól van. Eddig igaz lehet. De most arra felej. Hova akasztották azt az óriási dobot?
2: Hát tényleg nem tudod? A te óriási házadban, amelyik olyan magas volt, hogy ha ledobtak egy tojást a tetejéről, az kikert, és tyúk lett belőle, mire a földre ért.
0: A tolvajnak már semmi más nem jutott eszébe. Meglepődött, hogy a kisfiú milyen éles eszű.
1: Hiszen a saját meséimet adja vissza nekem.
0: Gondolta magában bosszankodva. Aztán úgy tett, mintha megfeledkezett volna a mesékről. Megkérdezte a fiútól.

0: Van testvéred?
1: Igen, a bátyámnak két öccse van, és az egyiknek két bátyja. Mondd hát meg, hány fivérem van, s hányadik vagyok én közöttük?
2: Kérdezte a buta tolvaj, mert más nem tudott erre felállni.
1: Pedig igazán egyszerű, a szüleimnek három fia van, és én vagyok a második. Így a bátyám öcsei az öcsém, és én magam vagyunk. Az öcsém bátyjai pedig a bátyám, és én vagyunk.
2: Ekkor már tudta a tolvaj, hogy a fiú túljárt

0: el is kimerített. És veszélyes lenne tovább is magamnál tartani.
1: Így hát elhatározta, hogy visszaviszi a fiút a szüleihez. Vissza is fordult. Vitte az okos fiút hazafelé, és a fiú az éjszaka sötétjében mosolygott magában. Mielőtt hazavitte a gyereket a tolvaj, gyorsan kilopózott a házból, és megkönnyebbült sóhajjal eltűnt a sötét erdőben.

0: Frigula néni cseresznye piros telefonja volt, a világ legboldogabb telefonkészüléke. Nála boldogabb távbeszélő nem akadt a földön. Ugyanis Frigula néninél többet senki sem telefonált a földkerekségen. A legnagyobb államférfiak, a leghíresebb emberek, a legbőbeszédűbb asszonyok sem beszéltek annyit telefonon, mint Frigula néni.
1: Frigula néni éjjel-nappal telefonált.
0: Még álmában is telefonált.
1: Sőt, evés közben is telefonált.
0: Pedig evés közben nem illik beszélni, ugyebár.
1: De Frigula néni csak bombont ebédelt és pralinét vacsorázott. Ha vacsorázott. Reggelire pedig egy mentolos cukorkát kapott be, ha bekapott. Így nem kellett vásárolni, főzni, sütni, mosogatni.
0: Frigula néni szinte összenőtt a telefonjával.
1: Még a fürdőkádjában is telefonált. Néha olyan elmerülten, hogy a csapokat is elfelejtette kinyitni. Máskor viszont elfelejtette elzárni. Ilyenkor sorra beáztak az alatta levő lakások. Az emberek bosszankodtak, lavorokat és vödröket helyeztek el, és nyitott ernyőkkel sétáltak a lakásaikban.
0: Karácsony előtt elterjedt a hír, hogy Frigula néni elutazik az Óperenciás tengeren túlra a nővéréhez, Regula nénihez. Az egész ház örömmel fogadta a hírt, mert így legalább az ünnepek alatt nem kell előkapkodni a csöbröket, vödröket és lavórokat, és nem kell nyitott esernyőkkel sétálni a lakásban, hiszen Frigula néni senkit sem hívhat fel a fürdőkádjából.
1: Frigula néni becsomagolt és elutazott.
0: Elrepült Regula nénihez, karácsonyolni.
1: A cseresznyepiros telefon viszont egyszeriben a világ legboldogtalanabb telefonjává vált, mert Frigula néni nem csomagolta be a bőröngyébe. De miért is csomagolta volna be? Hiszen Regula néninek is van telefonja. Sőt, minden szobájában külön telefonkészülék pompázik. Mert Regula néninek erre is telik, pedig sose telefonál. Csak akkor veszi fel a kagylót, ha őt hívják.
0: A cseresznyepiros telefon kétségbe esett.
1: Az első nap elszomorodott.
0: A másodikon elkomorodott.
1: A harmadik napon méla búba.
0: A negyediken bús komorságba esett.
1: Frigula néni álló órájának ilyetében leesett a kismutatója, amikor a telefonra pillantván észrevette sápadtságát, mert ez a nagy búskomorságtól olyan sápat lett akár a legéretlenebb cseresznye.
0: Avagy 200 éves antik állóóra azt ajánlotta a szenvedő telefonnak, hívja fel a telefondoktort.
1: A telefon megfogadta a tanácsot, de a telefondoktor minden esetben a téli sport balesetek megelőzésre adott tanácsot.
0: A telefon ugyanis egymás után 12-szer hívta fel a telefondoktort.
2: Drága telefondoktor!
3: Mondta a telefon Frigula néni hangján.
2: Én egyáltalán nem sportolok, se télen, se nyáron, és az a bajom.
0: De a telefondoktor!
3: Rá se hederít.
1: Csak fújta a magáét a magnószalagról.
0: Erre a telefon mérgesen csapta le a kagylót, és feltárcsázta a telefonmeseszolgálatot, és pedig egymás után 24-szer.
1: A meseszolgálat 24-szer mesélte el az éretlen cseresznye színűvé vált szerencsétlen telefonnak a piroskát és a farkast. 24-szer, hajszára egyformán! A telefon többször is megpróbált közbeszólni.
2: Kedves meseszolgálat! Eszem ágában sincs önt megsérteni. De Frigula néni minél többször meséli el ugyanazt a történetet, az annál színesebb, érdekesebb, formásabb, izgalmasabb és kerekebb lesz. Kérem!
0: De a meseszolgálat rá se hederített. Darába mesélte aznapi meséjét a magnószalagról.
1: Az elkeseredett telefon ekkor Strigula néni barátnőit, ismerőseit próbálta felhívni, hogy elcsevegjen velük. De azoknak semmi kedvük sem volt egy megbolondult telefonnal beszélgetni. Még ha az Strigula néni hangját próbálta is utánozni.
0: A telefon ekkor találomra hívta fel a legkülönbözőbb számokat, az önkéntes tűzoltózenekartól az állatkerti kísérleti majomóvodáig, de annyi gorombaságot vágtak hozzá, hogy majdnem kábel összeomlást kapott.
1: Hiába állt időtlen idők óta Strigula néni drága, antik állóórája, mégis teltek az órák, a napok, és így elérkezett a karácsony est is.
0: Egész világon csengtek a telefonok, az emberek boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
1: Csak Strigula néni telefonja búsult némán. Míg nem, gondolt egyet, és telefonálni kezdett. Felhívta a fél várost. Csupán arról feledkezett meg, hogy már éjszaka van.
0: Az álmokból felébresztett telefon előfizetők nem fukarkodtak a vaskosnál vaskosabb kifejezésekkel és sértegetésekkel.
2: Felhívom Strigula nénit, Regula néninél.
0: Gondolta végső elkeseredésében a szerencsétlen telefon.
1: De Regula néni telefonjain Strigula néni beszélt, szokása szerint éjjel és nappal. S így a magányos telefon csak a foglalt jelzést hallhatta állandóan.
0: Végre, amikor 1001-szer próbálkozott a tárcsázással, egy kellemes és roppant udvarias női hang jelentkezett.
4: Itt a Bergen-góciai nyugdíjas királyság. Kivel óhajt beszélni?
2: Nem is tudom.
0: Hebegte.
2: Talán egy nyugdíjas királlyal.
4: Három nyugdíjas királyunk is van.
0: Fuvolázta a roppant udvarias női hang.
4: Gáspár a mozdony király, Mennyért a nadrágtartó király, és Boldizsár a szappan király. Melyiket kapcsoljam?
2: Nem is tudom.
0: Datogta a telefon.
4: Tehát melyiket?
0: Kérdezte a női hang némi várakozás után.
2: Ha nem tart túl szerénytelennek, kapcsolja kérem mind a hármat.
0: Felelte a telefon.
4: Már is.
0: Válaszolta a hihetetlenül udvarias női hang.
5: Itt utolsó Gáspár, a Lokomotív dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott mozdony király.
6: Itt utolsó Mennyhért a Hohenzollern dinasztiából.
1: Jelentkezett a nyugalmazott nadrágtartó király.
7: Itt legutolsó Boldizsár a Szappanbuborék dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott Szappan király.
2: Ó, kedves három királyok! Boldog karácsonyt kívánok!
0: Mondta meghatottságtól átitatott hangon a telefon, rettentően megilletődve.
8: Köszönjük, mi is kellemes ünnepeket kívánunk!
0: Mondták a három királyok.
8: De ki ez van szeretőség?
2: Strigula néni telefonjához!
1: Mondta a telefon, és egy szuszra elzokogta búját, baját, magányos bús karácsonyát.
0: Ám még végig sem zokoghatta, már is megérkeztek a három királyok karácsonyi ajándéka.
1: Egy csillogó mozdony díszekkel, icipici aranyos fénylő nadrágtartókkal, és szivárványosan ragyogó szappanbuborékokkal feldíszített zenélő és daloló karácsonyfa. És ott álltak a fa mellett a három királyok is. Bizonyára a kulcsukon bújtak be, és mindegyik színarany telefonkagylót tartott a kezében, és egyszerre beszéltek a magányos telefonnal, amely persze immáron nem volt magányos.

0: három királyok Strigula néni lakásán karácsonyoltak, és utána meghívták a cseresznyepiros telefont. Látogassa meg őket a bergengóciai nyugdíjas királyságban.
1: A telefon meghatottan köszönte meg a meghívást, de nem fogadta el. Így amikor valamikor új évtáján betoppant Strigula néni, rögtön elkezdhette a telefonálást.
2: Képzeljétek!
0: Telefonált a fűnekfának.
2: Három nyugdíjas király látogatta meg a telefonomat. Igen, ha hiszitek, ha nem, távollétemben nálam töltötte a karácsony Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Igen, igen. Tudom, a napkeleti királyok manapság már kimentek a divatból, de ők napnyugati nyugalmazott három királyok. És jövő karácsonyra újra meglátogatják a telefonomat. Éppen ezért én is itthon maradok.
1: Azóta is az új karácsonyt várja, egyfolytában készül a három királyok látogatására.
0: És egyfolytában beszél.
1: Beszél, telefonál.
0: Beszél, telefonál.
1: És ha a fürdőkádból telefonál, az alatta lakók esernyőkkel sétálnak a lakásaikban.
0: Nyitott esernyőkkel.
1: Viszont nincs a világon boldogabb telefon Strigula néni cseresznye piros telefonjánál.
0: Aki nem hiszi, hívja fel Strigula néni telefonját. A Brix Brux Praxi telefonkönyvben megleli a számát, és kérdezze meg magától, a cseresznye piros telefontól.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Jaj, segítség! Elmentek az orvoshoz. Kasia köszönt szépen. Pikpok előkelően meghajolt, és azt mondta.
1: Doktor bácsi, kérem, én úgy érzem, hogy már nem is fáj a hasam. Biztosan csak azért fájt, mert kimelegettem.
0: Kasia a fülébe súgta.
2: Nem baj, minden esetre hadd vizsgáljon meg a doktor bácsi.
1: Minden esetre jobban szeretném, ha lenne egy konzervnyitóm.
2: Mit fecsegsz már megint?
1: Azt hiszem, hogy ha lett volna egy konzervnyitóm, akkor most nem kellene itt engem vizsgálgatni.
0: De a doktor bácsi hallani sem akart a konzervnyitóról. Azt mondta Pikpoknak, hogy feküdjön le az ágyra, és vizsgálgatni kezdte. Először megmérte a pulzusát. Aztán a csőrébe tette a hőmérőt, azt mondta lélegezzen mélyen. Végül kövér hasikóját kezdte nyomkodni. És amikor erősebben megnyomta, szegény Pikpok felsziszent fájdalmában. És torka szakadtából kiabálni kezdte.
1: Jaj, fáj, segítség! Jaj.
0: A doktor bácsi levette a szemüvegét, és így szólt.
3: Mondd be, kicsikém, hogy lenyeltél valamit.
1: Én?
3: Csodálkozott valami Pikpok. Kemény van a hasadban.
0: Pikpok ártatlan képet vágott.
1: Talán egész véletlenül került bele. Én nem akartam valami kavics vagy kagyló. A hűtőszekrényben olyan sötét volt, hogy akármi beleeshetett.
3: Ej, Pikpok, nem füllentezte?
1: Én? Harapja le egy cápa a bal lábamat, ha a csőrömön kijön akár csak egy szó hazugság is. Ami fáj, az meg biztosan valami nevetséges félreértés.
3: Meglátjuk. Rögtön megröntgenezünk és megvizsgáljuk, micsoda tévedés csücsül a hasadban.
1: Jaj, feltétlenül szükséges ez?
3: Szükséges bizony, mert különben nagy baj lehet belőle.
1: Éppen elég nagy baj már az is, hogy megtörtént ez a nevetséges félreértés.
0: A doktor bácsi ismét feltette a szemüvegét, aztán átvezettette Pikpokot abba a szobába, ahol a betegeket röntgenezik. Ott azt mondta neki, hogy álljon a röntgenkészülék elé, és hirtelen sötét lett.
1: Jaj, azt hiszem elvesztem.
0: De nem így történt. Egy pillanat múlva valami csattant. Aztán csikorgás hallatszott, és a doktor bácsi azt mondta, hogy már készen is vannak a felvételek.
1: Ebben az esetben én már teljesen egészséges vagyok, és mehetek a fülemülék dalát hallgatni.
3: Már csak, ne olyan hevesen. Először megnézzük a felvételen, mi csücsül a hasadban.

0: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
1: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
0: Szépen meg is nőtt a répájuk. A muziké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett.
2: Nem fel.
0: A másik évben megint hívta az ember a medvét.
1: Vessünk ismét közösen.
2: Vessünk, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
0: Mondta Misa.
1: Rendben van.
0: Egyezett bele a furfangos ember.
1: Legyen a kívánságod szerint.
0: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberi lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől fogva megszűnt a barátság a medve és az ember között. Itt a vége, fuss el véle!

0: Róka meg a tatú. Argentin népmese. Egyszer a róka meg a tatú egyességet kötöttek. A róka odaadta földjét a tatúnak, hogy vesse be, a termésen pedig majd megosztoznak. És mivel a tatú nem állt valami okos állat hírében, a róka már jól erőle eltervezte, hogy fogja becsapni.
1: Az ideink, komám, az lesz az enyém, ami a föld fölött terem. A tiéd pedig, ami alatta,
0: mondta a tatunak.
2: Jó van, pajtás, nagyon jól van.
0: A tatu krumplit ültetett, bőtermést takarított be, a róka meg csak haszontalan leveleken rágódhatott. A róka látta, hogy rossz üzletet kötött, ezért a következő évben mást ajánlott a barátjának.
1: Az idején az lesz az enyém, ami a föld alatt terem, a tiéd pedig, ami a föld felett, ez így igazságos.
2: Jó van, koma, nagyon jól, legyen, ahogy akarod.
0: A tatu buzát vetett, megtöltötte magtárát kalászokkal, szegény róka komának meg csak a sor gyökér maradt.
3: Nem fogsz többet becsapni,
0: gondolta a róka.
1: Az idén, mivel az előző években úgy is te jártál jól, az enyém lesz az is, ami a föld alatt, az is, ami a föld felett terem. A tiéd csak az lesz, ami középen nő.
2: Rendben van, koma, tudod jól, hogy betartom a föltételeket.
0: A tatu kukoricát ültetett, a magtára megtelt csövekkel, a rókának pedig csak a kukorica címere, meg a sok gyökér maradt. Róka koma majd belepusztult a nagy koplalásba, így bűnhődött meg gonosz szándékáért.

0: A bolha bőrcipő. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg magyar király, s ennek egy gyönyörű leánya. Ez a leány ott kényelmeskedett, ott hemmedezett egy reggel a baldahintos ágyában. Nem volt még fölkelve, aranyhímes bébidolban nézte a tévét. Akkor egy kis bolha odaugrott a kezeire, utána csapott, megfogta.
1: De kis fürge vagy, mégis meg tudlak fogni,
0: mondta neki. De azt gondolta, nem öli meg, hanem elhelyezi egy jó helyre. Bele is tette a zsíros bödönbe. Na ez a bolha ott jól élt, mert jó konyhára került. Mint nőtt és nőtt, 3 hónap elteltével akkora lett, hogy nem fért el a kis helyen, mert a zsírt mind elpusztította és megkövéredett. Akkorára nevekedett, mint a bádogedény maga, vagyis a bödön. Kacagott a király kisasszony, mikor a bolhát meglátta, és küldetett a tímárhoz, hogy jönne el, kérdezne tőle valamit, meg mutatna is egy furcsát. Megjött hamar a tímár, a szobalány bélyereztette. A király kisasszony nagy titokzatosan lehúzkodta a födőt a zsíros bádogról, és mutatta.
1: Na kérem, tessék megnézni ezt az állatot.
2: Mi az Isten csodája ez? Sose láttam még ilyet.
1: Ez bizony egy kis bolha, s megnőtt, lássa, mekkorára.
2: Hát, megnek biza megnőtt.
1: Na, én csak azért hittem ide a tímár uramat, hogy nem tudná-e ebből a bőrből, ha megnyúzzuk, készíteni nekem egy pár pirontört cipőt. Tudom, Isten, senkinek nem lesz bolha bőrcipője az ég alatt, csak én nekem.
2: Hogy ne tudnék készíteni. Nagyon szépen kiérlelgetem, s egy suszter majd megvarja a lábbelinek.
0: Fogta a bolhát, kisuppantotta a bádogból, azon zsírjában megölte, lenyúzta a bőrit, betette egy pungába, elvitte s kikészítette urassal. Addig a király kisasszony megegyezett a suszterral. Elkészült a fölséges cipő, volt annak zúgja, sarka, piszeharapója. Épp a lábára próbálta, mikor jött az apja, s azt mondta a kisasszonynak.
3: Hé, már eléggé kifejlődtél, leány. Mérhez kéne menned. Kihirdetem, hogy aki számít kezedre, jöjjön ide, s kérjen meg.
1: Mást hirdessen, édesapám. Azt hirdesse, hogy aki kitalálja, milyen bőrből van a cipőm, én ahhoz menek, senki máshoz.
3: Úgy legyen, lányom, ahogy akarod.
0: Na, kihirdették, hogy a király kisasszony férjhöz megy, ezzel és ezzel a feltétellel. Jöttek hercegek, grófok, válogatott cigánylegények, de egy ki nem találta, miből van a cipő. Volt köztük egy szép grófi fiú, sárga budgyos, kék lajbis arca, mint a rózsa. Ez erőst próbált találgatni, habrinyált össze-vissza, de csak nem jött rá.
1: Méltóztassék csak találgatni bátran, van időnk.
0: Nyájaskodott néki a kisasszony, mert igen ki volt fejlődve, s szerette volna ezt a grófi fiút a férjének. Tehát múlt az idő. Egy napon a gróf, a Noé apánk egész bárkáját fölmondta, épp a bolhát nem. Már csípkodta is a maga kezefeit a kisasszony. Ugrott is nagyokat fölnek bolhamód, hát ha segít, de nem segített. A legény végül nagy lógóral elbúcsúzkodott, de nem tudott kimenni a kapun, mert addig találgattak, addig eszekedtek, hogy már mindenki elment haza, szárva lett a palota. Na, gondolta, ha ez a gondviselés akarata, akkor nincs mit tenni, itt aluszik, elrejti magát valahova. A legjobb, ha a kisasszony szobájába búvik el. Holnap aztán megint beáll a sorba, és találgat tovább. Így is tett, amíg a király kisasszony szobalány segedelmével tisztálkodott, és háttal volt. A gróf bébújt hamar a garderobba. Tehát múlt az este. Egyszer csak látja a szellőző likon, hogy húzza le a cipőjét a kisasszony, és azt mondja a szobalánynak.
1: Háj, Szidi, haj! Jól megjártam ezzel a bolha bőrcipőbe. Mert erről senki fia, aki nem találja, hogy miből van. Jöjjön a világ akármelyik sarkából.
0: Ezzel elaludott, a grófnak hajnalban kilopózott a sifonérból, és beállott a sorba szépen. Nagy sor volt, skunkori, mint a malacfarka. Állt türelmesen, mikor aztán oda került, kimondta hangosan.
4: Én bizony tudom, miből van a királyasszony cipője. tisztára bolhabőrből.
1: Úgy van!
0: Kiáltotta a király kisasszony, s nagy tapsot vert rá, mivel mód fölött tetszett neki a grófi fiú. Az öreg király nem bánta, mert nagyon unta már a dombérozást a palotában. Abba a helybe papot hitt, szépen megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édes fiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántotta a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi, avatjuk a csirkével? Fogjátok meg, szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tudd meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. És mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát, s küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelthez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hívatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: No, elloptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat. Ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezében Marci egy főkendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette.
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogyha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, s a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, s azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdi húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helye.
3: Siess haza, felséges uram! alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
2: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött Marci szépen kisúrral. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
3: Hogy adjam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat. Volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
5: Vendégeknek tálléka.

Bukolla. Volt egyszer egy öreg ember, meg egy öreg asszony, és azoknak egy fiók. Egy kicsi, rozog a konyhócskában laktak hárman, és nem volt egyéb vagyonuk, éppen csak egy tehén. Ennek a tehénnek Bukolla volt a neve. Egyszer, amikor a tehén megborjadzott,

0: Keresd a tehenet, mert anélkül nem élünk.
1: Adtak a fiúnak útra valót, még egy új cipőt is, azzal a fiú elindult. Ment céltalan, maga sem tudta, hogy merre. Aztán egyszer csak elfáradott, megéhezett. Leült egy helybe, és elkezdett falatozni. Amint ott üldögélt, s ott falatozott, egyre kiabálta.
2: Bőgé már, kedves bukola, bőgé már, ha valahogy életben vagy.
1: S hát csak ugyan abban a pillanatban valahol messze elbődülte magát a tehén. Na. A fiú hirtelen felkelt helyéből, elindult a bőgés irányában. Ment sokáig, sokáig, jó messzire, de csak nem találta a tehenet. Aztán ismét elfáradott, megéhezett, leült, és elkezdett falatozni. És közben egyre kiabálta.
2: Bőgé már, kedves bukolla, bőgé már, hogyha valahol életben vagy.
1: És csak ugyan, bukolla ismét elkezdett bőgni.
2: No.
1: És most már valamivel közelebb hallatszott a bőgése. Újra elindult a fiú. Ment, mendegélt, s addig ment, amíg egy szörnyű nagy sziklához ért. Felment annak a sziklának a tetejére, ott a leült, ismét elkezdett enni, s kiabálta.
2: Bőgé már, kedves bukolla, ne szórakozzál már, bőgé, hogyha valahol életben vagy.
1: Hát, csak ugyan bőgött is bukolla, mégpedig a sziklának a tövéből hallatszott most a bőgése. A fiú lemászott a szikláról, s ott annak a tövében talált egy nagy-nagy barlangot. Bement a barlangba, s ím ott állt bukolla. Meg volt kötve. A fiú nem sokáig gondolkozott, elszabadította bukollát, kivezette a barlangból, s indult vele hazafelé. De még nem haladott messzire, egyszerre csak hallja, hogy kiabál utána valaki. Visszanéz, hát egy rettentő, óriás asszony szalad mögötte, és a nagy óriás asszony mellett egy másik, egy kisebbik.
2: Jézus Isten, hát ezek mindjárt utolérnek, most már mit csinálják?
1: Oha, kérdezte bukollát is.
2: Na édes bukollám, most mit csináljunk? Adjál már tanácsot!
1: És mondotta a tehén.
3: Szakíts ki a farkamból egy szálat, s dobd le a földre!
2: Jó.
1: A fiú kiszakított egy szálat a tehén farkából, ledobta a földre. Akkor aztán a tehén mondotta a szőrszálnak.
3: Parancsolom, s rendelem neked, hogy egyszeriben nagy folyammá változzál, de olyan nagyjá, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár.
1: Abban a pillanatban a szőrszálból rengeteg nagy folyó lett. De amikor az óriás asszony odaért, hát kiabált a fiúhoz.
4: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó! Eredj haza!
1: Szólott a húgához a kicsi óriás leány.
4: Hozd ide az apám nagy ökrét!
1: Visszaszaladott a kicsi óriás leány, s csak hamar vissza is tért egy rettentő nagy ökörrel. Ez az ökör egy szempillantásra megitta az egész folyót. Azzal az óriás asszony átlépett a folyón, szaladott a fiú után. Az meg kétségbe esett, nem tudta, hogy mit csináljon. Kérdezte ismét a tehenet.
2: Jaj, bukolla, kedves bukolla, mit csináljuk? Hát mindjárt utolér ez az óriás asszony.
3: Tépd ki még egy szálat a farkamból. Dobd le a földre.
2: Jó.
1: Úgy tett a fiú, ahogy bukolla tanácsolta. És amikor bukolla mondta a szőrszálnak.
3: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy égő mágia legyen belőled, de olyan nagy, hogy senki rajtad át ne jöhessen, csak a repülő madár.
1: Abban a szent pillantásban nagy égő mágiává változott a szőrszál. De az óriás asszony felemelte az öklét, megfenyegette fiát, átkiabált a mágiás, mondotta.
4: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó. Eredj!
1: Szólt a húgához.
4: Szaladj vissza, hozd el az apám nagy ökrét.
1: A kicsi óriás leány visszaszaladott, és egyszeribe jött az ökörrel. Azzal az ökörrel jött, amelyik a folyót mind megitta. Most pedig, ami víz volt benne, mind kieresztette, és egy szempillantásra kialudott a rettentő nagy égő mágia. Na, most szaladott utána az óriás asszony. Ú, de hogy szaladott, mint a fergeteg. Még annál is sebesebben, szinte már a nyomába ért a fiúnak.
2: Oj, mi lesz most, mi lesz most? Mit csinálunk most, édes bukolla?
3: Tépd ki még egy szálat a farkamból, s dobd le a földre, ne félj semmit.
1: Úgy tett, ahogy a tehén tanácsolta. Ledobta a szőrszálat a földre, a tehén meg mondotta neki.
3: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy hegyé változzál, de olyan magas hegyé, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár.
1: Egyszeriben magas hegyé változott a szőrszál, de olyan magas hegyé,

0: hogy a fiú nem látta a tetejét. De a következő szempillantásban az óriás asszony már ott állott a hegyoldalán, s mondotta:
1: nem segítettél ezzel magadon, fiszkó!
0: Azzal odaszólott a húgának, s mondotta neki:
1: hozd ide az apám vasfúróját!
0: Úristen! A kicsi óriás leány hazaszaladt, s egyszerűen jött a vasfúróval. Azzal vette az óriás asszony a vasfúrót, fúrta a lyukat a sziklán át. Egy szempillantás alatt által is fúrta, hogy szépen által tudott rajta nézni. Aztán hasra feküdött, elkezdett mászni a lyukban. De hát a lyuk nem volt elég tágas, az óriás asszony a hegy közepén megakadott benne, sem előre, sem átra nem tudott menni. Ott maradott, s kővé változott. Ott van még ma is. A fiú pedig szerencsésen hazaérkezett bukollával, és attól kezdve az öreg ember és az öreg asszony nagy boldogságban.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
6: Valaki ri,
0: recsegte a borsz.
7: Valaki sír, ri,
0: cicogta az egér.
8: Valaki itatja az egereket,
0: mondta a hős cincér.
9: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, a basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
10: Mentjük!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és a katicáknak is.
11: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi.
0: Vélte a farkas. A róka heherészett.
7: Tanácsokat kell neki adni!
0: Rebegte a kecske. A róka kacarászott.
5: Helikoptert kell bérelni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
5: Fel kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki magabiztosan a cincér. A róka röhécselt.
9: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol?
0: Mérgelődött a katica.
8: Talán neked nincs ötleteid?
9: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, hogy elérjük.
8: Na lám! Nem csak hét pecsed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak az, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
8: Nem akarok megint herészni.
12: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
9: Ho-ho!
0: Vágott közbe a katica.
9: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
8: Na jó!
0: Egyezett bele a róka.
8: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
9: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
10: Eléred!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
9: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra épp elérni.
12: Látod!
0: Mondta dühösen a cincér.
12: Nekem kellene legfelül lennem, én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megiherészett.
6: Ne vihogj, rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
9: Ej, de buta vagy te cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél legfelül magasabbak lennénk?
12: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
9: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
12: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok!
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
6: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsen. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica.
9: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
9: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
10: Hey, hangya! Hangya!
13: Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: Fésűs Éva, májusi mese. Dönci, az icipici sün, gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fény lett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak. Mindenütt fény, csak a sün orra alatt árnyék. Mert lógatta bizony, annyira lelógatta, hogy Brekuci a kis leveli béka rákiáltott a fűszfágról.
1: Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
2: Nem vagyok hékás, hanem ide is sűn.
0: Bolzolta fel magát Dönci.
1: Lehetetlen!
0: Brekegett mókásan Brekuci.
1: Ide is sűnnek, még nem lehet ekkora bánata.
2: Nekem van,
0: mondta Dönci komoran. Erre már odaugrott mellé a barátságos kis birka, és együttérzően tudakolta.
1: Hol szerezted?
2: Útközben.
1: Rettenetes!
2: Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
1: Oszd meg velem!
2: Mit?
1: Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
2: Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak.
0: Brekucinak felragyogott a szeme.
1: Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
2: Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
1: Jaj, hát ez csak a olyan szólásmondás. Meglepetésre töröd a fejed, igaz?
2: Már nem töröm, már kitaláltam.
1: Akkor meg mi a baj?
2: Még sincs meglepetés.
1: Ez érdekes.
2: Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú,
0: mondta az icipici sün nagyon elszongyolodva.
2: Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyém.
1: Hol vetted?
2: Rigó bácsinál.
1: Finom a játék.
2: Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembe jött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta,
3: a cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
1: És te?
2: Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
1: Ezért búsulsz, hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
2: Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
4: Minden retek, putvás! 100-szor jobb a tavalyi dió!
2: Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
1: És hol a dió?
2: Találkoztam egy borzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett.
3: Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecske tojás sokkal többet ér.
2: Fogtam hács, elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürt tojásra.
0: Itt az icipici sünnek már kezdett lefele görbülni a szája.
1: Kivel találkoztál még?
0: Sürgette Brekuci.
2: A rókával.
0: Bökte ki Dönci.
1: Csak nem bántott a beste.
2: Dehogy, nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézem meg, hogy nem zápe belül az a fűrt tojás.
3: No és?
2: Megnéztem.
0: Bőgte el magát az icipici sün.
2: És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak helyette, mert egy fia apró csiga sem maradt a zsebemben.
1: Ne sírno!
0: Vigasztalta Brekuci.
1: Ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
2: Miből?
1: Például fűből és szalmaszából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
0: Leült egy békarokkat tövébe és munkához látott. Dönci csak nézte, és egyre jobban felderült a képe.
2: Taníts meg rá engem is!
0: Újongott.
2: Hadd csináljam én is!
0: Brekuci hagyta, és ha a pici sűn egyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kiavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág kondulásra elkészült 2 takaros kerek kosárka.
2: De szépek!
0: Lelkendezett Dönci.
2: A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk 2 kosarat?
0: Brekucinak örömében fülig élt a szája, úgy válaszolta.
1: Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak.
2: Érdekes,
0: mondta az icipici sün.
2: Én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukádnak a kosarát is teleszedem virággal.
5: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
6: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
5: De a fa megszólalt.
7: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
5: Ibotiti folytatta.
6: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
5: A szél felsüvöltött.
8: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
6: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
5: De a hegy megszólalt.
9: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
10: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok erős.
5: Betette ellen a patkány.
4: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
10: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát,
6: a fa eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogvatarthatna-e a kötél?
10: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
10: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Nem én vagyok az erős.
5: Tiltakozott a kés.
8: Ha erős volnék, kicsorbíthatna el a tűz?
10: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
9: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfolythatna el a víz?
10: Hát akkor a víz az erős. A víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
11: Hát nem én vagyok az erős.
5: Vetette ellen a víz.
11: Erős volni, járhatna egy csónak a hátamon.
10: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
2: Ha az erős nem én vagyok, ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
5: Szólalt meg a csónak.
10: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kisavítja a kést. A kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
6: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős.
5: Tiltakozott a kő.
7: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
10: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Hely, nem mi vagyunk az erősek.
5: Szólaltak meg az emberek.
8: Ha erősek volnánk, varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
10: Akkor hát a varázsló az erős! Mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött! Az emberek összetörik a követ, a kőbe szekítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját!
9: Nem én vagyok az erős.
5: Felelte a varázsló.
9: Ha én az volnék, megölne a tangina.
10: Tangina, erős növényi méreg. Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját.
4: Nem én vagyok az erős!
5: Állapította meg a tangéna.
4: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
10: Akkor a teremtő az erős!
5: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz?
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondál most a Péter.
2: Mindenki megkapta magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fújjám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretekre jár.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban, a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal neki látott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacogott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Pétert pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: Jó estét, kedves gyerekek!
1: Ma este Mészöly Miklós feldolgozását halljátok a Tücsök és a hangya történetében. A novemberi szél a zörgő faágakról éppen az utolsó fonnyat száraz leveleket tépte le, amikor az erdő szélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses télikabátot viselt. Júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát. A tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászondzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűje sem volt.
2: Jó napot, tücsök szomszéd!
1: Mondta a hangya.
2: Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
3: Bizony, hideg van, hangya szomszéd.
1: Válaszolt vacogva a tücsök.
3: Ez a szél az ember csontja is átjárja.
1: A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
2: A feleségem kötötte,
1: mondta.
2: Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt, vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és albérletben lakik.
3: Hát igen,
1: bólogatott a tücsök.
3: Tudja, én mindig csak hegedülget. Másra nem igen marad idő.
1: Cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
2: Köszönöm.
1: Rázta a fejét a hangya.
2: Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre is káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árában megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás.
1: Megköszörülte a torkát.
2: Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen föld alatti járat a szemétdombhoz.
1: A tücsök cigarettára gyújtott.
2: Aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben.
1: A hangya megcsóválta a fejét.
2: Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
3: Egy hét múlva elutazom,
1: mondta a tücsök.
3: Csak úgy május felé jövök haza.
2: Elutazik?
1: Csóválta a fejét a hangya.
2: Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
3: Nem járok én vendégségbe,
1: mondta a tücsök.
3: Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok.
2: Elárulná, hová utazik?
1: Mosolygott rá a hangya.
3: Párizsba,
1: mondta a tücsök.
2: Párizsba?
1: Hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
2: Tréfál, kedves szomszéd!
1: Kérdezte kisé emelt hangon.
2: Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
3: Meghívtak. Konzervatoire,
1: mondta a tücsök.
3: Hangversenyeken hegedülök.
1: A hangya a földre szegezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
2: Tekintettel a régi ismerettségre, elintézne egy számomra fontos ügyet.
3: Kérem, kérem, nagyon szívesen,
1: bíztatta a tücsök.
3: Csak mondja, szomszéd úr.
2: Arra kérném,
1: mondta a hangya,
2: hogy Párizsban keresse föl Lafontaine urat. És mondja meg neki. Majd jövök táncolni, ha lehajol előtt.

0: Bacskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mika Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mika Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mika Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta Mogorván. Na ugye? Mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mika Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mika Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál,
0: mondta. Nem baj, legyintett Mika Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mika Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom?
0: Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. De még mennyire?
1: Tudtam, tudtam!
0: Örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz!
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mika Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mika Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked! Mondta fitymálva Vacskamati. Neked! De nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mika Makka vakarta a feje bubját.
1: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma,
0: mondta sarokba szorítva Mika Makka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mika Makka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen kedd van ma?
1: Április 15-e kedd.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább kedd?
0: Hogy kedd, hiszen kedd van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár!
0: Mika Makka mélyen elgondolkozott.
1: Tényleg kár,
0: mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom! Jé, majdnem elfelejtettem!
0: Ugrott fel Mika Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
0: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott csürögtek, forogtak Vacskamati körül.
1: Isten éltessen! Isten éltessen!
0: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
2: Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd.
3: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
1: De ma kedd van.
2: Ó, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried.
0: A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyurú, mutyurú. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy Dömdödöm azt mondta,
3: adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben? Na lám a kezükben. Oda néz. A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt. Csuda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le ez a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg? Uram, fia szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, ránézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett a zöldje, sárgája, lilája, kékje. Hornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesek, azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok, mondta Ló Szerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját.
1: Bizony nem öntözi.
3: Bizony, rá se néz.
4: Bizony hervadozik, szegény virág.
1: Bizony kornyadozik.
3: Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok.
3: Hát akkor gondozd,
1: hát akkor öntözd,
3: hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virággyökere. És két nap múlva azt mondta.
1: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni.
3: Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz? Mondta Ló Szerafin. Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?
1: Zöld elleni?
3: Sárgállani?
4: Lilállani? Kék elleni?
3: Dömdödöm.
1: Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne!
3: Esett kétségbe Vacskamati.
1: De, igenis, elvesszük.
3: Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni? A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen,
3: mondta.
1: De hiszen nem öntözött.
3: Tudom.
4: De hiszen nem kapálgatott.
1: Tudom. De hiszen rád se nézett.
3: Tudom.
1: Aztán meg agyon öntözött.
3: Tudom.
4: Agyon kapált.
3: Tudom.
1: Sapat lettél.
3: Tudom.
1: Csenevész lettél.
3: Tudom.
1: Akkor meg miért maradnál nála?
3: Mordult rá Bruckner Siegfried.
1: Azért, mert szeretem,
3: mondta a virág.
1: Miért szereted?
3: Háborgott a Romó.
1: Csak,
3: mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
1: Meglátod, rendesen öntözlek, kapálak, törődöm veled ezután,
3: mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, iszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: A bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Eleresztik a bikát, s hát egyenesen a vesszőpajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így, oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
1: Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát.
0: Oda kiállt a fűzfának.
1: Mit adsz érte, hé?
0: De a fűzfa csak nyikorgott, nyikorgott.
1: Ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.
0: Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Hanem a fűzfa csak nyikorgott.
1: Hát nincs most pénzed. Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten.
0: Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdik otthon a bátyai.
2: No te bolond, de a bikát.
1: Meghiszem azt.
2: Kinek adta, de te bolond, mert tudom, hogy Isten sem megcsaltak.
0: Kötekedik vele a legnagyobb testvér.
1: De hiszen jó helyen van az, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért.
2: Hát a pénz hol van?
1: Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.
0: Kacagni kezd a két legény.
2: Azt a világ bolondja, azt ugyan jól eladtad, majd megkapod azt. Zárát borgyúzó nagy pénteken.
0: A borondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt. De az még csak azt sem mondta, hogy Mihály bá.
1: Úgye? Hát ez a becsület?
0: Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét. Hát, egy égtelen nagy üst pénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény.
1: No, hallod-e? Ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak.
0: Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejszenyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tengerpénzt. Összesúgnak-búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész háztáig az engedt belé. Azt mondja erre a király.
3: No! Te legény, én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat, s fele királyságomat. A testvéreit pedig elkergetem az országból.
1: Fölséges királyom, ne kergesd el a szegényeket, majd jók lesznek az udvarban, véreseknek.
3: Jól van, teljék kedved!
0: Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy hét nap és hét éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült egy tojáshéjba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyetek a vendégeitek.

0: Hovatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fog meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
1: Mit keseregsz, bajszos?
3: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok. A gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos pajtás, most mihez kezdjek?
1: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett a tanács, is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvarkerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
4: Kakarikó! Kakarikó!
1: Hát tényleg ez meg mi lehet? Mit rikoltozzon irgalmatlanul? Inkább gyere velünk, Tarajos. A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémában megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
4: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
4: Kokorikó! Amárra valami kis fénycsillog! Ott háznak kell lennie, kokorikó!
1: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
2: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kiváltha húsos!
3: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. Aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszer csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
4: Kukuriku, mit látsz, szürke?
1: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
4: Kukuriku, terített asztal! Ez kellene nekünk!
1: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.

Kicsi félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz. Hogyan ugraszhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkai eltalálták. És egyszerűen rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek, a négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek Kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, s elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügye bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdomb mellett, ott meg már a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
2: Kokoriko!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorány ül, egy borzalmas buszi rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójába. Fönt a tetőn pedig egy vitéz vírasz, és azt kiáltotta, hol az az ember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak. Azóta meg nem haltak.

0: minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karika gyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze, ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnának el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, s egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: A gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezzeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullankját. A királyné mit gondolt magában, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit él a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utáltól csátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

Jó estét, gyerekek! Ma este a nagy fáról és a nagyon, de nagyon széles mocsáról fogok nektek beszélni. Volt egy pici falu, aminek az volt a neve, hogy Imár. Ez a falu egy aprócska dombon és a mellette lévő pici kis völgyben terült el. Nem volt sok ház ebben a faluban, talán 40 vagy 50 a 16. században, lehet, hogy régen sokkal több, de azt már a mesélő nem tudja nektek megmondani pontosan, mert nagyon, de nagyon régen volt. Emellett a falu mellett, amikor a mesém szól, volt egy óriási, de nagyon nagy mocsár. Ez a mocsár, csak hogy el tudjátok gyerekek képzelni, olyan, de olyan nagy volt, és olyan mély, hogy szinte a régiek azt mondták feneketlen, mértékegységgel úgy is lehetne mondani, hogy egy nagy szénás szekér, 4 lóval, ha bement ebbe a mocsárba, mindenestől, de mindenestől, szénástól, rudastól, kocsistól, lovastól, kerekestől eltűnt. Ezért az ott élő emberek nagyon féltek ettől a mocsártól, vagy megkerülték, vagy csak meséltek róla nagyon sok történetet, mert nem tudták, hogy milyen a közepe, csak az olyan elvetemült és olyan embereken és történeteken kívülreket rablók és haramiák merészkedtek be, akiknek már nem volt más választásuk. Ezért egy idő után erről a mocsáról elterjedt, hogy ez a mocsár nem csak szörnyű, nem csak félelmetes, hanem a kell véd is. Azok a rablók, vagy azok a haramiák, akik sokat éltek kint ott a természetben, a bakonyban, azok tudták régi varázslóktól, régi emberektől, hogy melyik zsombékra, melyik dombocskára kell lépni, és ők el tudtak bújni ebben a mocsárban. Így nyújtott ez a mocsár védelmet nekik. Amikor megjöttek az osztrák katonák, a lovaikkal, gyönyörű ruhában, amelyen aranygombok voltak, sújtások, kemény kalapjuk volt, simléderrel, ők csak megálltak a mocsár szélén, lőttek 2-3 be a mocsárba, de nem merészkedtek be, mert tudták, hogy a rablók biztos, hogy ott fognak meghalni, ott fognak elsüllyedni. Ha valaki kellően ügyes volt, és kibírta ezt a pár órát, amíg ott voltak a katonák, és elkezdte figyelni a mocsár belső életét, észrevette, hogy a mocsár nem lakatlan. Ebben a mocsárban volt teknős béka, mocsári teknős. Tudjátok, gyerekek, az olyan, mint amit most a halas és ilyen teráriumokkal foglalkozó szaküzletekben ékszerteknősökként lehet kapni, csak mégse olyan az a mocsári teknős, mert ez nagyobb darab, kicsit csúnyább, szürkésebb a páncélja. De ez a mocsári teknős, ez nagyon, de nagyon vígan élt ott a mocsárban, azért, mert erős körmei voltak, lapos lábai voltak, lapos hasa, és volt a két hátsó lába között egy hosszúkás farok, amivel így ide-oda evezgetett, a nádakat ide-oda lögdöste, és ezek a teknősök nagyon jól el tudtak élni ott a mocsárban. Kicsit megsüllyedtek, lenyomták a fejüket, lelassították a szívműködésüket, lehűtötték a hőmérsékletüket, és vártak. Télen itt teleltek át, és aztán, amikor jó idő lett, akkor följöttek a mocsárból, megkapaszkodtak a füvek szélén, a zsombékoknál, és figyelték, mikor jön arra egy légy, vagy egy bogár, vagy egy béka, vagy olyan halak, amelyek a mocsár vegyes, zavaros vizét is bírták, és amikor valaki közelített, akkor ham! Bekapták.
ezek mellett, a teknősök mellett voltak kis békák is, kék és zöld és barna békák. A barna békák az erdőkből jöttek be, a kék békák pedig csak tavasszal voltak kékek, párzáskor olyan kékek voltak, mint a Pelmel Ultralight. Ezek a békák együtt voltak, és időnként, amikor nagyon jól érezték magukat, és a rablók nem zavarták őket, békazenébe kezdtek. Olyan békazenébe, amit most itt a Tilos Rádióban hallotok. Figyeljétek csak a békák hangját!

amikor a békák énekeltek, volt egy rabló, egy haramia, akinek tulajdonképpen nagyon, de nagyon nagy szíve volt. És ez a rabló és haramia, hogy ne érezze egyedül magát, fogott egy náddarabot, kiukaszgatta ezt a náddarabot, furuját csinált belőle, és folyamatosan fújta a békákkal a varázsdalt. Így szólt ez a dal.

Ez a dal, ez volt az a dal, ami mindent, de mindent időtlenné tett. És ez az ember, aki fújta ezt az időfúróját a békákkal, bármeddig ott tudott lenni a mocsárban, még akkor is, amikor ha ti most fölülnétek egy biciklire, vagy motorkerékpárra, vagy autóra, és lemennétek oda, abba a völgybe, már nem találnátok ott a mocsarat, de ez az ember, ha megfújta furujáját, az a mocsár most is ugyanúgy ott lenne. Ő csak visszavonult, és fújta az időtlen furujáját, és így történt, hogy a mai időszakban, most, amikor gyerekek, ti fekszetek az ágyban, és hallgatjátok a Tilos Rádiót, és a Tilos Rádióban a mesét, ugyanebben az időszakban egy Egeli György nevű bácsi, akinek volt egy ismerőse, azt nem így hívták, mint az Egeli György nevű bácsit, hanem máshogy, annak volt egy időgépe, és annak a bácsinak az időgépével, meg annak a barátaival, akik számítógépen zenei szerkesztőkkel dolgoztak, scratcheltek, meg mindent csináltak, nagyon jó haverságban voltak, és egyszer egy házi bulin megkérték ezt a fiatal embert, hogy kapcsolja már be azt az időgépét, hogy most, hogy ott vannak együtt, mert nem hitték el, hogy az időgép működik, éljenek már le körbe az asztalnál, azt izéljenek már valamit ezzel az időgéppel. Volt náluk két lemezjátszó, meg ilyen keverő, ilyen mixerpult, azt nyomogatták ott, azt mondták ennek a fiatalembernek, hogy nyom már be azt az időgépet, azt nézzük már meg, működik-e. Igen ám, de ez az időgép előkészítés alatt volt, nem volt még rendesen megszerkesztve. Úgyhogy rossz gombot nyomott be ez a srác, és akik ott ültek az asztalnál, a Peti, a Sanyi, az Attila, még a Géza, ezek diszjokék voltak, egyszer csak csúcsúcsúcsúcsúcs, bum, az időgép miatt kettő darab lemezjátszóval, egy CD lejátszóval, egy szatyor lemezzel, ütőhangszerekkel, hirtelen belekerültek az időgépbe, és ez az időgép, mert mondom, gyártásilag nem volt még olyan nagyon kiszuperálva, oda vitte őket ebbe a mocsárba, a furujázó juhászhoz. Ugrottak 227 évet és 4 hónapot oda bele a mocsárba, de úgy képzeljétek el, hogy az áram minden benne maradt a lemezjátszóba, és ott ültek a mocsárba, ezek cuccokkal, mindennel működött a lemezjátszójuk. Szólt a juhásznak a dala, ezek meg ott scratcheltek.

juhász nem lepődött meg, mert ő is foglalkozott a varázsfurujájával. Meg ő is ugye abban a korból mágiával mindennel foglalkozott, időlátót. Nem lepődött meg, hogy a díszjokék oda kerültek a mocsárba, hanem csak annyit mondott, hogy szevasztok! Hogy kerültetek ide? Az egyik díszjokéjére válaszolt, azt mondta, hogy ez a mi technikánk, ez a mi eszközünk. Azt mondta erre a juhász, milyen tájról, honnan érkeztetek ti, hol használjátok ezeket a varázseszközöket, amik világítanak, hangot adnak ki, zizegnek, cucognak, mint a részekbékák, mert ebben a mocsárban voltak részekbékák is, mert mikor bejött egy-egy szekér, és hozott egy hordó sört, és elsüllyedtek a békák, mivel nagyon szerették a sört, ráugrottak ezekre a hordókra, és kiitták, és akkor, hogyha berúgtak a békák, pont ilyen hangot adtak ki. Összeszorították a szájukat, és ilyen hangokat adtak ki, tehát a juhász ezt ismerte, ezt a hangot. Kérdezte még egyszer tőlük, hogy milyen szerzetek vagytok? Honnan jöttetek ti, díszjokék, mert akkor már nevüket megmondták. És mondták, hogy mi nagyon messziről, az ország fő városából, Budapestről jöttünk. Egy rádióból. Nem értette a furujás, hogy mi az a rádió szó. Azt a szót értette csak, amit a rádió elé mondták. Mert azt mondták, hogy a tilos rádióból. Arra gondolt a furujás, hogy biztos ezek is betyárok lehetnek, hiszen a betyárok voltak abban az időben tiltva. De nem nagyon akarta kérdezni, mert abban az időben a vademberek, az üldözött emberek nem kérdeztek egymástól semmit. Látta, hogy itt van köztük ez a négy ember, a Géza, meg a Sanyi, meg akiket meséltem nektek. Látta, hogy fegyver nincs náluk, látta, hogy zenélnek. Azt mondta, hogy jó van, üljetek itt le a zsombékra, van nálam két darab szalonna, vöröshagyma, paprika, még a múltkor zsákmányoltam kintről, eszegetünk, azt zenéljünk egy kicsit. Elkezdtek zenélni, jól érezték magukat a mocsárban. A következő zene hangzott föl a mocsárból.

Gyönyörűen szólt ez a zene, és azért messzire, gyerekek, mert volt ebben a mocsárban egy óriási, nagy ezüst kehely. Ezt a király egyik szállítmányából vesztették el a mocsárba, és ez a kehely felerősített mindent. Ettől a kehelytől ez a csodálatosan szép zene, amit csináltak itt bent, az időgép miatt ezek a fiatalok, ez a zene elszólt Kapolcs nevű faluig. Elszólt Talián Dörögd nevű faluig. Elszólt egy Elcs nevű faluig. És fölhangzott Imár dombjáig. Mindenütt hallották ezt a furcsa zenét. Mindenhova szólt ez a furcsa zene, kattogott, lüktetett. Mindent áthatott. Olyan volt, mint a szívritmus. Nem tudták, hogy ez a lüktetés, nem tudták, hogy azért van, mert a mocsarat nem nagyon szerette a CD lejátszó, a bakelit lemez játszó, de aztán persze hozzászoktak a mocsárhoz, és fölhangzott megint egy ősi dallam. Nagyon jól érezték ezek a 20. majd, hogy nem azt mondhatnám, 21. századi fiatalok ott a 18. században magukat, mert végre kedvükre zenélhettek.

Azon a délutánon, a nádasban, miközben ők zenéltek, egyszer csak elkezdett csörögni a régi száraz levélmaradék. Látták, hogy egy nagy darab vöröses hajú kabátos ember óvatosan, nehézkesen, de csak jön előre, csak jön előre. A kezében volt egy demizson. Szagáról lehetett érezni, hogy pálinka lehet az. Ez az ember Ráskó nevű falu felől közeledett, úgy hívták, hogy Löwenstock. Akkor még ezek a fiatalok nem tudták, hogy később ez az ember majd, ha visszatér a családjához, már akkor ott ő félt, mert nem tudta, hogy élve marad-e, magyarosítani fog Lőkére, és egy nagy uradalma lesz. De ne menjünk, gyerekek, ennyire előre, akkor még csak Löwenstocknak hívták, és a kezében volt egy demizson, és nagyon ideges volt. Ez az ember igazából sokat, de sokat gondolkozott otthon is, őt mások, akik nem voltak ott, amikor messze volt ez a Löwenstock, úgy hívták, hogy a gondolkodós Löwenstock. Mások így hívták. Ez az ember egyre csak ment előre, úgy tűnt, hogy neki valahova nagyon kell menni, és eléugrott hirtelen a varázsfurujás ember, és azt mondta, hogy megállj, fújta a furujáját ennek a Löwenstocknak. Messziről emberzajok hallatszottak, a Löwenstock csak akart előre menni, megkérdezte tőle a furujás ember, hova mész és mit akarsz? Mert ez a mocsárvidék, a mocsárvilága, itt furcsa dolgok történnek. Löwenstocknak remegett egy kicsit a hangja, de azt mondta, hogy mennem kell, Ráskó felől jöttem, Talián dörögdől, de mennem kell, mert egy nagy beteget kell meglátogatnom, és ha az orvos nem fogja őt meggyógyítani, ha én nem érek oda időbe, mert az orvos iszik, csak dörögdi pálinkát hajlandó meginni, ha nem viszem oda ezt a pálinkát, nagy baj lesz, mennem kell előre, a mocsáron keresztül is, mert emberéletről van szó. Azt mondta neki a furujás, hogy ülj le itt, mert itt most nagy dolgok történnek. Ha meghallgatod ezt a zenét, azt megmondod, hogy ez a zene milyen zene, kik ezek az emberek, akik itt vannak velem, akkor tovább engedünk a betegedhöz. Ülj le és hallgasd végig ezt a zenét.

Lővenstock Árpádon szakadt a víz. Nyelt egy nagyot, és aztán tudta, hogy neki ez nagyon fontos, hogy a beteghez odaérjen. Megmondta a zene címét, az országot, ahonnan származik a zene, az időpontot, a hangszereket, mindenre pontosan, precízen megfelelt, és a varázsfurulyás tovább engedte őt. Amikor három lépést tett Lövenstock Árpád, fölnézett az égre, és azt mondta, fogai között mormolva, Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm neked. Istenem, köszönöm neked, hogy velem vagy. Istenem, köszönöm, hogy meghallgatsz, hogy fogod a kezem, hogy viszel tovább az utamon. Engedd, hogy odaérjek, ahol oda kell mennem. És egy pillanatra visszafordult, és még annyit minden bátorságát összeszedve megkérdezett a varázsfurulyástól. Kik azok, akik ott veled vannak? Mi van náluk? És mit csinálnak ők veletek? A furulyás fújta a furulyáját furcsa varázshangon, és csak annyit mondott. Ők messziről, más időkből, máshonnan jöttek. Halld ezt a zenét, ahogy távolodsz. Ne beszélj sehol senkinek erről. Ők messziről jöttek, más időből. Ők a Télos Rádióból jöttek. Ez az, amit soha senkinek ne mondj el, mert nem fogják érteni, és bolondnak, hülyének fognak nézni. Azt még csak értik a mondatodból majd, hogy Télos, de azt, hogy rádió, azt nem. És veszélybe fog ez a varázs szó téged sodorni. Ha igaz hittel más utalról beszélsz, hol jártál, és a gőzben, a mocsárban mit éltél át. Menj előre, vidd a tárgyadat, és csináld a dolgodat, de ne beszélj arról, amit itt láttál. Az ember, mivel oda kellett érnie a betegéhez, nem is szólt erre semmit, lépkedett előre zsombékról zsombékra, és a fogai között csak azt mormolta. Tilos rádió, ez az, amit soha senkinek életemben nem mondhatok el, mert nem fogják tudni, mi ez. Én sem tudom, mi ez. Furcsa szó, aminek egyik felét értem, másik fele mágikus. De nekem oda kell érnem, oda kell érnem, hogy élve maradjon a gyerek, hogy odaadjam az orvosnak a bort. Oda kell érnem, jó felé kell lépnem, rá kell lépnem a zsombékra. Istenem, köszönöm neked, hogy haladhatok előre. Remélem, egy életre elfelejtem, mi ez, mi volt a Télos Rádió. Haladok, és ez a legfontosabb. Haladok előre. Ment, ment, egyre messzebbre Lövenstock Árpád, egészen Vigánt Petent község alján állért, és még mindig távolról hallotta a furcsa zenét onnan a mocsárból, és hallotta, hogy ott még ezek a fiatalok kúrjongatnak. Hey, hey, yeah, yeah, König, ha! Ezeket a hangokat megpróbált ezt elfelejteni, és inkább azt gondolta, hogy a mocsár és a gázok hozták létre bennél ezt a mesét, ezt a furcsa mesét. Egészen halála napjáig nem is mondta senkinek.

0: adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy adj Isten egészségére! Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te! Nekem, felséges úr! De nékem! Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hopmester.
2: Azt mond te, tüstént, azt mond! Adj Isten egészségére, felséges uram! Mert ha nem mondod, hát halál fia vagy!
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják!
0: A király leány is ott volt a szobában, a király apja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. No, de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, s bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be, és a legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépné. De nem aludt el. Reggel jön a hopmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
3: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
1: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok. És a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából egy vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a vendelnótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban. Míg utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást. Egészen kifáradva egy rakásra dűltek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hopmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
3: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget.
1: Nem félek én 100 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlőcbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécseség, hogy ha valakit belevetnek, meglássák, leírte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe, talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe. Hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leért, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a setét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyat esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte.
3: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre?
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják feleségül.
3: Tán olcsóbér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
3: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
3: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult bámult, mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát. Odább hajtatott a gyémántóig, ott aztán azt mondta.
3: Látod ezt a gyémántavat? Még ezt is neked adom. Ezüst erdőt, aranyvára, gyémántavat. Mind neked adom, csak azt mond nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
1: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
3: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondd el nekem igazán, adj Isten egészségemre.
1: Mondom hát, hogy ne mondanám? Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királyleány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhászt mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vígság. A legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül, a jókedv a házfedelet emelgette. A vőfély éppen felhozta a tormás disznófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott, itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tűszentett az erős tormától.
1: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátracsapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
2: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
1: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
2: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált Sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, s lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság,
2: csak ugyan három zsákra való ravassága van a komám asszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komám asszonyt a csapdából, az meg utcu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta Sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény Sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, kedves komám asszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény Sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

Volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolyonddá, az

földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen, elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis

0: Rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
1: Az ördögnek tetszett az alku. El is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
0: Osztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
0: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
1: Nekiállt, sibillan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
1: A paraszt vállat von, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
0: Nekem úgyis jó, legyen a kedved szerint.
1: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Ho-ho! Hallod, de hétás! Hová viszed azt a búzát?
0: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráró, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
0: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
1: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklaasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan fölsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Hát, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és hogy felfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durci Mókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma Dözmőnél, morgott.
6: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás!
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfelső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyem.
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem.

0: akkor is az az ébresztő óra. Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
1: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzmadözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, duzmadözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
2: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
3: Hogy képzeled?
1: Méltatlankodott a vekker.
3: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
4: Most az egyszer megtehetné.
1: Próbálta rábeszélni kicsus grabula.
4: Mi az neked? Csörögsz egyet.
1: Tódított a pamoszlán az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszerűt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
5: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
1: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
6: Itt nem lehet aludni, nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de ócska banda, ki a fene törődik ezzel a duzmadözmővel, ezzel a szélelbélet tohonya, fölterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
1: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
5: Döntöttem,
1: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány. És zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzmadözmő meg fölried.
0: Mi van? Majdnem elkéstem.
1: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, uszgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember, rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
5: Akkor most neked annyi,
1: mondta neki Durci Mókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami, valljuk be, Durci Mókustól merőben szokatlanul hatott.
5: Nekem annyi, de duzmadözmő elérte a vonatot.
1: Kucika hercegnő felfortyant.
6: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
7: Fegyellet magad,
1: mordult rá Liflaflaf fantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
7: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős? Fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
6: Lári-fári,
1: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
8: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
1: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
6: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
7: Hogy nincs?
6: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
8: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azért, aki Kucika hercegnőt színes lemezlapokból összevarta.
1: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
3: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
6: Irigy.
5: Gőgös.
9: Fellegzős.
6: Hiú.
3: Kiállhatatlan.
5: Szeszélyes.
6: Arcátlan.
7: Pimasz.
8: Az ugyanaz.
7: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
6: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
5: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
1: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
5: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
9: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány, szétdurrant, volt fejéből pattanhat ki.
7: Az csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép.
9: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
4: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
10: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
1: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
6: Egyétek meg a szíveteket.
1: De aztán mégsem.
6: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
7: De hogyan adjunk neki szívet?
8: Megmondom én.
1: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
8: Mindenki ad magából egy darabot.
9: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
4: Ajaj, az biztos fáj.
7: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
1: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
10: Nekem aztán könnyű dolgom van.
1: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
10: Darabokból remekül állok.
1: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
9: Na jó, én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
1: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
6: Nincs egy gyűrűtök?
1: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
6: Micsoda élhetetlen népség.
1: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
11: Aromó, figyeljetek,
1: mondta a könyv.
11: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
1: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
11: Armó.
1: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott... mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebben tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
6: Köszönöm.
1: Hát akkor ez a legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve.
12: Húj.
1: Majd szétrobbant duzma dözmő, a földterhe burbók.
12: Ócska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Húj, köpök rátok.
1: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
12: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemétbe velük.
1: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
6: Jaj, mi lesz veletek, vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének hívtunk.
1: Na de duzmadözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
12: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem, aztán majd söprök.
1: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
10: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
6: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ollótól, csak vágjatok belém.
10: Ugyan, van neki szíve.
4: Csak elkövesedett, kiszáradt.
7: Érzéketlen lett.
9: Megkeseredett?
8: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
6: Ugye? Na majd én.
1: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott duzmadözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott duzmadözmő szíve. akkor hát van neki. Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a föltere burbók szívét. Duzma dözmő, felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
0: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
1: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
0: Jaj, hiszen ez fincike, az én kedves, liflaflaf fantyum. Mi történt veletek?
1: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot, facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
0: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
1: Bizony, nagyon ragyogott vitéz Jean-Pierre cserép ezredes. Fény lett. Aztán meg fincikét vette kézbe Duzma dözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzma dözmőn a fölterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
13: Itt valami történt! Látjátok?
14: Történt valami!
1: Duzma dözmő, a fölterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
0: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
1: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben aromú helyett mindig
15: armó
1: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: Mészői Ágnes, Ancsa néni és a karácsonyi bevásárlás. Hóval terhes felhők nehezedtek az égen. Aki csak tudott, otthon maradt a meleg szobában, mécses gyújtott, karácsonyi fényfüzért aggatott az ablak köré, hogyha már odakint sötét van, legalább házon belül emlékeztessen valami a legfényesebb ünnep közelettére. Ancsa néni is készült a jeles napokra. Épp egy főzőműsort nézett a tévében, melyben a legnevesebb mesterszakácsok beszélgettek arról, hogy hogyan teheti feledhetetlen ízélményé az évvégi étkezéseket egy figyelmes házigazda.
1: Kandírozott narancssal töltött fogasfilé, mézben pácott gomba három csillag módra, meg vannak ezek bolondulva. Maradok a beiglinél meg a töltött káposztánál.
0: Elmélkedett. A gondolatait halk kopogás zavarta meg.
2: Ancsa néni, lehet egy nagy kérésem?
0: Kukkantott be az ajtón Natti kis tündér.
2: Hatalmas gondban vagyok a karácsonyi ajándékokkal. Ötletem rengeteg van, de kizárt, hogy eljutok egyedül a városba, és akkor ugyebár oda a meglepetés. El tudna menni és vásárolna néhány apróságot. Írtam egy listát, és itt van mellé a pénz is.
1: Persze, Natikán, nagy örömmel segítek. Úgy is imádom ilyenkor a várost meg a bevásárlóközpontokat. Az a sok csillogás, az a andalító zene. Összekapom magam és indulok.
0: Felhúzta a bakancsát, belebújt a téli kabátjába, zsebre vágta Nati listáját meg a pénztárcát, aztán kilépett a szürke téli délelőtbe. Gondosan bezárta maga után a kertkaput, és gyalogolni kezdett az országút irányába.
3: Ancsa néni, várjon!
0: Futott utána Dalmorka hobbi varázsló.
3: Összeértem a többieknek az ajándékaimat, de képtelen vagyok a napokban elszabadulni. Natti folyamatosan új és újabb tennivalókat talál ki. Tessék már megvenni nekem ezt a pár apróságot. Csak a könyvesboltba kell beugrani. Meg még egy-két helyre.
1: Szívesen, Dalmorka fiam, szóra se érdemes.
0: Mosolygott Ancsa néni, átvette a gyűrött fecnit, aztán tovább szaporázta a busz megálló felé.
1: No, lássuk, mit is bíztak rám.
0: Nyitotta ki már a távolsági buszon ülve Dalmorka listáját.
1: Natti kis tündér, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsúrló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Dobzós tegzes, toltartó, írószerbolt. Boró, barna rózsaszín takaró, lakásfelszerelés. Ancsa néni, a hagyományos konyha új útjai, könyvesbolt. Tehén, 150 finom tejturmix, könyvesbolt. Aló, pántlika, különböző színekben, méteráruból. A többiek, ki az úratanyán, társasjáték, játékbolt. Remek ötletek.
0: Mosolygott Ancsa néni, és már nyitotta volna a második listát, amikor lehuppant mellé az egyik szomszédasszony. Egészen a városig beszélgettek, aztán mikor beértek a bevásárlóközpontba, elbúcsúztak egymástól. Ancsa néni pedig nekilátott, és szépen sorban beszerzett minden ajándékot Dalmorka számára. Be is csomagoltatta őket piros-arany papírba, aztán már indult volna haza, mikor eszébe jutott, hogy még egy lista lapul a zsebében.
1: Nézzük csak! Dalmorka, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsurló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Ha, na hát, ezeknek aztán egy srófra jár az agyuk.
0: Komótosan visszasétált a könyvesboltba, az ajándékboltba, a méteráruboltba, a játékboltba, az írószerboltba és a lakásfelszerelésboltba, és mindenhol megvette pontosan ugyanazokat a dolgokat, csak ezeket most zöld ezüst papírral borítatta be.
1: Az idei karácsony tényleg tele lesz meglepetéssel.
0: Kuncogott magában, miközben két ugyanakkor a szatyorral a távolsági busz állomása felé igyekezett.

0: a mindent látó királylány. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Ennek a királynak meg egy olyan lánya volt, aki mindent meglátott az egész világon. Senki se tudott előle úgy elbújni, hogy meg ne látta volna. Egyszer ez a király azt hirdette ki az egész országban, hogy aki az ő lánya elől úgy elbújik, hogy rá nem akad, annak odaadja fele királyságát s gyönyörű szép lányát. Úcul lelkem! Sokan próbálkoztak ezt megtenni, de hát mint hiába, senki se tudott elbújni a király kisasszony szeme elől. Cifrábbnál cifrább királyfiak készültek, elbújtak a világ minden részébe, de ezek is csak úgy jártak, mint a többiek, a királylány mindjárt meglátta. Már a földnek minden teremtése elrémült a próbától, senki sem mert előállni. Hát egyszer egy kondás legény eszébe veszi, hogy bízőm mégis megteszi, aztán azt mondja anyjának.
1: No, anyám, süssön nekem pogácsát, készítsen a tarisznyámba kenyeret, szalonnát, mert én megyek a királyhó.
2: Ne menj, édes fiam, hisz úgyse tudsz te úgy elbújni. Lásd, már mennyi emberfő van már a király tornácában, a te fejed is oda kerül, ha rosszul üt ki a sorod.
1: Ne búsuljon, édesanyám, csak készítsen élelmet a tarisznyámba.
0: No, megsül a pogácsa, beteszik a kenyeret szalonnát, úgy indul el a kondás legény. Megy, mendegél. Hát, ahogy egy kis tavacska mellett ballag, meglát ott egy csepp halacskát úzdogálni.
1: No, édes kis halacskám, én téged elviszlek innen, mert ez a tó csak ugyan kiszárad, így hát neked mindegy. Nekem pedig még hasznomra lehet.
0: Meg is fogta a kis halat, aztán a szűrójából elővett egy zsíros ruhács, abba csavargatta. Erre megint megindult, s ment, mendegélt tovább. Hát, ahogy így megy hegyen-völgyön keresztül, látja, hogy egy sas meg egy holló úgy ütik-tépik egymást, hogy a tajték is szakad róluk. A kondás meg akarja tudni, hogy miért van ez a nagy csetepaté, s egyenest hozzájuk rúgtat.
1: Jó napot adjon Isten! Hát, mit csináltok? Miért veszekszetek annyira?
3: Áldom az Istened! Ugyan, hogy ne veszekednénk? Lásd, mikor az apánk meghalt, egy csizmát hagyott ránk. Most már azon szeretnénk megosztozni, de sehogy se tudunk. Hát, tedd meg te azt a szívességet, igazgasd dolgunkat, majd megszolgáljuk még valaha.
1: Jól van. Én megteszem a kívánságtokat, de tudjátok-e mit? Te, saskoma, erígy, szállj föl erre a hegyre, te meg holló erre a másikra, majd ha odaértek mindketten, akkor egyet kiálltok, ti meg szálljatok ide én hozzám, amelyiktek hamarabb ideér, azért lesz a csizma.
0: Úgy is lett. A sas is felszállt az egyik hegyre, meg a holló is a másikra. Itt a kondás egyet kiállt, azok meg szállnak, mint a szél egymás ellen, de bízs, csak a sas ért a célra hamarébb, az övé is a csizma. A kondás aztán megint tovább ballagott. Ahogy ment, mendegélt, észrevett az út szélén egy hervadásnak indult letört rózsát. Erre megáll, s azt mondja neki.
1: Hé, hey, édes rózsácskám, de meghervadtál. Ugyan elvigyelek-e innen, vagy ne vigyelek? Na de, mégis elviszlek. Lehet, hogy még szerencsémre lesz ez.
0: Ezzel megindult, a rózsát meg felszúrta a kalapja mellé. Alig ment egy hajtásnyira, egyszerre csak megszólal a rózsa.
2: Hallod-e, kondás pajtás? De most az életemet mentetted meg, de nem is felejtem el soha, hanem ültess el engem a király kisasszony kertjének kellős közepébe. Ott öntözges meg minden reggel, majd meglásd, milyen szép leszek. Jaj, de tudom, Istenem, nem is bánod meg.
0: Mit tett volna más a kondás, mint hogy bevigye a király kisasszony kertjének a közepébe, és ott ültesse el. Aztán beköszönt a királyhoz.
1: Szerencsés jó napot adjon Isten felséges uramatyám. Én bújni jöttem.
4: Enye, hát te még ki sem állottad a próbát, mégis már atyádnak szólítasz. No, de majd megválik, hogy bújsz el. A próba 3 nap, ha azt kiállod, tulajdon lányomat s fele királyságomat adom neked. Különben Isten hozott, édesfiam, tedd le a szűröd, lesz itt enni, inni, holnap meg majd dologhoz látsz.
0: Azzal bort pecsenyét tettek eléje, s vendégeskedett, mint egy hatökrös gazda. Hajnalban Mihelyst pitymallani kezdett, avval a szóval költötte fel a király a Kondást.
4: No, fiam, itt az idő, búj el, ahova tudsz.
0: A legény nyakába veti a szűrét, s útnak indul szélese világba. De nagy szomorúságnak adja meg magát, mert nem tudott olyan helyet kigondolni, ahol a király kisasszony meg ne látta volna. Hát mit volt mit tenni, ment, mendegélt a Tisza parton. Mikor meg elfáradt, egy kis bokor tövébe heveredett le. Ott a vízszélén sok apró halúszkált fels, alá. Ő meg a tarisznyájából kenyérmorzsát vett elő, s azt szórta be nekik. Erre még több hal gyűlt a parthoz. Itt jutott őkelmének eszébe, hogy neki is van egy halacska a szűrújában. Ki is vette egyszeribe, a tenyerébe tette, s úgy merítette a víz alá, alig volt egy-két szempillantásig a kis halacska a víz alatt mindjárt felelevenedett, s bezzeg el is tűnt a Kondás tenyeréből. Csak ott búslakodik, csak ott szomorkodik magában a legény, hát egyszer csak egy nagy hal emelkedik ki a vízből, volt legalábbis olyan nagy, mint egy ökör. Szétnéz a nagy hal, köszönti a Kondást.
5: Szerencsés jó napot, Kondás pajtás! Ugye te bújnél?
1: Bújni ám, halpajtás, de mi haszna? Nem tudom, lesz-e belőle valami?
5: Ne búsulj semmit. Megmentetted egyszer az én életem, most hát segítek én is a sorsodon. Tudod mit? Ülj belém, majd leviszlek a Tisza leges legfenekére. Ott talán csak nem lát meg a királylány.
0: Úgy is lett. A Kondás beleült a halba, és úgy mentek le a Tisza fenekére. Ott aztán leheveredett, és hosszú szárú pipára gyújtott. Délután egy órakor, mikor már megebédeltek, szólítja a király a lányát.
4: Lányom, vigyázd a Kondást!
0: A királylány kiáll a tornácba, tekint a napba. Nincs. Tekint a fába, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a vízbe, ott meglátta.
2: Háj, uram, atyám, hát még ilyen legényre sem akadtunk, aki így elbújjék.
4: Hogy lányom?
2: Mikor az a Kondás a Tiszának kellős közepén egy hal belső részében pipázik, hosszú szárú pipából.
4: Hely a csillagát, még ilyen begyárt se láttam többet.
0: Ekkor a hal már kifelé vitte a Kondást.
5: Na, pajtás! Megláttak! Már így haszontalan minden mesterség!
0: Nagy szomorkodva ment haza a Kondás, hogy már egy próbát megtett, aztán semmit se használt. Csak két nap már az élet. Otthon a király enni, inni adott neki.
4: Fiam, már te ugyancsak deréklegény vagy. Azt már mégse hittem volna, hogy a Tisza közepén egy halban pipázzál hosszú szárú pipából. No, de még két próba van hátra. Majd meglátjuk. Rendben lesz-e holnap a szénád?
0: Reggelre virradva megint felköltötte a király a Kondást.
4: No, fiam, szedd magad és indulj.
0: Nyakába vette szőrét, és ment, mendegélt, amerre a két szeme vitte. Szomorú volt, mint akinek a házát vitte el a víz, mert reménységese volt a jó elbújáshoz. Hát, ahogy magában epedezik, egyszer csak melléje száll egy sas.
3: Ugye, Kondás pajtás, te bújni akarsz?
1: Bújni bizony, sas pajtás, de nem tudok sehova.
3: No, ne búsulj semmit! Egyszer te is nagy jót tettél velem, amikor a csizmát nekem juttattad. Most hát itt az idő, hogy megszolgáljam. Ülj a hátamra, majd felviszlek a nap másik oldalára. Ott, tudom, nem látnak meg!
0: Úgy is lett. A sas felvitte a Kondást a nap másik oldalára. Ebéd után szólítja a király leányát.
4: Lányom, vigyázz a kondást, majd meglátjuk, elbújt-e most is, mint tegnap.
0: A király kisasszony is kiáll a tornácba, tekint a vízbe, nincs, tekint a fába, nincs, tekint a kőbe, nincs, tekint a napba, ott meglátta.
2: Ha-haj, uram, atyám, még ilyet soha világéletemben nem értem.
4: Hogy-hogy, lányom, mi lehet az?
2: Hát, atyám, uram, mikor az a kondás ott van a nap háta meget? Ezt sose gondoltam volna.
4: Már, lányom, csak ugyan nagy mester ez a mi kondásunk. Ilyet a nagyapám lelkese látott.
0: Ahogy a sas ezt megtudta, így szól a kondáshoz.
3: No, kondás pajtás! Már meglátott a királylány! Hiába minden! Innen le kell mennünk! Nem is tudom, hova bújsz most már, ha már itt is meglátott!
0: Mit volt mit tenni, lehozta a sas a napból. Idelent elmegy a kondás a király elébe, ez meg csak elcsodálkozik, amint meglátja.
4: No, fiam, ezt már csak ugyan nem hittem volna. Az első bújásod is nagy volt, de hát még ez... Ajaj, a nap hátha megett, no, de most egyél, igyál, egyél, ja, ezt már mondtam. Na, majd holnap megteszed a harmadik próbát, ez lesz az utolsó, ha megteszed jól, akkor leányom, s a felek királyságom kapod, de ha nem, most figyelj, akkor oda az életed.
0: Reggelre kelve megint felkölti a király a legényt, s imit szól hozzá.
4: Itt az idő, fiam. Már csak ez az egy nap van hátra. Menj Isten hírével.
0: Hely, lelkem, nagy szomorkodva kullogott a kondás a király kisasszony kertjében. Hát, ahogy ott sétálgat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok között, egyszer csak megszólal egy olyan rózsa, amely az egész kertben a legszebb volt.
2: Szerencsés jó reggelt adjon Isten, kondás pajtás! Ugye te bújni jöttél?
1: Adjon Isten, rózsa pajtás! Bíz abban a szándékban volnék én, de nem tudom, lesz-e belőle valami. Már elbújtam kétszer, először a Tisza fenekére, másodszor meg a nap háta megé, de most már nem tudom, hova leszek.
2: Ne buslakodjál, pajtás! Jót tettél te is velem. Hát nem veszem azt neked hiába. Tedd, amit mondok. Na, ülj belém mindjárt, a király kisasszony még délig templomba fog menni. Neki meg hát mindig virágot szoktak szedni a kebelére, majd, ha a szobalányok eljönnek, engem törnek le, és engem tűznek a király kisasszony keblére, ne félj, nézhet akkor.
0: Úgy is lett az egész, amint a király kisasszony fel kell szólítja a szobalányokat.
2: Lányok, virágot hozzatok nekem, de a legszebbiket válogassátok ki.
0: Kiszaladtak a szobalányok, hát csak elcsodálkoztak, amint a rózsát meglátták, és nem is állhatták meg szó nélkül, beszaladtak a kisasszonyhoz.
6: Felséges király kisasszony, tessék elképzelni, mi sosem volt olyan szép virág a kertben, mint amin ő most van, egy rózsa.
2: No, azt kell nekem.

0: Tegyétek be a bokritám közepébe, azzal fogok menni a templomba.
1: Úgy is lett. Bevitték a rózsát, a király kisasszony el is ment a templomba, a rózsa meg ott a kebelén. Ebéd után szólítja a király a leányát.
2: Lányom, vigyázd a kondást!
1: A király kisasszony kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs. Ekkor lelkem könnybe lábad a király kisasszony szeme.
0: Jaj, atyám, sehol se látom a kondást.
2: Nem lehet az. Lányom, csak nézd meg jobban.
1: Megint tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs.
0: Jaj, atyám, hova legyek? Sehol se látom, akárhogy nézem is.
2: No, nézd csak, lányom.
0: De hiába, atyám, már a vérkönnyű is csurog a szememből, még se látom.
1: De lelkem, a kondás se volt rest. Kiugrik a király kisasszony kebeléről, a rózsából, s nagy hirtelen megölelte, megcsókolta.
3: No, szívem szép szerelme. Te az enyém, én a tied.
2: Ejha, lélek adta kondása. Megnyerted a leányom, s a fele királyságom.
1: Ezzel megtették a nagy lagzit, táncoltak kivilágos virradatig, s most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Annie M.G. Schmidt, Fit Westendorp, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a legváros kenyeredet, de össze nem asszatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját. Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe! Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre. Mit műveltél? Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kosmuk.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba. És a biztonság kedvéért hozzáöntött még 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte Kosmukot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkoztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is.
2: Meneküljünk!
0: Kiáltotta Szutyog Sári, és Kosmukkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
1: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Kosmukkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
3: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
3: Azonnal jöjjenek tűzoltúrak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
3: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
3: Nagyon bután viselkedte Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Kosmuk sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

az igazságtevő királyné, avagy kié a csacsi, Rostás Farkas György meséje. Az erdő szélen élt egy szépségéről és okosságáról híres cigánylány a szüleivel. Egyszer arra lovagolt a király, és meglátta a lányt. Azon nyomban beleszeretett, így szólt hozzá. Mától fogva te vagy a királyné, de van egy kérésem. És mi lenne az? Tudom, hogy te nagyon okos lány vagy, és mindig segítesz azoknak, akik hozzád fordulnak. Ígérd meg, hogy nálam nélkül nem adsz senkinek sem tanácsot. Szavamat adom rá. Úgy lesz, ahogy kívánod, felséges uram. Csak szeress, ahogyan én téged. Nagy boldogságban éltek a palotában. Egy nap a király így szólt a lányhoz. Kedves feleségem, el kell utaznom, de nem sokára visszajövök. Rendben van, felséges uram. Ne feledd, adott szavadat. Ha jön valaki tanácsot kérni, ne adj senkinek sem. Várjanak meg, amíg hazaérek. Úgy lesz, ahogy kívánod. A király elutazott. Másnap reggeltől estig esett az eső. Két koldus járt a sáros úton. Mindkettőjüknek volt felesége, és egy-egy taligája. Az egyik koldus taligáját szamár húzta, a másikat pedig maga a koldus és világtalan felesége. Időközben beesteledett, a palota mellett vertek sátrat. Mivel nagyon fáradtak voltak, hamar elaludtak. Éjjel a szamár lefialt. A kis csacsi a vakasszony taligája alá vergődött. Mikor reggel a koldus felkelt, oda kiáltott a feleségének. Hé, asszony, ide néz, megfiadzott a taligánk. Hála Istennek, most már nekünk is van szamarunk, nem nekünk kell húzni, mondta a vakasszony. Mikor a másik koldus is felkelt, látjám, hogy egy kis csacsi van odakötve a vak taligájához. Megdörzsölte a szemét, azt hitte rosszul lát. A taliga nem fialhatott szamarat, ez csak is az övé lehet. Oda ment a taligához, hogy a kis szamarat elhozza onnan. A másik ember nem engedte. Ez a szamár az enyém. Itt találtam a taliga alatt, csak is a taliga fialhatta. Hát már hogy mondhat ilyet? A szamár az enyém, az én szamaram fialta. Nem úgy van az? Enyém a szamár, mert a taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja. Addig-addig vitatkoztak, amíg összeverekedtek. Jól helyben hagyták egymást. A nagy csetepatéra kijött a királyné a palotából. Jó napot, felséges királyné, köszöntötték illendően. Jó napot, emberek, miért vagytok ilyen nagy zajjal? Tégy igazságot, felséges királyné, nekem van egy szamaram, neki nem volt. Az éjjel a szamár lefialt, ez az ember meg a kis szamaramat a taligájához kötötte. Ő azt állítja, hogy a kis szamár a kocsija alatt volt, ezért a kocsi fialta a szamarat. Így a szamár az övé. Igenis az enyém, szólt közbe a másik koldus. A taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja, ő is látta. Igen, miénk a szamár? Én is láttam, hogy a mi taligánk alatt van, mondta a vakasszony. Ha láttad, hát láttad, mondta a királyné. De én nem tehetek igazságot köztetek, várjátok meg a királyt, majd ő elrendezi a dolgotokat. És hol a király? A király elment a smaragd folyóhoz aranykölest őrizni, mert a halak kijárnak a vízből, és lelegelik a kölest. Már megbocsásson, felséges királyné, szólt a vakasszony, de hogy lehet az, hogy a halak kijönnek a vízből, amikor nincs is lábuk? Ez is olyan furcsa dolog, mint hogy a vak lát, vagy hogy egy taliga szamarat fial. A vakasszony nagyon elszégyelte magát. Közben a kis csacsi kötele eloldódott, és az anyjához ment szopni. Látjátok, emberek, nem kell a királyt megvárnotok, a kis csacsi tudja az igazságot. De hát velünk mi lesz? Kérdezte a vakasszony. Nekünk nincs szamarunk, magunk húzzuk a taligát. Kaptok tőlem egy szamarat, de most menjetek Isten hírével. Nagyon köszönjük, felséges királyné asszony. A koldusok sietve eltávoztak a palotából. Estére hazaért a király, megvacsoráztak, majd így szólt a feleségéhez. Mondd el, mi történt, míg távol voltam. Jött ide két koldus. Az egyiknek volt szamara, a másiknak nem. A szamár megellett, és a kis csacsi a másik koldus taligája alá került. A vakasszony is azt állította, hogy az övék a csacsi, hiszen ő is látta, hogy az ő taligájuk alatt van. Ezen aztán hajba kaptak. Mindketten a magukénak akarták a csacsit. Mondtam nekik, hogy várják meg, király uram, míg visszajössz a smaragd folyó partjáról, ahol őrzöd az aranykölest a halaktól.
A vakasszony erre megkérdezte, hogy hogyan jöhetnek ki a halak a vízből, amikor nincs is lábuk. És mit feleltél neki? Azt, hogy ez is úgy lehetséges, ahogyan egy taliga szamarat fial. Közben a kiscsacsi éhes lett, és odament az anyhához szopni. Mondtam nekik, látjátok, a kiscsacsi tudja az igazságot. Aztán kibékültek és elmentek. Nem tartottad meg a szavad. Törvényt szabtál nélkülem. De kedves uram, a kis szamár adta az igazságot. Ő tudta, ki az anyja. A lényegen ez nem változtat, megszegted a szavad, nem akarlak többé látni. A palotából egy dolgot vihetsz csak el, azt, ami neked a legkedvesebb. Jól van, kedves uram, elmegyek, de kérlek búcsúzóul, ígyunk meg egy pohár bort. Rendben van. A királynő kitöltötte az italt, és észrevétlenül altatót tett ura poharába. A király megitta a bort, és azon nyomban elaludt. A királyné behívatta szolgáit. A királyt kopott gúnyába öltöztették, majd levitték a hintóba. A királyné apja kunyhójához hajtatott. Vigyétek be a királyt a házba, aztán elmehettek. Holnap délben legyetek itt, de egy percet se késetek, mert a fejeteket vétetem. Igenis, minden úgy lesz, ahogy parancsolt a felséges királyné asszony. A király csendesen aludt a gajakkal fedett kunyhóban. A tetők is csípni kezdték, és vakarózni kezdett. Jaj, hol vagyok? Csak aludj, jó helyen vagy. Azt álmodtam, hogy jaj, valami belém csípett. Vakard meg! A király már mindenütt vakarózott. A sok csípéstől egészen felébredt. Látja ám, hogy valamiféle kunyhóban van rajta, meg ócska göncök. Hol vagyok? Itt vagy a szüleim kunyhójában. Hogy kerülök én ide? Hát elzavartál a palotából, és azt mondtad, azt vihetem magammal, ami nekem a legkedvesebb. Én téged hoztalak el. Ide hallgass, te asszony. Belátom, hogy te nagyon okos vagy. Pedig apád csak egy szegény cigány halászember. Visszaviszlek a palotába, apáddal, anyáddal együtt. Meg tudsz-e nekem bocsátani, amiért elzavartalak? Meg, felséges királyuram. Mától fogva te szabod meg a törvényt. Okos is vagy, ügyes is vagy, rád bízhatom az országot. És most mehetünk. Még nem lehet, majd csak holnap 12 órakor. Hogy-hogy? Kérdezte a király. Majd meglátod? Másnap pontban 12 órakor megállt a hintó a kunyhó előtt. Mindannyian beültek, és hamarosan a palotába értek. Telt múlt az idő. Békében, szeretetben éltek. A nép is megszerette a királynét, mert okos törvényeket hozott. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett. Volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony. Mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most ide jöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, s mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovács szénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakad fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer tizen, huszan fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben. S csak a jó Isten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak. Hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt, övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a vár fokáról az aranyos folyóba, s addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan, amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették.
De hiába volt sötét, a három orrukán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrukán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott, hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdult, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondta a három orrukán, mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is fölébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult. Mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. Na, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. De bezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden népemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzenj meg Zúzónak, csak jöjjön a nász néppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a nász néppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leánybajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr. Fejemen a kalap. Mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, és amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jöv vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót. Mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegényemnél?
1: Én bizony agyon ütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, és aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Utcú, édes tarisznyám! Add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és minden áron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt, kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett királykomáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Hey, azt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi hely a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: Na hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval, ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt hancúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, s bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a kománk!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya! Add ki a magadét! De úgy, hogy most a királynak terítesz!
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémántal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Ad nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönnünk. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb ugye szaladgál a sok rajkó.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkig ette itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodta ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra. Gondolta, leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazalán szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az újjal, A régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza, ő meg kiment az udvarra és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika, gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért el megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Ugyan dalulnak a fülemülék. Este, vacsora után a kis Pikpok megkérdezte az anyját.
1: Anyu, mondd meg nekem, hogy hogyan dalulnak a fülemülék.
0: A pingvin mama éppen tojást költött, tehát türelmetlenül válaszolta.
1: Ne zavarj most, nem látod, hogy költött?
0: Pikpok akkor az apját kérdezte.
1: Apu, mondd meg nekem, hogy hogyan illatoznak az ibolyák.
2: Ne zavarj! Nem látod, hogy gondolkodom?
1: És mi gondolkodsz ennyire?
2: Azon töprengek, hogy milyen szép is lenne, ha a tengerben nem lennének cápák.
0: A kis Pikpok elszomorodott, és elment Adeline nénihez. Szerényen megkérdezte tőle.
1: Néni, mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogyan dalolnak a fülemülék, és hogy hogyan illatoznak az ibolyák. Vedd ki a fejedből a fülemüléket, meg ibolyákat. Rendes pingvin vagy, és nem kell ilyen ostobaságokon törnöd a fejed. És különben is nem érek rá, mert fülvédőket kötök a családnak.
0: Pikpok nagyon elszomorodott, de csak egy kis időre, mert azután eszébe jutott, hogy a bácsikája, az öreg vakvok, akinek a bal lábát leharapta egy cápa, valamikor járt távoli meleg országokban, állatkertekben, és biztosan tud neki felvilágosítást adni. Elment hát a hajótöröttek sziklájához, és amint meglátta vakvok bácsit, azt kérdezte tőle nagy ravaszul.
1: Bácsi, te még biztosan nem szagoltál ibolyát, hm?
2: Én? Te még a világon sem voltál, amikor én Amsterdamban, az állatkertben, ibolyát szagolgattam.
1: Akkor mondd meg nekem, hogy milyen az illata.
0: Az öreg vakvok áhítattal mélyet cippantott a levegőből.
2: Hát az olyan illatos, hogy beleremeg az ember szíve.
0: Pikpok csibészmódra összehunyorította a szemét.
1: De a fülemülék dalát, az biztosan sohasem hallottad?
2: Én! Te még a tojásban csücsültél, amikor én már Párizsban, az állatkertben, a fülemüléket hallgattam!
1: És akkor hogyan dalolnak?
2: Hát azok úgy dalolnak, hogy még egy öreg pingvin is a felhők fölé szeretne repülni.
1: És tulajdonképpen miért nem tudunk mi repülni?
2: Ha még mit nem? Egy rendes pingvin sohasem fog repülni, éppen elég, hogy úszni tud.
1: Aj, milyen kár, hogy nem tudok repülni. Csatlakoznék a kacsákhoz, és elrepülnék messze-messze, egészen a kék tóig. És ott semmi más nem csinálnék, csak reggeltől estig ibolyát szagolgatnék, és hallgatnám, hogy hogyan dalolnak a fülemülék. Miért kell nekem rendes pingvinnek lennem? Inkább ne lennék olyan nagyon rendes, de tudnék repülni.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: De hogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a 7 ágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a 7 ágú lámpást, a kis korsó olajat. 2 kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsonyra? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: Lázár Ermin, a csodapatika. Ordított első vevőjére torka szakadtából rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg rimapéntek fűterén.
1: Hogy mit képzelek?
0: Emelte fel a hangját az első vevő.
1: Te nem az van kiírva maga bótyára, hogy patika?
2: De, az.
0: Mondta rimapénteki rimai péntek.
1: Akkor meg mit ódítozik, ha aspirint kérek? Hó kérjem, ha nem a patikában?
2: Az is ki van írva, és ki a cég tulajdonos.
1: Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Nekem aspirin kell, és kész.
2: Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki, rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul?
1: Milyen szözt árulna most egy patikában?
0: Mérgelődött az első vevő.
2: Embernek fia!
0: Mondta kissé lecsillapodva rimapénteki, rimai péntek.
2: Ez nem a test, hanem a lélek patikája.
0: Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
1: Lelki bajok ellen?
2: Igen.
0: Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó.
2: Tisztelt barátom! Velön az első vevőm bármit vásárol ingyen kapja. Válasszon.
1: Hogy őszinte legyek, nem pontosan értem, hogy milyen lehet gyógyszert kapni az ön patikájában. Már reménykedem, de reményeimet ki sem merem mondani.
2: Mondja csak bátran.
1: Ne talántán irigység, gőg, nagyképűség, jáhaság, károm, rossz indulat.
0: Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta.
2: Kicsinyesség, kapzsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohajság, lelkiresség, pénzsóvárság, és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.
1: Ez nagyszerű! Uram, bocsássa meg, hogy az imént emeltebb hangon merészetem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. A zsátosság ellen is van gyógyszer.
2: Van,
0: mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.
1: Képzelj el, nekem van egy házsártos, ívi, lusta és nagyképű veleségem. Egy kicsinyes, kapzsi napom. Egy torkos, tohonya pénzsóvár ipam. Egy alamuszi angyikám, egy kárvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyben megy, csak hoználjon.
0: Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje bubját.
2: Van egy bökkenő.
1: Engem már semmi nem akadályoz meg, hogy megmentsem a feleségemet, a ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat, mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam az a bökkenőt.
2: Annyiska csak, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
1: Úgy érti?
0: Tátotta el a száját az első vevő.
2: Úgy.
1: Hát az várhatja,
0: mondta elkeseredetten az első vevő.
2: Mit?
1: Hogy mondjuk a feleségem idejön és gyógyszert kérjen, irítség, lustaság, ázsát és nagyképpen saját maga számára?
2: Már hát miért nem történne ez meg?
1: Meg kérlek szépen, ez a nő, ez azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen, hogy rólam állítja, hogy így lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
2: Én szívesen állok rendelkezésére. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
1: Hát csak nem képzeli, hogy ez igaz, még hogy én így, még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges.
2: De veszekedősnek csak veszekedős, velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy bejött.
1: Én? Hát én ember, hát maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit a veszekedős elleni híres gyógyszeiből. Tablettát, zsírt, írt, vagy tudom is én balzsamot.
2: Maga nagyképű fajankó!
0: Ordította el magát Rima pénteki Rimai Péntek.
2: Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic.
0: Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr!
2: Hát, ha mégis igaza van.
0: Gondolta Rima pénteki Rimai Péntek.
2: És be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ah, ugyan. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni.
0: Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írekből, tablettákból. Saját magának, egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi

0: a három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Az egyik sárga, a másik piros, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak hárman a verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, boldogok voltak. De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak repülni, de a házuk ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. Elvergődtek hát a sárga tulipánhoz, s így könyörögtek.
1: Kis tuli, nyisd ki a fejedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
2: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga és a piros pillangó azt felelte, hogy ha fehér testvérkéjüket nem bocsátja be, úgy bizony, inkább ők is kinmaradnak. Az eső pedig egyre jobban szakadt. Elvergődtek valahogy a Liliomhoz, és megkérték szépen.
1: Kis Lili, nyisd ki kelyhedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a Lilium így felelt.
3: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így válaszolt.
4: Ha a testvéreimet nem fogadod be, úgy bizony én sem kívánkozom hozzád. Inkább ázzunk együtt, mintsem, hogy elhagyjuk egymást.
0: És így hárman repültek ismét tovább. Elkeseredésükben énekelni kezdtek.

a nap, meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangó könyörgő énekét, és annyira megsajnálta őket, hogy az esőt elűzte, meleg fényt árasztott a kertre, és a pillangók szárnyait megszárította. A három pillangó újra táncolt, repkedett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Mikor kifáradtak a játszadozásban, együtt szépen hazamentek, és lepihentek.

0: Hogyan adott Runca egy tanácsot Pulyácskának a vadásznak? Egyszer Manka áfonyát szedett az írtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka rohan lélek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Isten ellen való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórta Markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Berendicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Speyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát,

0: és mindenben úgy viselkedett, mintha élne, pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a Hicinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a Ráholec minden élőlénye. Jó szívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Runcánc. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
1: Mi bajod, Pulyácska?
2: A vasnyúl miatt fáj a fejem. A Szfejeri grófnak alig, hanem valamilyen csalafinta terve van vele.
1: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runcájsz odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Szfejeri gróffal a lugasban üldögélt. Runcájsz a málnabokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnyulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásukban.
3: Ilyen csodálatos dolgot még senki sem
4: az orrát,
0: csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnyulát, és így szólt.
5: Csodálatos az igaz, de ha ezt a vasnyulat a vadászom Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Szfejeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
4: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf hetvenkedése.
5: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Szfejerbe. Vagy Szfejerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét. Runcájsz nem vár tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
2: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúlra.
1: Nyúlsöréttel bizony nem sokra még.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
2: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat azt sem lőné keresztül.
1: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
2: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az irtás szélén. A Szfejeri gróf odább térdelt a vasnyúl ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz őssöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runcájsz is Mankával. Meg Csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
5: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska mi a dolgot. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz!
0: A Szfejeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vasszemmel. Láng csap ki a puska csőből, erdördül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A Szfejeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz fordul.
4: Ehhez vadász kell ám a jobbába.
0: Vasnyulát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjébe nevet.
4: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
5: De figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Runcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
1: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
1: Az ólom itt nem segít. Vasgolyót kell öntenünk.
6: Hát, ahhoz bizony vörös kő kellene.
0: Runcánc lehajolt, és adott a tűzembernek egy vörös követ. A tűzember a tenyerébe szorította a követ, s kis idő múlva olvasztott vas csurgott ki az ujjai közül. A folyékony vasat egy földbe vájt gödröcskébe csurgatta, fordított lélegzettel ráfújt, és készen is volt a vasgolyó. Runcájsz titokban folyácskának hajította.
1: Töltsd meg a puskádat!
0: A vasnyúl ismét kifut a ketrecből, és Folyácska másodszor is rálő. A vas a vasnak üdődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaéti a földre.
4: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszti a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság. Pulyácska meg olyan halvány lett, mint a tavaszi levél.
1: A vasgolyó kevésnek bizonyult. Most mit tegyünk?
7: Fogd meg ezt is,
0: suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájsz pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
4: Krolcs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkány fővel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátyárhoz, az óráshoz. De bizony hiába vitte,

0: az Anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. És ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kert gazdáját. A kert gazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertészt fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez ért ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgokat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi giliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint azelőtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni mellé, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam! Mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de oda röppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó, egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől a hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogon, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte. És a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kertgazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó, de az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak?
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska. Szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagyhangosan.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kiskakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, ad csípjék agyon a darazsak!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zenged bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Ereszd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádoslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen, jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt!
1: szítve begyem a sok pénzt!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Utcu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúlt, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszonyt találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz. Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölődötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égőházból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bujdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom,
0: mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet. Itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok,
0: mondta a birsképű herceg.
2: Végre,
0: mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: Wilhelm Hauff, mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, és aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük. És azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva, elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám, nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, s azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. S még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsöndesednek, ha egy-egy szikla tetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod, de hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanak köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Most csak hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy!
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotródj innen, még pedig sietve.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy tele beszélt mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Hey! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánjuk.
3: Mutasd meg a tudományokat!
0: A mese kinyújtott a karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka, lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptörnyüsgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei. Surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitt szállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. A fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz neki. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantott.

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesken sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén, zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, s zöld az óriási zsákja is, amiben zsuzsikákat rakja. Zsuzsika abbahagyta a sírdogálást. Jaj, de félt! Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Murmura bácsi.
3: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsz ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó, hallott, hogy duhog, bum-bum, zuhog-buhog a föld alatt, vagy a padláson. A konkó, akkora keze, mint egy péklapát, a lába, mint egy halászladik. Jaj, a hóna alá kap, jaj, elvisz! Kiszaladt Zsuzsika az udvarra, sírni sem mert, ülni sem mert.
1: Mikor jön már az anyukám?
4: Mindig láb alatt vagy!
0: Horkantott egyet kinn az udvaron Burbura néni.
4: Sose hagyod az embert nyugton! De majd jön a mumus! Elvisz! Zúdj bele a fekete zsákjába, ott aztán majd lábad lángodhatsz!
0: Jaj, a mumus! Fekete kerek feje van a mumusnak, szőrös mancsa, a füle hegyes. A zsákja szurokszagú, hű, de sötét lehet a zsákjában. Zsuzsika átszaladt a szomszéd kertbe, fölmászott a cseresznyefára.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
3: Na-na!
0: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
3: Mit csinálsz ott, te? Ha letördeled a fám ágait, hogy vinne el a bákász? Majd szólok a bákásznak, hogy vigyen el. Ah, szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
0: Jaj, a bákász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya. De mégse kutya, hanem bákász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába. Ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: És akkor... Kip-kop! Valaki ott motozott a szobában. Jaj, nagyon összeszorul Zsuzsika szíve, és akkor az a valaki vékony síros hangon megszólal.
5: Segítség!
4: Ki az?
0: Suttogta Zsuzsika. A fotel lába mögül előóvakodott egy szurok fekete macskaforma lény.
5: Én vagyok!
0: Mondta.
1: Jaj, de helyes kis cica vagy.
0: Örvendél, Zsuzsika. Ami igaz, a macskaforma lénynek helyes, kerek feje volt, bájos, hegyes fülecskéje és nagy, szomorú szeme.
5: Nem vagyok cica,
0: mondta mélabúsan, és még mélabúsabban folytatta.
5: Segítség!
0: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
1: Hát akkor ki vagy, és miért kiabál segítségért?
5: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
1: Tőled, te kis butus!
0: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
5: Én vagyok a mumus.
1: Jaj, de aranyos!
0: Örvendett Zsuzsika.
5: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
1: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
5: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
1: Mi a nagy bánata?
5: Gyere, majd elmondja maga.
0: A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült. Zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt nagy zöld bömböléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja árat, megzöldítette Murmura néni szép cifra szőnyegét.
1: Jaj, ha ezt a Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel!
0: Sóhajtott Zsuzsika.
6: még hogy a zöldli ficcel! Hiszen az én vagyok!
0: Óbégatott a zöld hajó. Zsuzsika boldogan összecsapta a tenyerét.
1: Üdvözöllek, kedves zöldli fic!
7: Tényleg kedves vagyok?
0: Kérdezte gyanakodva a zöldli fic.
1: De még mennyire?
0: Mondta Zsuzsika.
7: Nem félsz tőlem?
1: Mert hogy félnék egy ilyen kedves mukitól? Sőt, akármi a bajod, nagyon szívesen segítek, ha tudok.
7: Már segítettél?
0: Mondta zöldli fic, és kidörgölte szeméből a könnyeket.
7: Az nekem aranyat ér, ha nem félsz tőlem. Azért bömböltem, mert velem ijeszgetik a gyerekeket. Pedig én vigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itt az egereket, mindjárt itt a zöld lifit és megvigasztal.
1: Na még ilyet, a végén még a konkóról, meg a bákászról is kiderül.
7: Jaj!
0: Hallatszott ekkor egy kétségbeesett hang.
7: Jaj!
0: Egy másik hang.
1: Hát ezek.
7: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
1: Jaj, de félek!
0: Szeppent meg, Zsuzsika.
1: Miért jajgatnak?
7: Félek tőled.
5: Tőlem?
0: Álmélkodott Zsuzsika.
5: Na ugye, látjátok?
0: Mondta Momos az asztal alá.
5: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
0: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának. Ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász és a zöldli fic is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
1: Gyorsan, bújjunk el!
2: Hol van már megint ez a lány?
0: Dübörgött Murmura néni.
2: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöldli ficcel.
0: Még hogy a zöldli ficcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ölelte az új barátait.
1: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám.
0: Mondta.
1: Hogy megmutassalak neki benneteket.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a wildlingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádoknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudni, Isten milyen tehetséges, de képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakkolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, s este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: meg hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meg hallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendes végre!
3: Egy pisztelés se halljak, az operát akarjuk nézni.
2: Recs, recs!
0: És recsegnek, recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
4: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
3: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
3: Ne légy gyűrű.

0: igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
2: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
3: Nagyon örvendek.
2: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
2: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
3: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
2: A vízvezeték köhint egyet. És rákezdi a folyik a víz, csendesen,
1: csendesen,
2: valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell, olyan szép ez az egész, s végül így szól.
3: Valóban nagyon tehetséges, lehet még magából valami, fel van véve, de viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
2: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. De a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
3: Jó.
2: Mondja végül az igazgató.
3: Nagyon szívesen felveszem. Mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
2: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész várost bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amint társalognak egymással.
4: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
2: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
5: Hopp, adják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
2: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, és ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

0: Deák Bollett király. Útra ment egy deák, és amint a mezőn ment, kipattogzott borsos szemekre talált. Gondolta, hogy talán valami hasznát veheti, mert szegény legény volt, és az apja azt tanácsolta neki, ha talál valamit, ami többet ér egy bolhánál, vegye fel. Felszedte hát a borsót, és a zsebébe rakta. Útjába került a királyvárosa, és mivel éppen beesteledett, bejelentette magát a királynál. Szállást kért éjjelre és úti költséget a további útra. Jóforma legény volt a deák, helyesen beszélt és ügyesen viselte magát. A királynénak ez figyelmére esett, és minthogy eladó leánya volt, úgy vélekedett, hát ha királyfi, és leánynézőbe jött, és csak azért öltözött deáknak, hogy ne ismerjék meg. Ezt a gondolatát megmondta az urának, és a király igazat adott neki. Megegyeztek, hogy próbát tesznek vele, hadd tudják ki igazán királyfie. Ott marasztották a deákot 2 napra. Első éjszakáron nem valami pompás ágyat vetettek neki, azért, hogy ha azzal megelégszik, akkor csak ugyan deák, de ha nem, akkor királyfi. Egy oldalházban vetették meg az ágyat, és egy bizalmas emberét a király a ház ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit csinál. Megmutatták a deáknak az ágyát, és ő vetkezni kezdett ott egyedül. De amint vetközött, a borsó a zsebéből mind az ágy alá gurult, ő keresgélni kezdte, és egyenként összeszedegetni. Hajnal lett, mire össze tudta szedni. A vigyázó nem látta, hogy mivel dolgozik a deák, de azt látta, hogy nem aluszik, hanem egyre az ágyat igazgatja, és csak hajnalra aludt el egy cseppecskét. Jelentette a királynak, hogy a vendég nem aludt, csak az ágyával bajlódott. Úgy látszik, nem a féle ágyhoz van szokva. Reggelinél kérdezte a király a deákot, hogyan aludt. És az csak annyit mondott, egy kicsit nyugtalanul, de annak is maga volt az oka. Ebből azt értették, hogy megbánta, mert nem adta ki magát, hogy hangjához illő ágyat vessenek neki. Azt hitték, hogy királyfi, és úgy is bántak vele. Másnap este királyi módra vetettek neki ágyat, és a deák, mivel a múlt éjjel nem aludt, alig feküdt le. Úgy elaludt, mint a tök. Véradattig meg sem moccant. A vigyázó azt jelentette reggel, hogy a vendég végig jól aludt. Most már a király és még a királyné is azt hitte, hogy a deák csak mondja deáknak magát, és valójában királyfi. Attól kezdve úgy is szólítgatták. A király leánya hamar megszeretette magát a deákkal, és hamarosan egybekeltek. Már álló esztendeje, hogy együtt éltek, a kohintóba fogadtak nekik, és útnak eresztették őket, hogy a deák királyfi mutassa meg feleségének a maga országát. Most ilyet meg csak a deák, hogy kurucosan talál járni, de nem soká szeppeget, elszánta magát, hogy lesz, ami lesz, és elindult a feleségével hazafelé. Azt mondta magában.
1: Elindulok vele, legfeljebb elszököm tőle, és visszamegyek a kollégiumba.
0: Mert a deák köntös soha nem hagyta el magától. Elindultak, és addig mentek, míg egy nagy erdőbe nem értek. Ott a deák felremegyen, egy mély árokba vetközni kezd, hogy a deák gúnyába öltözik és elszökjék. Éppen ott hevert egy hétfejű sárkány, és őt megszólította.
2: Ki vagy te, és mit keresel?
0: A deák elbeszélte a sárkánynak az egész dolgát, és azt is, hogy éppen szökni akar.
2: Kár volna elszökni, csak folytasd az utadat, és amint az erdőből kiérsz, meglátsz majd egy ludlábon forduló részvárat, menj be abba, s lakjál ott békességgel feleségestül, kutyástul, macskástul, míg a vár mozogni és forogni nem kezd. De akkor aztán katrolgyon néznek, akkor én megyek oda-haza, s ha ott találnak, vége az életednek.
0: Visszament hát a deák a hintóhoz, és tovább utaztak. Az erdőből kiérve meglátta a lúdlábon forgó részvárat. Oda bementek és letelepedtek, mintha az övé lett volna a vár. Jól el voltak ott 2 esztendeig, és már maga is hinni kezdte, hogy igazi király. hanem egyszer csak a vár mozogni, forrulni kezdett nagy gyorsan. Megpusult a deák, kiment a vár belsejára, sétált nagy búsan alá és fel. Talált ott egy vén banyát, aki azt kérdezte tőle.
3: Mi bajod van, felséges király?
1: Az a baj, anyó, hogy nem vagyok király, de mégis annak kell lennem.
0: Azzal elbeszéli az egész dolgát.
3: Nem olyan nagy baj az, fiam. Köszönd meg, hogy nem titkoltad előlem a dolgodat. Én Kuruzsló királyné vagyok, a hétfejű sárkány legfélelmetesebb ellensége. Ezért azt tanácsolom, igen hirtelen süttess egy cipót, egymás után 7 sütéssel. Azt a cipót mindig legelsőnek tétesd be a kemencébe, s legutoljára vetessed ki. Azt holnap reggelre, amikor a hétfejű sárkány megérkezik, tétessed ki a várkapuba, s annak a sárkány úgy megörül, hogy tégedet soha nem fog háborgatni, s a vár mindenestől neked marad.
0: No, jól van. A deák a cipót éppen úgy elkészítette, ahogy az anyu tanácsolta. És már éjfél után 1 órakor a cipó ki volt téve a várkapuba. Mikor a nap feljött, és a hétfejű sárkány a várkapuba ment, a cipó így szólította meg.
4: Ho-ho, megállj! Itt én vagyok az őrző. Ide az én engedelmem nélkül nem mehetsz be. Ha mégis be akarnál menni, elő ki kell állnod, amit én kiálltam.
2: De micsoda próbákat állottál ki, hát?
0: A cipó elbeszélte, hogy őt, amikor mag volt, felásolt földbe takarták. Elrohadt, kikelt, felnőtt, sok hideget, meleget, esőt, havat kiállott. Mégis megtermett. Akkor levágták, összekötözték, megcsépelték, összemorzsolták, meggyúrták, aztán 7-szer egymás után mindannyiszor a társainál előbb a tűzes kemencébe bevetették. Ha a sárkány mindezt kiállja, bereszti a várba, de máskülönben ugyan nem. A sárkány tudta, hogy mindezt ki nem állhatja. Ezért úgy neki haragudott, hogy mérgében kihasadt, és azon helyben elpusztult. A deák pedig attól a naptól fogva aludlábon forgovár ura lett, és az apóság királysága is rászállott. Ha meg nem halt, még ma is uralkodik. Ha tudnám, hogy ilyen szerencsésen járok, mint a deák, én is a mai szentséges napon beállanék deáknak.

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajo földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sutácskák, s vaj merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy kuja emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám! Én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsinga húzod. Volna most oda egy isteni fúvó, ha akarod, elviszlek maga. Megörült az énekmondó, mindjárt fogta a kis hunga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávé szimbocskor, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékban nem érte. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a kosztyahodak. Kettőnek sastula volt, kettőnek pulykatolbó volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a pupjokon felhőből válló iszákot cipeltek, teli mindenféle termőmókokkal. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek, sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek egy komák? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fejnyőfát. Erre azok hálásan bólogattak, nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hostyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgószél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Coloradón lefele, mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az énekmondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyog hon odagúk volt a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti szárazon követte őket, s ügyelt büködő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg akkocska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időztek komótus. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje belesajdult. Egy képpillangó még füstött képeket is ajándékozott neki, hogy majdnem mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradt ott, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, és elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami töreg húzza más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarak, akik elvonkodták a folyón hegymenet, s maga az országába. Amint kiszállott, a kivált fatörzset ledöfte a folyó medvébe. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt,

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az eféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, meresz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, és kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, és elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, és gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet!
0: Mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűsárnyát az emberek.
0: Válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira mondván.
1: Ej, de jó szagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris eresztené ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Csak lassan a testtel!
0: Mondta a bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, és azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika, szent tehenünknek kegyes élettársa! hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok utamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
3: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudok. Tudom én, hogy hálátlan az ember. Jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
5: Éhezem a húsodra, pandi, telepedek éhen!
0: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
2: Várj! Hátra van még két bíró.
0: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
2: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
0: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
3: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
0: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
2: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
3: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
0: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
3: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
0: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
3: Különös.
0: Csóválta a fejét a sakál.
3: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
5: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
3: Hát persze.
0: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
3: Persze, én voltam a ketrecben, vagy hogy is volt, ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin, nem, itt se jó. Hát, kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
5: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
3: Értem.
5: Ez meg itt a Brámin, érted?
3: Értem.
5: Ez itt a ketrec.
3: Értem.
5: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
3: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyarázna egy kicsit világosabban.
5: Ó, te tökéletlen!
0: Dühöngött a tigris.
3: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
5: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
0: Azzal már ugrott is a tigris a ketrec.
5: Érted-e végre?
3: Értem, hát.
0: Mondta a sakán. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakának a segítséget, azzal folytatta útját.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a ködhöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: hogyan segített Runcaesz Mordi gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel hintorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcaesz éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugor csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, s amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcaesz vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeli grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcaesznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból fél szemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcaesz csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcaesz vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hajlongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipke fodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőmnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
4: Így van, elrendeltük.
5: Amit pedig mi elrendelünk,
4: az úgyis lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát már, hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: Igen, a Speyeri gróf.
4: Speyeri gróf.
5: Az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap? Holnap, amint a nap föl kell,
5: akkor
4: eljön.
5: És megkéri Margitka kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe.
5: Speyerbe,
4: mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este felé Runcaesz a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
3: Nekem a gróf nem kell kérülni.
0: Suttogta az okogástól elfulló hangon Margitka. Runcaesznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőlegény.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon. Aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszémet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem évfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Raholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
6: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
6: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
6: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
5: Tehát hol az a napocska?
6: Hát ott mi? A hegy mögött.
5: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
7: Néhek idején is felmegy az embert a legszebb álmában.
6: De hát,
7: mondjál már valamit.
5: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondás nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
5: Igen, jaj, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcájsz vámjánál. Maga Runcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál,
0: mondta a gróf kisasszonynak Runcájsz.
8: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám,
0: sziporkázott halkan a tűzember.
8: Még megégetni az ujjacskáit.

0: A brémai muzsikusok. Volt egy embernek egy szamara. Ez a szamár sok évig türelmesen hordotta a zsákokat a malomba, de végre elfogyott az ereje, s többé nem tudott dolgozni. Gondolta magában a gazdája, lerázza a nyakáról, hogy ne kelljen etetnie ingyen, de a szamár észrevette, erről fúj a szél. Elszökött hazulról, s bréma felé vette útját. Úgy számított, hogy beáll a városhoz, muzsikusnak. Amint egy darabka utat megtett, találkozik egy vadászkutyával, aki az út közepén feküdt, kilógatta a nyelvét, mint aki odáig von a hajszától.
1: Hó, hát miért tátogatsz úgy? Fogd meg!
2: Hagyjam már, békén. Mert hogy öreg vagyok, és napról napra fogy az erőm, és a vadászaton sem veheti hasznapot a gazdám. Hogyan akar ütni? Azért szaladtam el hazulról, és most nem tudom, hogy mivel kereshetném a kegyelmet.
0: A szamár a fejére csapott volna, ha lett volna

0: Itt a nyakra való, mert megöregettem. S a fogam kezd tompulni, és inkább szeretek a tűzhely mellett ülni és fonogatni, mint egeret hajszolni. Az asszonyom vízbe akart folytani. Megszoktam előle, de szeretném tudni, hogy miből fogok megélni.
1: Hoho, hát gyere velünk Brémába. Te jól értesz az éjjeli muzsikához, beállhatsz muzsikusnak.
2: A macskának tetszett az ajánlat, s velük ment. A zenekar már kezdett összebebubálódni. A három menekülő egy major mellett haladt el. A kapu tetején állott a kakas és kukorékot.
1: Úgy ordítasz, hogy az embernek megreped a füle dobja. Mi bajod?
3: Jó időt jósoltam! Ma szombat van. Ilyenkor mossa Szűz Mária kis Jézuska ingeit, s meg is akarja szállítani. Ezen kívül holnap érkeznek a vasárnapi vendégek. Az asszonyom meg nem ismeri izgalmat, és azt mondta a szakácsnénak, hogy holnap csúklevest akar enni, s hogy ma este nekem le kell a fejemet vágni, azért kukorékolok teljes tüdőmből, ameddig módomban van.
1: Hallod-e te, sarkantyús vitéz? Hát gyere inkább velünk Brémába megyünk, mindenütt jobb sors vár rád a halálnál. Különben is jó hangod van. Fejjük, muzsikálunk, megadod majd a módját, nem?
2: Tetszett a kakasnak az ajánlat, s ő is velük ment. Csak hogy Bréma városában nem lehetett egy nap eljutni. Estére pedig egy erdőbe érkeztek, ott kellett az éjszakát tölteni. A szamár és a kutya leheveredtek egy nagy fa tövében, a macska és a kakas helyet kerestek a fa ágai között, sőt, a kakas felszállott a fa tetejére, mert ott érezte magát a legbátorságosabban. Mielőtt behunyta volna a szemét, körüljártatta minden irányban, s úgy rémlett, mintha a távolban valami világosságot látna. Megmondta cimboráinak, hogy ott alig hanem ház van, s a házban gyertyavilág. Sokáig csend volt, aztán a szamár megszólalt.
1: Akkor csak talpra cimborát, menjünk oda, mert itt nem jó tanyát fogtunk.
2: A kutya is arra gondolt, hogy néhány darab csontot vagy falatka húst ő sem vetne meg. Felszedelőzködtek tehát, s a világosság irányában elindultak. Hát mind élénkebb és nagyobb lett a világosság, míg le egy fényesen kivilágított rabló tanya elé jutottak. A szamár volt köztük a legnagyobb, hát oda ment az ablakhoz, s bekukucskált.
3: Mit látsz, szürke paripa?
1: Hogy mit látok? Hát terített asztalt és mindenféle jó ételt meg itókát az asztalon. Rablók ülnek az asztal mellett és esznek, isznak javában.
3: Nem állt nekünk sem.
1: Meghiszem azt.
0: Ja!
2: Akkor aztán összedugták a fejüket az állatok, és azon tanakodtak, hogy miképpen üthetnék ki a rablókat a tanyájukról. Végre kieszelték a módját. A szamárnak az első lábát fel kellett rakni az ablakpárkányra, a kutyának fel kellett a szamár hátára ugrania, a macskának a kutya nyakába kellett felmászni, a utolsónak pedig a kakas röpült fel a macska fejére. Mikor ez megtörtént, rágyújtottak egyszerre a nótára, mindenki a maga módja szerint, a szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, és a kakas, igen, a kakas kukorékolt. Utána pedig nekiestek az ablaknak, és egyszerre bent termettek a házban a rablók erre az irtózatos muzsikára. Felugrottak az asztal mellől, azt hitték, hogy kísértett járás van, és halálos rettegéssel rohantak ki a házból az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, neki gyűrköztek a maradék ételnek. Úgy faltak, mintha 4 hét óta éheztek volna. Mikor jól laktak, kioltották a gyertyát, s ki tetszése szerint fekvőhelyet keresett. A szamár lefeküdt a szemétdombra, A kutya az ajtó mögött.

0: A macska tűzhelyre a hamuba, a kakas pedig felrepült a kakasülőre, mert hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú úttól, csak hamar elaludtak. Éjfél elmúlt. A rablók messziről látták, hogy a tanyán nincs már világosság, s hogy benn csönd van. Mondotta is a kapitányuk?
1: Mégsem kellett volna olyan hebrehúgyen elszaladni. Hé te, Bicskás! Menj be a házba, nézd meg, mi van.
0: Bicskás bement a házba, de nem hallott semmi nezt. Bement a konyhába, hogy világot gyújtson, s mert a macskának csillogó szemét parázsnak nézte, gyújtó szálkát tartott oda, hogy tüzet fogjon. Hozzám, de a macska nem vetett répára, hogy a szemébe gyújtó szálkával akarnak piszkálni, és nekiugrott a rablóképének! Szembe kapta! Össze-vissza karmolta! A rabló úgy megijedt, hogy az ajtót a sarkánál feszegette, hogy kimehessen. De ott feküdt a kutya, s az inába harapott. Amint pedig az udvaron át a szemétdomb mellett szaladt el, a szammár derekasan oldalba rúgta hátsó lábával. A kakas is felébredt a nagy lármára, s lekiáltott a kakasülőről. A rabló pedig inaszagattából futott vissza a kapitányhoz, meg a többiekhez, s ezt mesélte.
2: Rózalmas boszorkás segített aját a házunkba. Arcomba fújts össze, vissza karmolt hosszú körmeimet. Az ajtó mögött pedig valaki ki is szúrt az iráimba. És az udvaron valami fekete szörnyetek doronggal csapott az oldalamra. És fenn a háztetén ült a bíró, s ordított. El kell fogni az akasztó felre valót.
0: Ettől az időtől kezdve kerülték a rablókat anyájukat, de a brémai muzsikusok olyan jól elhelyezkedtek benne, hogy egyhamar ott sem akarták hagyni. És annak, aki nekem ezt legutóbb elmesélte, még most is mozog a szája.

0: tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni.
1: Persze ez nem túlságosan lényeges.
0: A tisztáson éppen a kecske reggelizett.
1: Ő sem túl lényeges.
0: De róla akarok mesélni. Na, a mese kezdetén,
1: tehát most,
0: egy időben, a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával. A kecske azt mondta. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek-mek.
1: A bökkene az, hogy nem tudsz kecskéül, így hát jelentette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz.
0: De azt is, hogy mondjuk csak ez a vacak réti csenkesz, unom.
1: Ez azonban most már sosem derül ki.
0: Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. A kecske felkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura. Aztán olyan, nem tudom, formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukot sem érte.
1: Majd kis gondolkozás után még hozzátette.
0: A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta.
1: Ami eltette azt is, hogy nem értem.
0: De esetleg azt is, hogy jó napot. Nem tudom. Sajnos nem tudok lóul.
1: A nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott.
0: Közelebb léptek egymáshoz.
2: Nyiha! Nyiha!
0: Magyarázta a ló. Próbálkozott a kecske. Jó, lassan, tagoltan mondta. Hát, ha így megérti a ló.
1: De nem értette.
0: A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott.
1: Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle.
0: Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes,
1: de aki tud szamárul, azért megértheti.
0: A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszél, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául.
1: Azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul.
0: Mondta. A ló rázta a fejét.
1: Nem tudod birkául.
0: Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat. És kiáltozni kezdett neki.
1: Úritökül.
0: Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl.
1: Tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott.
0: Azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás.
3: Na, csak mondjátok.
0: Mondta.
3: Szerencsére minden nyelven beszélek.
0: Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen, hogy csak makogott valamit. És sárgarigóul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem.
1: De azért rendes kis állat volt, legalább elpirult, ha hazudott.
0: A ló meg a kecske nagyon megörült neki.
2: Nya!
0: Mondta a ló.
4: Minek?
0: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
3: Azt mondja, hogy meg-meg.
0: Tanácsolta a nyúl. A kecske arca felderül, s boldogan mondta.
4: Meg-meg!
2: Nyiha?
0: Kérdezte most a ló.
1: A nyúl fordított.
3: Azt mondja a kecske, hogy nyiha.
0: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úritökhöz, és megették.
3: Vajon jól fordítottam?
0: Tűnődött a nyúl,
1: és a homlokát ráncolta.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasújtott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másod ízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na és?
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, s ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanáltésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek örletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanál tészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akarsz, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram vihar formájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, s akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátod, szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán ilyes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, te lezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
8: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem, egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj, de majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
9: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
8: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondott talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Likacska? Lyukacska? Vagy liki-luki? Mi?
7: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
8: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szállom. Jaj, de szállom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan.
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
10: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aromúra tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy ensé is megmondanád, hogy mit hazdikáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
10: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
9: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
10: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
9: Mibe töröd bele?
10: Hát ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
5: Na ebből elég. Csak locsogtok, lepetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempogán.
6: Azán most elfelejtettem!
5: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
5: Hathatóst.
4: Az milyen?
5: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem héthetőst találjunk ki. Sőt!
4: Nem.
5: Csoda!
1: Az, hogy 8-hatóst.
5: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Bőrbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
10: Eszembe jutott.
4: Mondjad!
10: Azért volt a tyúknak jó móka.
5: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
10: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégis csak beletörött az agyvelőm.
5: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósú ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a vélemény.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza az jutott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról, nem is beszélve.
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frakkot. Csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott. Racsolva hazudozott.
0: A Romó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne? Egy kötőszó.
1: Szita kötőszó.
0: A Romó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam. Sárga kalustit viselt! Csokornyő!
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült!
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
5: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd a miszerintekkel! Térj a tárgyra!
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közbe, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
4: Mi az? Mi fáj?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal. Egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
9: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
9: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúgy, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőtletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a baj. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugásra kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a szemem, a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na,
5: akkor sem utalás. Nem, nem, ez egyértelműen nem megfelelő.
0: Nem. Nagy hangzavar támadt, Mikamaka nem tudott rendet teremteni.
5: Vajásolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikamakának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikamaka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolt.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el, fogadol a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, amint így erünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
9: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
9: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
7: Dömdö! Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogyne volna akkor tündér?
11: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix, Dirnix, szamára változtatna téged.
6: Tényleg, szamára tudná változtatni?
9: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
6: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
10: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőd, de ne szólj bele.
6: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen, ahhoz értetek, de meggyógyítani? Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Bacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
6: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy porítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
5: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
5: No, nem kell azért megsértődni. Maradj csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
5: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
6: Még hogy én nem tudok! Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
11: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
11: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
11: Mit számtalankedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
10: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
7: Döm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Micsoda? Halljátok, mit mond?
4: Halljuk, halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
6: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, fúróval!
7: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
6: Hát, az aztán nem, nem, de nem ám.
5: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled, gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
6: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem!
5: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
6: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
6: Csak a fogorvos segít.
0: Többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király?
6: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetésem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szemedüllet, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
10: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődtek.
11: Hogy te veled mi lesz?
10: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm vele törött?
5: Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelő javító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagont az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta Kár örvendre. A lépcsőházban már csak 24 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried,
6: Otom, feltettem zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
10: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
12: Ne jesztegessen! Kitáttani?
0: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már beregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
12: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
12: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
12: Ki fúrva?
6: Ha tömni tetszik.
12: Betömve.
6: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Ides is Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, na mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám. Maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
12: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
6: Ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
13: Tömés.
3: Igen?
13: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajta.
1: Aramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Ehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyett.
4: Fájni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is tudom enni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Aramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy pár vízliért, megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Aramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bu, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá! Megjöttek. Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órán.
6: Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi badott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hőssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Aramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsit csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízliért megnézhetitek.
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Aramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordul.
4: Ide néz, Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Aromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: Anna kiabálhatott. Vakis volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútjant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mika maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyőszörökbe föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán.

0: Nagyképű képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondma, Minti, nem tudnád itt szavarázsolni?
1: A fogadat?
0: Igen.
1: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
2: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
3: Vigyázz rád, ne essen!
2: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
4: Ez nagyon szép volt. Gratulálok, Maminti. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
1: Ide fölőre beleágyazunk Rukmel Siegfried kidörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
2: Rukmel Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
2: Többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
4: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, arany betűkkel.
3: Úgy van, igen.
4: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
5: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
2: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
6: Na akkor minden. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
7: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
2: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
2: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
8: Dömdödöm.
2: Mondta megrendülten.

0: A jaguár és az eső. Dél-amerikai indián népmese. Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá, faágakra akasztották a függőágyaikat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látja, hogy az emberek kint alusznak a függőágyakban, a kunyhó ablaka ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel.
1: Mi háromban vagy, jaguárkoma?
0: Kérdezte az eső.
2: Ráijesztek az emberekre, esőkoma.
1: Nem félnek ám tőled az emberek.
2: Nem-e? Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött. Majd meglátod, hogy mennyire félnek.
0: Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban, a jaguár meg teleszívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függőágyakban, és így beszélgettek.
3: Hallod?
4: Hallom, jaguár.
3: Holnap elejtjük.
4: Ha jó prém lesz belőle a tarisznyánkra.
0: Válaszolta a másik, aztán mind a ketten tovább aludtak.

0: Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában, visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt, fúlt mérgében, de az eső így szólt hozzá.
1: Most bújjál te, jaguárkoma! Miért bújnék? Majd meglátom.
0: A jaguárnak erősen furdalta oldalát a kíváncsiság, oda lapakadott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit. A szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azonnyomban feltámadt erre a szél. Dörögni kezdett, cikázott a villám, az ápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg sem tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső. Visszaparancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyeg rótyai belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a száguldáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakűn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk,
0: mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök,
0: mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek,
0: felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön,
0: nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni,
0: dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad.
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment a hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország, és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, s ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
3: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, s egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.
8: A kisegér

0: Élt egyszer egy egér nagyanyú és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig. Reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hey, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek. Iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem megám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszott.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegy tövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a fellők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvöltenek, egymás csontjait tördelik, csak hogy én nem féltem tőlük. Középük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
2: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
1: Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden. Szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille, azokat úsztam, átugrottam, át gyűrtem le.
2: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás égig érő hegy. A pille meg a légy medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle!

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
0: Okker? Erre vág fel! Az is egy család!
1: Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty.
1: De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nicsak, milyen szép zöld pötty.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a bárányjal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk. Oszlopokat faragunk, meg kérget tartunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát égetsz, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, macamenyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat tagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk, mohát tépünk, falat
1: műtünk. Te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, neki láttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Hideregtek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, siessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkorra már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előröhant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát. Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben oda kiáltott a többieknek.
5: Jajtások, gyertek innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát, Amint bementem a kunyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg előugrott egy döfő, böfkő, állat, egyenes volt az oldalra, tákrandott a szarvával, lehetről meg azt kiválták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekünk, busuk, busuk, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak az óta.

0: Bartók Julianna, a hiúhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó ami szó, meglepődtem, mert hogy ki hallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet, de az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répa készlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, elerett az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem. És mindketten felnevettünk, hogy milyen

0: سیگال نشین. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Téla nevem.
3: Ha te vagy ez a télapu, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólal.
3: Itt járt télapu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt, azt mondta Téla nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldus botra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy járva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, és azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a víz. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedés tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót, és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Cigány Zoltán, Csoda és Kósza a Közlekedési Múzeumban. A gödöllői tanyán, ahol Csoda és Kósza lakott, állt egy öreg, fakerekű szekér. Rég nem használta senki semmire. Már Sajó bácsi sem tudta, hogy került oda. Egyszer aztán egy jól öltözött, szemüveges, kisé dundi férfi, aki náluk lovagolt, azt mondta.
1: Az ilyen szekeret el kell adni valakinek jó drágán, de ha akarja, én is megvettem olcsón.
2: Akkor inkább elviszem a Közlekedési Múzeumba. Ott szekér marad mindörökké, és nem lesz belőle virágláda.
0: Aztán évek teltek el. Sajó bácsi sokszor gondolt rá, hogy egyszer eljuttatja majd a múzeumba a szép fakerekű szekeret. Hadd állítsák ki, mert ahhoz valahogy nem volt se tehetsége, se kedve, hogy jó drágán eladja. Végül telefonon megbeszélte a múzeum igazgatójával, hogy elviszi hozzájuk az öreg kocsit. Hogy ne kelljen teherautót fogadnia, kicsit összeütötte a szekér kerekeit, aztán Csodát és Kószát megkérte, hogy húzzák el a muzeális tárgyat a Közlekedési Múzeumig, ahol majd átadják az igazgató úrnak, aztán visszajönnek a szekér nélkül. El is mentek, végig döcögtek a fakerekű szekérrel Gödöllőtől Budapestig. Amikor átszekereztek a Lánchídon, úgy néztek ki, mint egy régi filmfelvétel, és csak amikor az alagútba behajtottak, akkor jöttek rá, hogy nem is kellett volna átmenni a Dunán, mert Gödöllő is a pesti oldalon van, meg a Közlekedési Múzeum is. Ezért aztán az alagútban keresztbe fordult a szekér és a két ló. 3 órán át állt a forgalom, olyan dugó lett miattuk. Dudáltak az alagútban, s majd megveszekedett a dudacótól Kósza. Ilyettében futni kezdett, Csoda meg visszahúzta, nyikorgott a szekér rúdja, majd szétroppant. Sajó bácsi káromkodott, mint egy kocsis, hiszen az volt. Aztán végül nekieredtek a szekérrel, vágtattak, csak a hídnál torpantak meg. Kósza patkója szikrázott az aszfalton, ahogy fékezett, ahogy csúszott, és közben azt nyerítette.
1: Jaj, vigyázz, oroszlánok!
2: Marha! Marha!
0: Mondta Csoda.
1: Nem marha, oroszlán!
2: Barom! Mondta Csoda.
1: Nem barom, oroszlán, de lehet, hogy tigris.
0: Csoda végre fölnézett a Láncit két oroszlányára, és azt mondta.
2: Hű, te ökör!
1: Nem ökör, oroszlán!
2: Gyere már, kőből vannak!
0: Mondta Csoda, azzal nagy nehezen átráncigált a Kószát, a szekeret, s rajta Sajó bácsit a Lánchídon, és a túlparton megtekintették a másik két kőoroszlánt is, akiket Kósza Buda felé tartva nem is vett észre, mert csak a nagy vizet bámulta. Hamarosan elügettek a Városliget közelébe, aztán pontosan a Közlekedési Múzeum elé. Ott Sajó bácsi kifogta a lovakat a szekér elől, a kocsit két múzeumi szakmunkással betolták a múzeum udvarára, és ott beszélgetni kezdtek. Közben Sajó bácsi visszaszólt még a lovaknak.
2: Itt maradjatok, várjatok meg! Ne egyétek meg a füvet, ki van rá írva, hogy fűre lépni tilos?
1: Nem is esszük,
0: mondta Kósza.
1: Teli van kakáva.
0: Mert valóban arra a kis darab fűre hordta minden környékbeli a kutyáját. Semmi kedvük nem volt a lovaknak ott legelni. Kósza meg is jegyezte, lehet, hogy ez is a múzeum része. Itt kutyakaka kiállítás van. Aztán nem bírta hallgatni tovább a korgó gyomrát, és megbökte orrával Csodát.
1: Gyere, talán ott bent lehet valamit kapni. Hát, ha tudunk vásárolni egy jégkrémet.
0: Mert Kósza szerette a jégkrémet. És akkor beléptek a múzeumba. De nem jutottak el a büféig, mert a jegyszedő néni rár is rájuk szólt.
3: Tessék egyet venni!
0: Kósza csodálkozva nézte, mit parancsolgatnak neki, aztán azt mondta.
1: Jó, mindjárt megyünk, veszünk majd jegyet.
0: Azzal besétáltak, s a jegyszedő néni nem is tudta ámulatában, mit szóljon mindehhez. Csak nézte, hogy a két nagy állat beballag a múzeumba. Először régi motorokat láttak. Kacskaringós kormánnyal, fényes küllőkkel, hatalmas benzintakkal, nagy kipufogó csövekkel, csupa-csupa régi érdekes motorkerékpárt.
1: Ha ez Sajó bácsi látná, tetszene neki ennyi ócskavas, mint otthon a kamránkban,
0: mondta Kósza.
2: Csiss!
0: Csitította Csoda.
2: Ez múzeum! Itt állítják ki a régiségeket. Mi is azért hoztuk ide a szekerünket.
0: Végignézték a motorokat, aztán az autók következtek. Vászontetős, régi szerkezetek, furcsa kis lámpákkal, az index lámpa helyett nyilacskákkal az oldalukon.
1: Na csak, ezt is most hozták,
0: mondta Kósza. Hogy hozták volna most? Válaszolt Csoda. Ezek nagyon régi autók, már nem járnak. Először összerakják és lefestik őket, aztán újból behúzzák bőrhúzattal az üléseket. Mind felújították, de nem járnak már.
1: De hiszen ülnek benne, nézd,
0: mondta Kósza. És valóban, az egyik régi autóban egy bőrsapkás, motoros szemüveges férfi ült, meg egy nőszemély sállal a nyakában, akit Isabella Duncannak hívtak.
1: Látod, most jöttek, még van rajta síszemüveg.
2: Nem síszemüveg az. Régen az autósoknak is volt védőszemüvegük, mert nyitott volt a kocsi, és ezek csak viasz figurák, ez múzeum.
1: Viasz figurák?
0: Ámult el Kósza. És akkor valamit félreérthetett, mert odament, és azt mondta...
1: Nem is kell akkor a büfébe mennünk.
2: Nagyra nyitotta a pofáját, és leharapta a sofőr fél arcát. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Harapdálod a kiállított viaszfigurákat?
0: Kérdezte Csoda.
1: Fúj, szörnyűség!
0: Mondta Kósza, mert a viasz közben elkezdett olvadni a szájába.
1: Mi ez a borzalom? Ez nem is olyan, mint amire gondoltam.
2: Mondtam, hogy viaszfigura...
1: Igen, igen, de emlékszem, milyen finom viasz volt azon a tortán, amit valamelyikünk születésnapjára kapott Gyöngyi néni.
2: Az marcipán volt, nem viasz.
1: Pedig abból is ilyen alakok voltak mintázva. Azt hittem, ez is épp olyan ízű lesz, csak ez ráadásul jóval nagyobb.
0: Amíg a viasz figura fél fejét apró darabokban kiköpködte Kósza, fölébredt egy teremőr. Odalépett hozzájuk.
3: Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
0: Akkor a jegyszedő is odaszaladt.
1: Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak, azonnal ki kell őket dobni.
3: Micsoda?
0: Ördült föl a teremőr.
3: Kérem, hívom az őrséget!
0: Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek.
3: Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
0: Kószának ekkor püfögődött föl a torkából az a szörnyű, rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé kidüllett a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a márványpadlóra.
3: Jesszob, Pepi!
0: Sikoltott föl az őr.
3: Valakinek már leharapta a fülét!
0: Aztán hanyatt esett és elájult, mert látta, hogy ennek felesem tréfa, ez a ló most már biztosan leharapja az ő fülét is. Csoda és Kósza könnyedén átlépkedtek a fekvő őrön.
2: Ezt elintéztük,
0: mondta Csoda.
1: Eszter,
0: mondta Kósza.
1: Csak a viasz volt rettentő rossz, legközelebb remélem marcipánból készítik ezeket a figurákat.
0: Szépen tovább sétáltak, hogy megnézzék, mi minden van még kiállítva. Az üvegszekrényekben apró járműveket láttak, mozdonyokat például.
1: Jé, póni mozdony!
0: Csodálkozott Kósza. Mi az, hogy póni mozdony?
1: Nem látod, póni mozdony, ez biztos nem nő nagyra.
2: Kósza, olyan vagy, mint a Lánchídon az a kőállat.
1: Jaj, miért ez milyen?
2: Ökör, marha, barom!
1: Azt hittem oroszlán, mintha azt mondtad volna.
0: Csoda nem válaszolt. Tovább léptek az üvegszekrénytől. Kósza idegesen rángatta a fejét, mert a szörnyű íz még mindig a szájában volt. Időnként még apró viaszdarabokat is köpködött, aztán jól rátaposott a patkójával. A viasztól meg a vaspatkótól viszont olyan csúszós lett a kövezet, hogy Kósza kalimpálni kezdett mind a négy lábával, aztán csak csúszott előre és fölnyerített, hogy jaj! Mert egy újabb viaszbábú felé száguldott. A bábú viasztárcsát tartott a kezében, viassípot a szájában, viassapka volt a fején, és nagy viasz orra volt.
1: Jaj!
0: Kiáltotta újra Kósza, majd úgy találta el a bábút, hogy tátott szájába belekerült a tárcsa is, meg a vasutas viaszorra is.
1: Jaj, nekem!
0: Mondta még egyszer, de a nekemmel együtt már az orr is a szájában volt.
3: Mi az? Mi történik már megint?
0: Kiáltott mögöttük újból egy őr.
3: Mi ez itt? Rendbontás?
0: Odaszaladt a lovakhoz, de Csoda már tudta, mit kell tenni.
2: Vigyázzon, uram! Ez a megvadult ló. Könnyedén leharaphatja az orrát.
0: Kósza csak egy kicsit válogatott a szájában, aztán már ki is köpött egy orrot.
3: Jesszom, Pepi! Kiáltott az őr. Fegyveres őrség!
0: Ekkor símaszkos, fegyveres múzeumőrök törtek be a terembe.
3: Itt vannak a gazemberek! Azaz két gazló!
0: Azzal a pisztolyukat a lovakra fogták. Kósza erre azt mondta.
1: Na de ide nézzetek, szabad maguknak itt lövöldözni?
0: Kiköpte a tárcsát úgy, hogy épp a piros oldalával repült feléjük. Ettől meg is rettentek, mert a vérükben volt, hogy tiltó tábla láttán nem szabad semmit sem csinálni. Úgyhogy azonnal ledobták a fegyvereiket, és hanyat homlok elmenekültek.
1: Végre nyugodtan sétálhatunk,
0: mondta Kósza.

0: árnyékot inkább a repülők felé nézett. Aztán, ahogy lassan hátat fordított a kormánykeréknek, éppen beleakadt a farka. És ahogy pörgött, pörgött a kormánykerék, szépen fölspulnizta Csoda farkát.
1: Jesszusom!
0: Kiáltott Csoda. Kozza, mit csinálsz?
1: Erezd el a farkam, mert leszakad!
2: Hogy mondod, forduljak jobbra?
0: Kérdezte Kósza. Szegény Csoda csak kiáltozott.
1: Segítség! Erezd el a farkam, tekert vissza!
2: Tekerjem jobbra?
0: Kósza tekert még egy kicsit a kormányon.
1: Marha!
2: Balra? Jó, balra tekerem.
0: És most balra tekerte. Sajnos ebben az irányban tekeredett még jobban föl Csoda csodás farka.
1: Nem arra!
2: Még balra, jó!
0: Azzal még balra tekerte. Szegény Csodának már majdnem az egész feneke föl volt tekerve a kormánykerék tengelyére.
1: Segítség, szabadítsanak ki!
0: Üvöltözte Csoda. Végül nagy sokára Kósza jó irányba tekerte a kormány, és Csoda farka letekeredett.
2: Menjünk inkább a repülők felé.
0: Terelte el a szót és a csöndesülő jajgatás Kósza, de még búcsúzóul megkondította a harangot a hajón. Ettől aztán az összes biztonsági őr felébredt. Míg az őrök a nyomukba eredtek, a lovak egy hídon át odaértek a repülőkhöz.
2: Ó, ideje volna repülni,
0: mondta Kósza. Egy nagy ugrással átugrott a múzeum mennyezetére függesztett repülőre, amely Kósza súlya alatt lassan, de megállíthatatlanul inogni kezdett. A repülőgép előbb a terem egyik vége felé repült, aztán a másik vége felé. Mikor Csoda felé tartott, ő is ráhuppant, és már ketten hintáztak benne tovább. A repülő csak lengett a közlekedési múzeum mennyezetén. Alul az őrök rohangáztak.
1: Ott vannak! Fogják meg!
0: Futkostak a terem egyik feléből a másikba. Átvágtattak a muzeális tárgyakon, átestek az üvegszekrényeken, beleestek a régi autókba, megbotlottak az apró vonatsínekben. A lovak meg csak röpültek fölöttük. Kószának fülig ért a szája, ami egy lófej esetében igazán nagy szó.
2: Csoda, én ilyen vilámparkban még nem voltam. Régi repülő lehet lengeni a régi autók felett. A legjobb helyre hozott minket Sajó bácsi.
0: Boldogan lengtek, repültek a közlekedési múzeum mennyezetére függesztve, egészen addig, amíg a csupán repülőre maximum még egy viaszbábura, de semmiképpen nem két jól táplált lóra tervezett kötél fesleni nem kezdett. Pattogtak róla a szálak, vékonyodott a kötél, majd egyszer csak hús, elszakadt. A repülő szállni kezdett a közlekedési múzeumban. Szárnyaival szétrobbantott 12 vitrint, ketté tört két repülőt, három autót, fölborított 4 motorbiciklit, egy hajókürt belefúrodott a repülő orrába, majd kürtölni kezdett, és ez a különös szerkezet, amire még egy régi repülő vászonszárnya is ráakadt, és végül úgy nézett ki, mint egy ősmadár, lefelé tartott a múzeum alja felé. Kósza kinézett, és meglátott egy falra festett erdőt.
2: Az erdő mellett szálljunk le falatozni, az a legkellemesebb.
0: Azzal egyenesen odakormányozta a gépet. Ott, helyben, darabokra tört az egész.
2: Megérkeztünk, Csoda!
0: Mondta elégedetten. Azt látom, Kósza! De ebből most már nagy botrány lesz.
2: Jó, de lehet előbb harapok valamit.
0: Mondta vidáman Kósza, mert nagyon jó kedve támadt a repülőzéstől.
2: Nézd csak oda!
0: Ahogy a büfé felé fordította Kósza a fejét, és ahogy a büfé felé fordította Csoda is a fejét, meglátták, hogy a büfés meretten nézi őket. Előbb egy hajszála, aztán kettő, aztán 4 és 8, majd 15, 21 és 48, végül 2 millió hajszála állt égnek. Két ló, aki leszállt az égből, mögöttük felborult múzeum, kiáltozó őrök.
1: Segítség! Kiáltotta a büfés. Ne bántsanak!
0: És beleült a mustáros bödönbe.
2: Dehogy bántjuk,
0: mondta Kósza.
2: Épp csak érdeklődni szeretnénk.
1: Ne érdeklődjenek,
0: mondta a büfés.
2: Ó, kérem,
0: mondta Kósza.
2: Akkor nem érdeklődünk.
0: Azzal fogta magát, és bekapott egy hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy kis doboz őszi paracklevet, majd amikor egy újabb hotdogot akart bekapni, úgy érezte, hogy erre most már kellene egy kis mustár.
2: Ne haragudjon,
0: mondta Kósza.
2: Csak megkérdezném.
1: Ne kérdezze!
0: Kiáltott föl a büfés a mustáros bödönből.
2: Ne kérdezzem, hát jó.
0: Bólintott Kósza. Mivel úgy is égnek állt a büfés haja, üstökön ragadta, a fogával fölcsipentette, kiemelte a mustáros bödönből, és hús, odébb hajította.
2: Maga mondta, hogy ne kérdezzem, pedig csak azt szerettem volna tudni, fölállne a mustárból.
0: Tette hozzá magyarázatul, mikor a büfés megállt a gurulásban.

0: aztán belemártotta a mustárba az újabb hotdogot, és tovább falatozott. Így evett meg 74 hotdogot. A 75-ben már csak belekezdett, aztán csak félbeharapta, büfögött kicsit, és azt mondta.
1: Te csoda, én tulajdonképpen jól laktam.
0: Annak ideje, válaszolt csoda. Nézd csak hátra! Kósza hátra nézett. Tömött sorokban közeledett feléjük a múzeum megerősített őrsége. A símasz mögött fenyegetően villogott a szemük, most már végképp elkapják őket.
1: Csoda, ments meg, nekem már nincs ötletem,
0: mondta ijetten Kósza. Csoda pedig azt mondta. Az abroncsokhoz! Azzal odaugrottak azokhoz az öreg gumiabroncsokhoz, amelyek a falra festett erdő mellett álltak, egy kiállítást tervező hosszú éjszakákon átszőtt elképzelése szerint. Sorban elgurigázták őket a közeledő múzeumőrök felé. Csak úgy sűvítettek a gumik, a kocsikerekek, az őrök meg csak ugráltak előlük, amíg tudtak. Úgyhogy mikor már jól kigurigázták magukat, és az összes múzeumőr hasra esett és gumikba törve, a földön tekeregve üvöltözött, azt mondták. Ideje megnéznünk Sajó bácsit, talán jó pénzt kapott a szekérét. Kisétáltak a múzeum elé, nézték az ajtót, de csak nem lépett ki rajta Sajó bácsi. Tanácstalanul tekingettek egymásra. Aztán csoda megbökte Kósza vállát. Nézd csak oda föl! Kósza épp idejében nézett föl. Egy csukott ablakon át éppen akkor repült ki Sajó bácsi. Az volt az igazgatói iroda ablaka. Nagy volt a csörömpölés, nagy volt a repülés, talán még nagyobb, mint amit Csoda és Kósza átélt ugyanebben a múzeumban. De Csoda ügyesen odállt Sajó bácsi alá, hogy pont a hátára essen. Épp a röppáját vizsgálták mind a hárman, amikor a kitört üveg mögött megjelent az igazgató vörös feje. Vigye innen a targoncáját! Üvöltötte. Tűnjenek innen! Az egész múzeumot tönkretették! Sajó bácsi így szólt.
2: Valóban jobb lenne, ha mennénk. Én nem tudom, mit csináltatok benn. Csak csörömpölést hallottam, majd telefonon jelentettek valamit az igazgatónak, mire az nekem esett és kidobott az ablakon. Pedig a pénzt már éppen ide akarta adni.
1: És nem adta oda?
0: Kérdezte Kósza.
2: Nem, végül nem adta.
1: Akkor visszamegyünk.
0: Vagy visszük a szekeret. Enyhítette a fenyegetés Csoda. Kósza odaugrott a szekérrel és ügyesen bedugta a fejét a hámba. Csoda hátán ült Sajó bácsi, Kósza húzta a szekeret. A hotdogtól megerősödve sebesen hazavágtattak Gödöllőre, és megálltak a ház előtt. Gyöngyi néni kijött a zajra.
3: Sajó, nem adtátok el a szekeret?
4: Nem, rájöttem, hogy túl jó szekér ez. Szép lesz itt nekünk.
0: Viszont a lovak megnézték ingyen a közlekedési múzeumot.
3: Azt hiszem, jól érezték magukat.
0: Nagyon jól éreztük magunkat, bólintott Csoda. Kósza pedig hozzátette.
1: És jó, hogy megnéztük, mert azt hiszem, most volt látható utoljára.
0: Egymásra néztek, és arra gondoltak, hogy itt az ideje egy zárónyihogásnak.

0: szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Volt egyszer egy király, és annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól.
1: Na leányok, mit hozzak nektek a vásárról?
0: Azt mondta a legidősebb.
2: Hozzon nekem, édesapám, aranyruhát.
0: Azt mondta a középső.
3: Nekem pedig ezüstruhát.
1: Hát neked mit hozzak?
0: Kérdezte a legkisebbiket.
4: Nekem, édesapám, szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot.
1: Még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.
0: Elment a király a vásárra, és vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb lányának, ezüstöt a középsőnek. De szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot. Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát.
1: No, csak érjek haza, kihirdettetem az országomban, hogy akinek van szólószőlője, mosolygóalmája, csengőbarackja, csak hozzon az udvaromba, annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból.
0: Ahogy ezt éppen így elgondolná, nagyot zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudták mozdítani. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha adacövekelték volna. Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is nem mérgelődött volna, amikor a paripái máskor kis hia volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, és most ezt a könnyű hintót se tudták megmozdítani. Nosza, emberekért küldött a faluba, szaladt is a falu népe lovastól, ökröstől, kutyástól, macskástól annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. De bizony, hiába csődült össze a falu, meg se tudták mozdítani a hintót. Egyszer csak, amint ott kínlódnának, oda sompolyodik egy disznó, s mondja a királynak.
5: Felséges királyom, add nekem a legkisebbik lányodat, s egyszerűen kiszabadítlak, lovastól, hintostól, mindenestől.
0: Szeme szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól.
1: Hát ez aztán mi az Isten csodája?
0: De mit gondolt, mit nem? Azt mondta a disznónak.
1: Jól van, hadd látom, mit tudsz. Itt a kezem nem disznónak. Ha kiszabadítasz, neked adom a legkisebb leányomat.
0: A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, és azzal hopp, csak úgy repült ki a kocsi a sárból, neki iramodtak a paripák, és egy pillantásra hazaröpítették a királyt. Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, és átaladta a két legidősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan.
1: Látod, látod, leányom, miért nem kívántál te is ruhát? Mert szólószőlő, mosolygóalmát, csengőbarackot nem találtam az egész vásárban.
0: De még jó kereken ki sem mondhatta ezt. Hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel, kinéz az ablakon nagy ilyetten, s hát látja, hogy az csak ugyan az a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte, s a beste állatja még taligát is hozott magával. Bizonyosan abban akarja elvinni az ő legkedvesebb leányát. Azám fel is röfögött az ablakba mindjárt.
5: Fölséges királyom, eljöttem a leányodért. Küld el, add viszem a taligám.
1: Megállj. Majd küldök én neked leányt.
0: Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztlányt szép aranyos ruhába, és leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan fejelágyára esett disznó, felröfög a királynak.
5: Furfangos királyom, ez nem a te leányod.
0: Hely, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, és még kezet is adott egy koszos disznónak. Hát még a kicsi király kisasszony úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, és azt mondta, inkább szörnyű halált hal, sem, hogy disznónak legyen a felesége. De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhez is hiába vágta magát, a király azt mondta, keserves könyhulatás közt.
1: Már hiába, édes lányom, neki ígértelek, menned kell.
0: Hanem közben megint gondolt egyet a király. Felöltöztette a leányát rongyos, piszkos ruhába, és úgy küldötte le. Hát, ha így majd nem tetszik a disznónak. No, hiszen ezt ugyan rosszul gondolta. A disznó, mikor meglátta a király kisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Felkapta a lányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel.
5: Ne sír, király kisasszony, jó dolgod lesz én nálam.
0: Sírt a király kisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött.
5: Ne sírjál, mindjárt otthon vagyunk.
0: De még csak ekkor vette elé a sírás igazán a király kisasszonyt, mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette.
5: Na ez az én házam, király kisasszony.
0: Aztán megkínálta kukoricával.
5: Egyél, király kisasszony.
0: A király kisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta.
5: Csak aludják, király kisasszony, holnap a bánatod örömre változik.
0: Aludt, aludt a király kisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a szemét, s hát más csodát, majd megvakul a szertelen ragyogástól. Disznóban feküdt le, s ihol palotában ébredt föl, szalmára feküdt, s ihol most sejem derékaljon fekszik, s ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, és kérdezték nagy alázatosan.
6: Mit parancsol, felséges király kisasszony?

0: Egyszerébe hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak hogy csillogtak ezüsttől, aranytól, gyémántól, s felöltöztették módisan, aztán bevezették a szomszédszobába. Hát, ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz vezeti, s mondja neki a dali szép ifjú.
1: Ülj le ide bátran, szép király kisasszony, tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem.
2: Hát te ki vagy? És mi vagy te?
1: Majd elmondom neked, szép király kisasszony, gyere most a kertbe.
0: Szépen a karjára vette a király kisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei.
2: Szakíts le, szép király kisasszony.
1: Ez a szóló szőlő.
0: Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák.
1: Látod, itt van a mosolygó alma.
0: Tovább mentek, és csak megcsendül egyszerre az egész kert. Néz a király kisasszony erre, arra, s kérdi.
2: Mi cseng olyan szépen?
1: Nézd, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta.
0: Hely, megörült a király kisasszony. Azt se tudta, sírjon-e, nevessen-e nagy örömében.
1: Látod, van az én kertemben szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem?
0: Nem kérdette másodszor a király kisasszony. Nyakába borult a szép ifjúnak, és azt mondta.
2: Itt maradok, vízén. Ásókapa, s a nagy harang válaszol el tőled.
0: Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot kíván. Még aznap hírül adták a király kisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a lakodalomra. De bezzeg csaptak is 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, te lezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
1: Mégiscsak meg kellene néznünk,
0: mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
4: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elől ment Mikka Maka és Vacska Matima Mintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törögjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
4: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
5: A halotti toromra!
0: Mondta még sírib hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom.
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
4: Meg csoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
4: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
4: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl. Mert nadrágtartóból kettő volt neki. Szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
4: De hát ne oldíts már. Mondd meg, hogy mi a bajod.
5: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga.
3: Nagyon fáj.
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj. Most. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
4: Hát bizony ez kinyuka. Egy lyuk. Lik.
5: Lyukacska.
7: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok, ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
6: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
5: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondtad talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-acska? Lyuk-acska? He? Vagy liki-luki? Mi?
6: Dödöm! Dömdödöm!
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondott. Sőt, ellenkezőleg.
5: Azért mondom!
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
5: Jaj, de sajnálom! Jaj, de szállom! Jaj, de szállom! Sírattam szegény!
3: Kicsodát?
5: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, sírattam, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
5: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogad.
3: Azt?
5: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostam fogad. Mert annak idején Igenis, mostan.
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
5: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te még lesz ezen?
7: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, mikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
9: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Arom úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy pálcán kézen állt a pálcán.
5: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: De nem ártana, ha egyenesen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt?
10: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
7: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
7: Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
7: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
4: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
7: Azon majd elfelejtettem!
4: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
9: Milyen módszer?
4: Hathatóst.
9: Az milyen?
4: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem hídhetős találjunk ki. Sőt! Ja, nem jön ki.
4: Micsoda?
1: Azt, hogy 8-hatóst.
4: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
7: Hő! Eszembe jutott!
4: Mondja!
7: Azért volt a tyúknak jó móka.
4: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
7: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
4: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
5: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
5: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem! Elegem van a miszerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbártorokról nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
5: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frokkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul, sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
5: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
5: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornyak...
3: És hazudott.
5: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
4: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd, ami szerintek kell. Térj a tárgyat.
3: Jó, de ne szóljatok közben. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fogkefét és 2400 tubus fogkrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát, pótolja a mulasztást.
0: Aramó elégedetten leült.
11: Mi az?
8: Mi fáj?
5: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
6: Dömdödöm.
0: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
6: Döm.
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
5: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztás szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
4: Éppen ezért kérünk valami mentő ötletet.
0: Pironkodva a lószerafinált fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
5: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
5: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mi tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
5: Neki is, így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a szemem, a fogom, tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok a kotöbben már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na, ez akkor sem húzadás. Na, ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikka Maka nem tudott rendet teremteni.
4: Vajásolj már egy csöngőt!
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. Két krakszot, meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikka Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
4: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikka Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
5: Honnan vetted a csengőt?
4: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
5: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
5: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hindéknek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
5: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
5: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
6: Dömdö.
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
9: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
5: Tényleg, szamára tudná változtatni.
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
5: Akkor sajnos, az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
7: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelő, de ne szólj bele.
5: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
5: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegé.
2: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
4: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Szigfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Szigfried szemfogának.
4: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
9: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Szigfriednek.
9: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Szigfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
9: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Szigfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
7: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólalt Dömdödöm.
12: Dömdödöm. Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Szigfriedre mutatott.
5: Micsoda? Halljátok, mit mond?
11: Halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Szigfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
5: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, furóval!
12: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
5: Hát, az aztán nem, de nem ám.
4: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled, gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Szigfried kétségbe esetten hápogott.
5: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magamra vagy velem.
4: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Szigfried felugrott.
5: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
5: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Szigfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Szigfriednek. Ezen a Bruckner Szigfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király?
5: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
3: Na-na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
4: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
11: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
7: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
9: Hogy te veled mi lesz?
7: Hát a zagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött?
11: Tényleg.
4: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító,
0: mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacska Mati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aromó bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
5: A fogorvosi.
0: Tepergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried...
5: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
7: Valamit fúrnak.
5: Fogamat fúrja!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
5: Jaj!
13: Ne jesztegessen! Kitártani,
0: mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
13: Na!
5: Én, drága doktor úr,
0: szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried,
5: rettenetesen ordítani fogó.
13: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
5: Ha fúrni tetszik.
13: Kifúrva?
5: Ha tömni tetszik.
13: Betömve.
5: Kész.
13: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
5: Ides és Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömöst? 8 kitüntetés? Tokikám, maga egy bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
13: Jaj.
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, te is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
5: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
5: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
5: ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromo, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
5: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr?
0: Mondta ekkor Aromo, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehet egyet nekem is?
14: Tömés.
3: Igen?
14: Lyukas.
0: Aromo reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árva így sincs.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogak kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részett Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló a produkció. Fogtömés az erdő, nem mehetünk. Gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Nem. Az agyvelőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is.
0: Tessék csak.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parvízsziért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bum, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na volt ám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek! Bruckner Siegfried hogy fönnhordja az órát.
6: Talán én látom valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette Vacska Matinak.
3: Hogy beszélsz te egy üssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
3: Ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolott volnék, ötször egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízsdért megnézhetitek.
6: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zirz úr megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Ide nézz, Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdén fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
8: Dödöm.
1: Helyesel, dödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját. Ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, és úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létre zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikamaka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikamaka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csodafog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, Minty, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minty. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel?
5: Ide fülőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
6: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szádja! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet! Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
7: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: gondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor úgy fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: De bizony tudok, csak menjen arra, vitéz úr. Bal felé talál egy korcsmát, ottan van egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt. Hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a kocsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával az abbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tied, ásó kapas a nagy harang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat. Aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik meg sír, kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony feleség. Mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és a másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám s hugom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a hugomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a hugomat, és ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülj annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Ment is a királyfi nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy icce bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s im, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska, ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vén banya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Éppen 99-et számolt.
2: Na, még csak egy hiányzik, de majd eljön az is.

Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad-e. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s délre tövi kiszáradott. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni

0: Szokott Sindul világgá. De hogy szavamat össze ne keverjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb, elébb, a kicsi királyfi meg vágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbi királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kövé változtatott.
1: No, vén banya. Akkor aztán tessék itt egy egyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkente a kővével ember homlokát, és én feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elő a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott-e vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittan életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát.
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vén boszorkány. Azt mondta.
3: Erre meg arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondjál!
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vízitöknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsan van!
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király kisasszony. Az is békának a képében. A vízitöknek a hetedik virágában van egy vas iskátolya. A vas iskátoljában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De... elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarazsat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról, feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátulyát, iskátuljából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak erezd le a vizet a városról, támaszd el az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylányt, aztán élhetsz. Hát majd megláttunk, míg a világ és még a két nap.
4: Leereztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és vissza változtatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstó vize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is visszaváltozott leánya a király kisasszony, De milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, s ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfiúval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, s egyszerre tartotta két lakodalmat, hét országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbik királyfinak adta egész országát és királyságát, a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyfi, és királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folyt a tánc. Rostával hordották a bort. Még támma is hordják. Holnap legyenek a ti vendégek.

0: vél takaró. Valamikor, réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: Fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját, minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra, mivel minden az enyém. Azt akarom, hogy menj el innen.
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned különben, magam dobla ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kin játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegben.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öreg embernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra, ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várta, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a ketté vágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Hogyan kívánt Rumcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek? Egyszer a hársfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Raholet cserdőn keresztül. Az út kereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Rumcájsz. Visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehetsz!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért!
0: Rumcájsz a hordóbort a barlangba görgette, beállította egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, s így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátrahőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz.
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, nekiesett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Hradecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel. Frici lakály is segített nekik tanácskozni. Másnap Monka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal surolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Monka a kocsistól, de az csak ő, mint az siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: A kocsis most sem felel. Monka a sekély vízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csuklón ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földet.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsinyi hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladásra megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Rumcájsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
1: Mi történt Mankával?
0: És csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártak.
1: Az áldóját! Ezt még megkeserülik mind a ketten, a herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, csibészkéhez fordult.
1: Egyedül megyek. Te csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsinyi kastély felé fülej, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Jóformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
1: Szabad utat Rumcájsznak, utat, utat, mert Mankáért megyek.
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előle. Amikor Rumcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Rumcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
1: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert ilyetében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Rumcájsz hangja el sem ér hozzá. Tölcsért formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
2: Kama?
1: Csak azt mondom, hogy Mankát elviszem. Ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
0: Mondja, Rumcelsz, és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szól a nyomban.
7: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettünk akarata, az enyém, s a hercegnői, aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
0: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcelsz sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcelsz kenyere.
1: Majd meglátjuk!
0: Mondta Rumcelsz, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piac tér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kit látott, senki mást, mint Sásnádot a vízimanót. Szallagért jött Jicsinbe. S megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
0: Örvendezett Rumcelsz, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
1: Gyere, csibészke, hozd a hordót is magaddal!
0: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás.
0: Mondja Rumcelsz, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bort.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bort titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
0: Sásnád a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcelsz a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt, s mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja. Kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcelsz pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál vár csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuromvíz legyen a ruhája.
0: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcelsz meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas rumcelszi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcelsz újja nyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a rumcelszi hüvelykújat.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hely, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tapogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj, miféle hangzavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólalt a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Csupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szabtak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelebb élve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának. Kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgyse lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysággal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy vék aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen nekiestek Jankónak, úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak! Nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűz ég ám bennem!
4: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
2: Lyuk a sáma serpenyő.
4: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
2: Igen, bizz a ganét.
4: Az is van itt. Egy sipkával.
0: No, erre a kisasszony egy szó sem tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek. Nagy lakodalmat tartottak. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: a boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vénboszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vénboszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vénboszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkány, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgyhogy engem feleségül veszel. Úgyis régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz. De ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrlő. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Adj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szökött, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzdeleget.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is egy által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve. Még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkán. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj.
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

0: Erős zogai zöld Marci. Egyszer valahol, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol, élt két cigány. Sógorok voltak. Az egyiket Erős zogának hívták a nagy ereje miatt, a másikat zöld Marcinak, mert munkahelyett naphosszat a zöld gyepen heverészett. Ugyan Marcit hívhatták volna lókötő Marcinak is, hisz ő volt a környéken a legügyesebb lótolvaj. Egy este azt mondta Erős zoga zöld Marcinak.
1: Egyet mondok, ló nélkül nem egészen ember az ember. Pénzünk nincs, lopjunk magunknak két lovat.
0: Rögvest el is indultak. Egyenesen a Ménes irányába tartottak, a csikósok éppen tarisznyáztak valahol. Csak úgy találomra kiválasztottak maguknak két-két lovat, azzal uszgyi már tovább is álltak. Zoga éppen fel akarta akasztani az egyik lóra a kötőféket, amikor nagy ijetten összecsapta a kezeit.
1: Ti Marci, ennek a lónak nincs álla.
2: Van álla, nincs álla, hanem igyekszünk, elfognak bennünket a csikosok. Ülj fel végre az egyik lóra, és indjünk haza, amilyen gyorsan csak lehet. Na!
0: Úgy éjfél felé járt már, amikor Zoga elaludt a lovon, és ahogy elaludt, bizony le is fordult a lóról. Ahogy feltápászkodik, látja ám, hogy az egyik ló, amelyiknek nem volt álla, megszökött. Nézi irigykedve, hogy a sógorának nagyobb szerencséje volt, megvolt mind a két lova. Akkor Zoga azt mondta, hogy gyorsan adjanak túl a lovakon, mert még úgy járhatnak, mint az ő apja, aki valamikor nagy lótolvaj volt. Elmesélte, hogy az apját csendőrök állították meg, hogy honnan való a lova. Erősködött az öreg, hogy az övé, és becsületesen szerezte, de a csendőrök mindenhogyan csak ellene beszéltek.
3: Hogy hívnak?
0: Kérdezte az apját akkor az egyik.
4: Orsosi Oska,
3: látod akkor ez a ló lopott? Mert bele van égetve a farába, hogy Kájé.
4: Kájé? Kájé? Orsosi Oskájé? Azért van az oda égetve?
0: Hiába no, elszedték az apjától a lovat. Ezek után elhatározták, hogy egy távolabbi városban adják el a lovakat. Mégiscsak biztosabb. Lassanként megvirradt. A világoson most már jobban megnézhették a lovakat. Kiderült, hogy zöld Marci bizony rosszul választott. Hiába maradt két lova, mindkettő öreg volt.
2: Add nekem a kantát, figyelj! Én cserébe odaadom érte a két lovamat.
1: Már hogy adnám én oda neked az én lovamat? Mikor az legalább annyit ér, mint a két lovad együtt.
0: Zöld Marcinak azonban nagyon megtetszett a kanca. Gondolta, ha Zoga nem adja cserébe, ellopja tőle. Úgy is tett. De megtartani már nem merte. A legközelebbi vásáron eladta Zoga lovát. Amikor Zoga rájött a lopásra, mindjárt elhatározta, hogy előkeríti a gazembert a föld alól is, és agyonveri. Megtudta ez zöld Marci. Befogott a kocsiba, és a családjával együtt elindult a városba, mintha csak rokonokhoz menne. Zoga meg utánuk. Lett nagy haddelhad, amikor utolérte őket. Zöld Marci 12 éves fia sokalta meg a viaskodást, gondolta, segít az apjának. Leugrott a kocsiról, kezébe vette apja kökényfabotját, azzal kezdte ütögetni Erős Zogát. De az olyan ügyesen kitért a csapások elől, hogy mindegyik ütés zöld Marcit érte. Amikor Zoga megunta, hogy a kis cigány gyerek is ott ugrál, megfordult, azt elvette tőle a botot. Zöld Marci meg addig bebújt a szekér alá.
1: Zöld Marci! Búj ki a kocsi alól, meg agyan ütlek!
0: De zöld Marci csak nem jött, megint elkiáltja magát Zoga.
1: Gyereke kutya! Umádkozz alattam, meg agyan ütlek!
0: Mit volt mit tenni a zöld Marcinak, kibújt a kocsi alól? De azt az ilyet reszkető embert látni kellett volna. Minden porcikája remegett a félelemtől, mintha jókedvében táncolna. Nem állhatta meg Erős Zoga se, hogy ne nevesse el magát, mert amilyen mérges a cigány, olyan hamar meg is tud békélni. No, nem bántotta hát Zoga zöld Marcit, de összekötözte a kezét és a kocsis sorogjájához kötözte. Ő meg felült a kocsira és visszahajtott vele zöld Marci rokonságához. Voltak azok vagy 30-an is, mikor megérkeztek, így szólt hozzájuk Erős Zoga.
1: Na, elhoztam nektek a híres rokonatokat, zöld Marcit.
0: Azzal elmesélte, mit csinált a szerencsétlen.
3: Megérdemelte volna, hogy a gyógysa!
0: Mondták akkor a rokonok. Erős Zoga ettől megnyugodott, otthagyta a sógorát a rokonaira. De Marci hamar kimagyarázta magát, hogy így, meg úgy. Végül is a rokonok az ő pártjára állottak. Bosszút kezdtek forralni. Kilesték, amikor Zoga Szőlős nevű községben bement a falu végi csárdába. Ott iszogatott, amikor berontott a csárdába zöld Marci összes rokonsága. Marci lépkedett elől nagy peckesen. Néma csend lett a kocsmában. Mindenki tudta, hogy itt valami rossz dolog fog történni. Zoga mély lélegzetet vett, összeszorította a fogait, aztán felkapott egy széket, azzal ment neki az egész rokonságnak. Ordított, zúzott, nem nézett semmit. Egészen addig, amíg minden cigány el nem terült a padlón. Ekkor erős Zoga megfogta a cigányokat, felrakta az egész pereputyot egy kocsira, és elvitte őket az orvoshoz. Estig tartott, amíg mindegyiket bekötözték. Akkor vette csak észre Zoga, hogy a sógora eltűnt. Most már csak azért is megkeresi, gondolta. El nem képzelnétek, hogy hol találta meg? Zoga feleségének szoknyája alatt lapult a csóró. Könnyen el tudott ott bújni, mert akkoriban a cigányasszonyok még hosszú, nagyon bő ráncos szoknyát hordtak. Méregbe gurult Zoga, hogy a saját felesége rejtegeti a betyárt. Úgy falhoz vágta az asszony,

0: tag, mint egy embernek a dereka. De erős zoga nem ijedt meg tőle. Előkapta a Marci kökénybottyát, azt szúrta a kígyó közepébe. Az elkezdett vergődni, de olyan erősen, hogy még a kunyhó falait is kidöntötte. Végül is kiadta a páráját. Zoga fogta a kígyót és elindult vele a faluba, hogy az elöljáróknak megmutassa, milyen hős tettet vitt végbe. Ahogy ment végig a falun, az emberek kicsődültek az utcára, hogy megnézzék rettegett ellenségüket, aki miatt már jó ideje ki sem mertek menni a szőlőbe. Hát mondhatom, volt is mit nézni a kígyón, mert Zoga vállán 3000-szer is körül volt tekerve, de még így is súrolta a farka a földet. Örültek az elöljárók is, meg akarták jutalmazni Zogát. Ígértek neki házhelyet, hogy építsen rá magának egy kis kunyhót, és éljen ott a faluban, de Zoga nem fogadta el.
1: Nem kell nekem házhely. Úgy sem tudnék egy helyben maradni. A család meg jó helyen van az apóséknál. Ha jót akarnak velem tenni, adjanak inkább egy vándoripar engedélyt. Azzal bármerre mehetnék az országban.
0: Teljesítették a kérését. Erős Zoga zsebre vágta a papírt, aztán elindult az erdők és hegyek felé. Maga sem tudta, hogy hová csak ment. Egyszer csak elérkezett egy nagy mocsárhoz, amiben egy nagy döglött ló feküdt. Két ember küszködött, hogy kihúzzák, de sehogy sem bírtak vele. Nézte Zoga egy darabig, mint kínlódnak, de akkor megsajnálta őket.
1: Na, engedjenek emberek, majd én kiveszem azt a dögöt.
0: Azzal fogta a ló két hátsó lábát, jó erősen összekötötte, nyakába akasztotta, és nemhogy kiemelte, hanem egy szusszanás nélkül még a kocsiba is betette. Az emberek csak ámultak, bámultak, aztán hálából ellátták enni és innivalóval. Erős Zoga ismét cél nélkül vándorolgatott tovább. Ahogy ment, most meg egy erdőbe ért. Egy barlangot pillantott meg, amiben egy hatalmas vadmedve lakott. Mikor észrevette Zogát, előcammogott, hogy megtámadja. Hiába volt Zoga erős, a medvével mégse bírhatott. Felmászott hát a legközelebbi fára. A medve meg elkezdte rázni, döntögetni a vékony fát. Szerencsére volt Zogánál egy hosszú kötél. Annak hurkot kötött a végére, és leengedte a fáról úgy, hogy a hurok ráakadt a medve fejére. Akkor Zoga megrántotta a kötelet, a végét rácsavarta a fal legvastagabb ágára, a medve meg megfulladt. Lemászott Zoga a fáról, vállára kapta a medvét, és bevitte kismadaras községbe. Örültek ott is, hogy megölte a vadállatot. Rögtön ígértek neki egy házhelyet, hogy építsen rá egy kis kunyhót. De Zoga nem fogadta el.
1: Vándoriparos vagyok én.
0: Mutatta a papírját.
1: Nincs nekem egy helyben maradása.
0: Megint ellátták enni, innivalóval, és neki akarták adni a medvebőrét is, de Zoga azt kérte, hogy a medvebőr árából inkább vegyenek egy cigány gyereknek télire meleg ruhát. Úgy is sokat fáznak szegény rajkók. Lassanként ősz lett. Ködök jöttek, szelek fújtak, kezdett Zoga fázni. Gondolta, ha nem lesz más, hazamegy a családhoz, mégiscsak melegebb van a kunyhóban. De ahogy hazaindult, talált magának egy üres kunyhót. Elhatározta, hogy abban tölti inkább a telet. Volt abban a kunyhóban minden, ami kellett. Kályha, mellette nagy rakás fa, a sarokban ágy, rajta meleg bunda.
1: Már csak egy kis élelmet kellene szerezni valahonnan.
0: Gondolta Zoga, mert ami volt neki, az már nem lett volna sokáig elég. El is indult a faluba. Hozott lisztet, zsírt, krumplit és egy kis sót. Hazaérve begyújtott a kályhába, főzött egy kis paprikás krumplit, bevacsorázott, aztán elégedetten nyújtózott végig az ágyon. Így teltek napjai ezután. Üldögélt, pipázgatott, nézte a szép havas tájat, nagyokat evett és aludt. Nem is lett volna semmi baj, de egyszer, ahogy kinézett az ablakon, látja, hogy hatalmas farkas csorda közeledik a kunyhó felé. Nem volt gyáva ember, és gyengének sem mondta még senki, de most megijedt. Még az apja mesélte neki, hogy a farkasok nagyon félnek a tűztől. Hát az ágy alól előhúzott egy rongyot, meggyújtotta, és kitartotta az ablakon. A farkasok szanaszét rohantak a tűztől. Másnap arra járt a közeli uradalom intézője, meg a kulcsár. Tudták, hogy a kunyhó lakatlan, de hát csodálkoztak, hogy füst száll a kéményéből.
2: Hát maga kiféle, miféle?
0: Kérdezte Zogát hegykén az intéző. Zoga a zsebébe nyúlt, kivette a vándoriparos engedélyét. Amikor az intéző elolvasta, mindjárt barátságosabbra fogta a szót.
2: Csoda, hogy eddig el nem pusztították magát a farkasok. Azt ajánlom, kedves barátom, jöjjön velünk a majorba.
0: Beültek akkor a szánkóba, s már indultak is. A majorban aztán mindenféle meleg ruhával, cipővel, élelemmel ajándékozták meg, akkor már haza is indulhatott, bírta a telet, és nagy killódással, szenvedéssel végül is hazaért. Nyugodtan.

0: Volt, amíg tél volt, de hogy a tavasz jött, megint baja kezdett lenni. A sors úgy hozta, hogy megint összetalálkozott Zöld Marcival. Összebeszéltek, hogy elmennek újra lovat lopni. De akkor már nem ment olyan könnyen a dolog. A csikósok észrevették, hogy hiányzik 4 ló, és nyomukba eredtek. Zöld Marci persze eliszkolt, magára hagyta erős zogát. Szaladt Marci zoga feleségéhez.
1: Panni, Pannika, Pannika, nagy bajban van a zoga! Elfogták az úton a csikósok, Panni, gyere, Panni!
0: Kapta magát Panni, megnézi, mi igaz, mi nem. Hát látja tényleg a nagy viaskodást.
2: Panni, segíts! Vágd el a csikósok gatyamadzagját, talán belegabajodnak, s könnyebben végzek velük.
0: De Panni inkább az ura gatyamadzagját vágta el, mert megharagudott rá nagyon, hogy mindig bajba keveredik. No, de zoga egy ugrással kilépett a gatyából, és mérgében olyat ütött, hogy egy csapással legyőzte a két ellenfelét. De haragudott ám a feleségére is. Amikor egy nagy gödörhöz értek, mérgében bele is lökte az asszonyt.
3: Jól tetted, fiam!
0: Mondta otthon az apósa, amikor Zoga elmesélte neki, mit csinált.
3: Az asszonynak mindig a férje mellett a helye. A gyerekeidet majd felneveljük, mi? Csak legyen nyugodt!
0: Zoga lovakat, kocsit szerzett magának, azt megint útnak indult. Amikor egy nagy erdőhöz ért, gondolta, megpihen. Jól betarisznyázott, el is nyomta az álom. Amikor felébredt, látja, hogy eltűntek a lovai. Az erdőben kezdte keresni őket. Amikor az erdő közepére ért, olyan sötét lett, hogy alig látott az orránál tovább. Fától fáig tapogatózva haladt előre. Egyszer csak elkapta valaki, és olyan erővel szorította, hogy még az ő nagy erejével sem tudott belőle kiszabadulni. Akkor érezte csak igazán, hogy bajba keveredett, amikor vallatni kezdték, hogy kiféle, miféle. Mindjárt látta, hogy betyárok közé került. Nem mondta meg az igazat, hogy csak a lovait keresi, hanem azt hazudta, hogy Rózsa Sándor bandájából való. De a híres rabló emberei közül bizony sokan voltak ott, és persze őt egyik sem ismerte. A betyárok akkor úgy határoztak, hogy beteszik egy hordóba, és legurítják a hegyről. Úgy is tettek. Rábízták a hordót egy rablóra. Az fel is vitte a hegytetőre, de legurítani már valahogy sajnálta. Ott hagyta a hordót és benne Zogát. Gondolta, úgyis ott pusztul előbb-utóbb. Nagy sokára arra vetődött egy farkas. Megérezte az emberszagot. Elkezdte kerülgetni, szagolgatni a hordót. Ahogy a hordóhoz dörzsölődött, a farka véletlen belecsúszott a hordó lyukán. Erős Zoga megragadta a farkas farkát, az meg megijedt. Szaladni kezdett, mindenübe húzta maga után a hordót. Egyszer aztán a hordó egy fához ütődött, és darabokra esett. Zogának szerencsére semmi baja nem lett, ahogy felállt, egyenesen a kocsijához indult. Mit lát? A két lova békésen legelget a kocsi mellett. Na, lenyelte inkább magába, amit mondani akart. Milyen veszélyekbe keveredett a lovai miatt, azok meg maguktól is visszajöttek. A sok vándorlás után Erős Zoga végül is megunta a csavargást, befogott a kocsijába és hazament a falujába. Húzott magának egy sátort, az apósától visszahozta 3 gyermekét, és szép cigánylegényekké nevelte őket. Esténként fiainak, meg a környéken lakó rajkóknak mesélte, hogy milyen messze földeken járt ő, mi mindent látott. 77 éves korában halt meg, ott, a faluban, a cigányok között.

0: a nyúl, a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált, fülelt, szimatolt, csipegette az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlnak. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élő lényei között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkoztatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást, hogyan védje meg az állatok szabadságát. Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Neki láttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a minyunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van, kösd.
0: Anyu rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncsd meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény.
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Ilyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne rántani gyökerestül egy nagy fát.
0: Dombit állt egy keserveset, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
1: Az átkozott tehén a föld alá akar bújni, na, rajtam nem fog ki.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a dombtetőről a lihegő óriást. Az elefánt hogy jobban húzhassa, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. Nagyot rántott rajta, és kirántotta bálnát a vízből. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavart ormányán a kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem.
1: Azt hitted, hogy erősebb vagy nálam? No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dőltek, s húzták tovább nagy erőkedve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatait.

0: a széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort. Maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány, a legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat, és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbig mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig félsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Ja, mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s odalenn egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele. Csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hé! Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombita szó hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeiktől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
6: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy folyt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
7: na, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívatta lányait, s kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindet bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsújtotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: A hathattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öreg asszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
1: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvesed legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom valaki út az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reát tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kis ingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arra felé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
3: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
3: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyú bőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
4: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haramiák tanyája.
4: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
3: És ti nem tudtok megoltalmazni?
4: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyú bőrünket.
4: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
4: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
3: És nem lehet megváltani benneteket?
4: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
4: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
4: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
4: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyú képében kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai odamentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyer le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk.
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: És a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta,
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágiához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A 6 hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a 6 hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta:
3: drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

Az élet titka. Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt rácpálcegresen két család. Rácegresiék és pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, rácegresi is, meg pácegresi is. Azt mondta rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakálú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakálú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Ő hozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak neki indultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Neki fogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakálú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakálú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: a Lócsiszár bosszúja. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer valamerre egy Jaszohacsi nevű szegény lócsiszár. Lóvásárokra meg marhavásárokra járt, a lábasjószág csereberéjénél közvetített, s az ezért kapott pénzecskéből éldegélt, igaz, elég szűkösen. Lócsiszár létére csupán egy gírhes véngebét bírt úgy, ahogy eltartani. Igen ám, de a szomszédjában lakó nagygazda istálójában szép, fényes szőrű paripák sorakoztak. Nem is kettő, nem is három, hanem 48.
1: De jó is lenne, ha életemben akár csak egyszer vihetnék ilyen pompás jószágot a vásárra. Nehogy elámulnának a csiszárkomáim, meg a vásárnép.
0: Gondolta gyakorta, s leste az alkalmas pillanatot, amikor a dologgal a nagygazdának előhozakodhatna.
1: Gazduram! Ugyan, adja már kölcsön egy napra az egyik lovát!
0: Állt elő a kéréssel egy napon, amikor a gazdával összetalálkozott.
2: No, ha megígéred, hogy városszerte szétkürtölöd, hogy ezek bizony az én lovaim, akkor nem bánom. Elhajthatod akár mind a 48-at is.
0: Felelte a gazda némi gondolkodás után.
1: Hogyne, hát ha csak ez az ára!
0: Fogadkozott Jaszohacsi. Mivel a szavát adta, másnap meg is kapta a lovakat hiánytalanul. A helyükre bekötötte a saját gebéjét, és elindult a vásárba.
3: Na hát, Jaszohacsi, ez igen. Hát ezt meg hogy csináltad?
0: Ámuldoztak a komái.
1: Ugyan már, hát semmiség az egész. A szomszédomban lakó nagygazda tönkrement, és el kellett adnia a lovait. Megvettem hát tőlem majdnem mindet. Na, egy azért maradt neki is a sokból, egy kivénhet gebe.
0: Mondogatta fűnek fának a lócsiszár. Igen ám, csak hogy a nagy gazda, kíváncsi lévén a lovai hírére, lopva Jaszohacsi nyomába szegődött, s kihallgatta, amit a kópé híresztelt felőle.
2: Ó, te szószegő gazember! Még hogy nekem nincs más egyebem, csak egy gírhes gebém! No, várjál csak!
0: Mérgelődött, majd sarkon fordult, hogy még a lócsiszár előtt hazaérjen. Jaszohacsi persze mit sem sejtve, jókedvűen jött meg a vásárból.
1: No, gazduram, csodájára jártak ám a lovai.
2: Ó, te bitang! Tán azt hiszed, nem tudom, jaj, hogy mit híreszteltél rólam a városban? Jaj. Te átkozott, te senki házi, te!
0: Ordította magából kikelve a gazda, azzal fölkapta a keze ügyében lévő husángot, s dühében rásózott egy nagyot a lócsiszár gebéjére. Hanem a szegény párát rossz helyen érhette az ütés, mert azon mód kimúlt.
1: Jó! Na, most aztán mihez kezdjek?
0: Morfondírozott a lócsiszár.
1: Ha már így történt, hát legalább a gebe bőrét eladom. Csak kapok érte egy kis pénzecskét.
0: Gondolta. Azzal megnyúzta a dögöt, s a megszállított bőrrel a hátán elindult a városba. Útközben azonban szakadni kezdett a hó, s Jaszohacsi fedél után nézett, ahol meghúzhatná magát, míg a hófúvás alább nem hagy. Rá is akadt egy magányos házra. Beállt az eresz alá, aztán kíváncsian belesett, mert bentről valami neszezést hallott. Nézi, hát látja ám, hogy odabenn éppen egy tolvaj kotorászik a ládafiában. Ahogy így csöndben figyelt, egyszer csak megzördült a bejárati ajtó.
4: Milyen kutya hideg van ma.
0: Jött haza a házigazda dideregve, és sietve a tűz mellé telepedett. Jaszohacsi még látta, hogy a váratlan zajra a tolvaj septiben belebújt a ládába. Több se kellett a lócsiszárnak.
1: Vándor jövendő mondó vagyok. A hóesés miatt nem tudok tovább menni. Kérem, engedje meg, hogy kicsit megmelegedjen.
0: Köszönt be a házba.
4: Kerüljön csak beljem.
0: Nyitott ajtót a házigazda.
4: Ha nem, mondja csak. Aztán, miből jó sok elmed?
1: Én? Biza lóbőrből.
4: Na hát, az bizony ritkaság errefelé. De ha már úgyis itt van, nem jósolná meg az én jövendőmet is, ha?
0: Hozakodott elő kérésével a gazda. Jaszohacsi sem kérette magát, tüstént elővette a lóbőrt. Aztán elkezdte a szélét morzsolgatni, de még meg is szagoltatta, hogy minél inkább jóslásnak tűnjék a gazda szemében.
1: Egy veszedelmes kísértet leselkedik ám kendre! Lássuk csak, hol rejtőzködik. Megvan!
5: Ott lapul, ott mi? A hátsó szobában, a láda fenekén!
0: Kiáltott föl kisvártatva. A gazda halálra rémülte szavak hallatán, s könyörögve fordult Jaszuhacsihoz.
5: Segítsen rajtam! Kérhet, kérhet akármit, megadom!
0: Ekkor Jaszuhacsi fogta magát, fölállt, s átsétált a hátsó szobába. A szoba közepére vonszolta a ládát, melyben a tolvaj kucorgott, s rákiáltott.
1: Megvagy! Na, most aztán fülön csíptelek, te beste lélek! Meglátott téged az én jós szemem. Készülj, mert ütött az utolsó órád.
0: A tolvaj erre rémültében reszketni kezdett, s rázkódott vele együtt a láda is.
5: Jós uram, 100 aranytalért adok kegyelmednek, csak szabadítsa meg ettől a ládától.
0: Rimánkodott a házigazda.
1: Kennek csak 100 rongyos nyomorult tallért ér az élete? Ugyan, hát oldja meg még 50 arannyal.
0: Alkudozott Jaszuhacsi. A 150 tallért zsebre vágta, a ládát meg jószorosan átkötötte, s a hátára vette. Bizony nem győzött hálálkodni a gazda, s az ajtóban mélyen meghajolt Jaszuhacsi előtt.
4: Hanem mondja csak kegyelmet, ha nem adnál nekem azt a csodálatos lóbűt.
0: Szólt a gazda a távozó után.
1: Hát bizony, nem szívesen válnék meg tőle, hiszen ezzel keresem a kenyerem.
0: Vonakodott a hamis jós, de aztán mégiscsak ráállt az alkura, s eladta a lóbőrt újabb 100 tallérért. Lám egy rossz gebebőrével indult el otthonról, s már is 250 tallér lapult a zsebében, na meg a beijedt tolvaj a hátán cipett ládában. Vitte a súlyos terhet egy darabig, aztán a folyó hídján egyszer csak megállt.
1: Hát veled meg mit csináljak, te tolvajfajzat? No, az lesz a legjobb, ha bedoblak a folyóba.
0: Határozott fönhangon, hogy még jobban ráijesszen az amúgy is megrettent tolvajra.
6: Könyörgök, könyörgök, kímélje meg az életemet, ami pénzem csak van, azt mind kennek adom.
0: Így miután Jaszuhacsi a tolvaj 50 tallérját is megszerezte, egyenest szomszédjához, a nagygazdához sietett.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszön be hozzá lerkendezve.
1: Képzelje, gazduram, mi történt velem? Elmentem a vásárra, hogy eladjam a gebém lenyúzott bőrét. Hát hallom ám, hogy a vitézek megint hadba készülődnek, és keresik a lóbőrt, a jó dobnak valót. Nézze csak, mennyi aranyat kaptam érte.
4: Ez aztán a kedvemre való beszéd. Megyek, és én is eladom a lovaim bőrét.
0: Örvendezett a nagygazda. Hívatta tüstént a szolgáit, azonnal megnyúzatta a lovait, mind a 48-at.
4: Itt a lóbőr, a jó dobnak való. Tessék, tessék, 300 tallér az ára.
0: Kínálták a portékát a vásárban a szolgák, de bíz hiába. Hisz a hadba készülődésből egy árva szó sem volt igaz. Égtelen haragra lobbant a kárvallott gazda, s ráparancsolt a szolgáira, hogy dobják be a folyóba a kópét, amiért így rászette. Öreg este volt már, amikor a szolgák belopóztak a lócsiszárhoz, s Jaszuhacsi már mélyen aludt. Se szó, se beszéd, csak belegöngyölték a paplamba, majd szorosan átkötötték, a vállukra kapták, és elcipelték a folyóig. Már éppen bele akarták hajítani, amikor sopánkodva megszólalt a lócsiszár.
1: Nekem az se baj, ha bedobtok, de ha meghalok, jaj, akkor kárba vész a sok aranyam is, amit az udvaron végibe elástam.
0: Na, a szolgáknak se kellett ezt kétszer mondani. Letették izibe a terhüket, és egymás hegyén hátán tülekedve csörtettek vissza a lócsiszár házához. Jaszuhacsi meg ott maradt a hídon, a paplamba kötözve.

0: Megkértem hát a komáim tegnap este, hogy göngyöljenek bele ebbe a csodapaplamba, s hozzanak ki ide. Azóta megállás nélkül csak fohászkodom, hogy írgalom a szegény szembajosnak, s csodák csodájára egy éjszaka alatt meggyógyult a szemem.
1: A balga fuvaros egyből elhitte a dolgot.
2: Kennek adom az ökrömet halastól, csak cseréljünk helyet.
1: Így is lett. Jaszóhacsi elhajtotta a megrakott ökröt, a beteg szemű ember meg éppen hozzálátott a fohászkodáshoz, amikor a feldühödött szolgák visszajöttek.
3: Na, te alávaló hazud! Most aztán megkeserülhet, hogy lóvá tettél minket?
1: Azzal fölkapták a szegény fuvarost, s paplanostól a folyóba hajították. Ekkor a lócsiszár is megérkezett a nagygazdához.
0: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
1: Köszönt be megint lelkendezve.
0: Ha a gazduram a folyóba nem dobatott volna, ezt a tömérdek halat se kaptam volna. Igazán hálával tartozom érte Kennek.
1: És azzal megmutatta finomabbnál finomabb halakkal teli kosarakat.
4: Jaszóhacsi! Hát ezt meg hogy szerezted?
0: Oh, de semmiség az egész. Amikor a folyó fenekére értem, fogtam magam, s elindultam az orrom után. Egyszer csak mit látok? Hanem azt a híres tündérpalotát. Már éppen indultam volna tovább, amikor elibém jött egy szépséges leányka, s betessékelt a palotába. Ott mindenféle ingyenségekkel kínálgattak, s ráadásul láthatja kegyelmed, még ajándékokkal is elhalmoztak. Képzelje csak, gazduram, ha magamfajta szerencsétlen flótás ennyi mindent kapott tőlük, mi minden jutna uraságodnak?
1: No, a gazdát se kellett bíztatni. Sebben lobbal a folyóhoz rohant, s ráparancsolta még mindig ott áldogáló szolgákra, hogy dobják be őt is a vízbe. Így is történt. S a gazdát azon mód elnyelték a habok. Nem is látta őt többé.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy japánka éldegélt.
1: De jó lenne, ha volna itt még egy japánka. Ketten lennénk akkor itt. De jó lenne akkor itt. Hát nem baj. Eszegetek kompótot,

A nagy töl birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 ara

volt, nagy tölnek viszont a botként használt szálfája volt, ötöles. Ahhoz, hogy átmenjen a szárem a környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. A termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fennhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig Töll uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy Töll nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, Nagy Töll is így tett. Töll dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták Töllnek a Töll uradalomba, hogy Szárelma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy Nagy Töllt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép főemberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy Töll megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, és aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta Nagy Töll, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába. Ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy Nagy Töll jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett Nagy Töll jöveteléről, a hajókra futott és elvitorlázott. Nagy Töll tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, Nagy Töll úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a félversztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, Nagy Töll megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen Töll megpihent, Töll dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a Töll dombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy Nagy Töll ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel Nagy Töllt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagy Töll! Nagy Töll! Kelj fel! Itt az ellenség az országban! Nagy Töll nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor Nagy Töll rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben. Ezt akkor a hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkor a szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagy Töll hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja.
Egy szempillantás alatt összeszedte a töld domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, és le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Mire hazaért, már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csak hamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagy tölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagy töl hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül 2 ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az embereit, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, a legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, s pörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak erecs menekült lefelé Mentudombról, ezt látvány nagytől Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy 6-ös fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolta őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsai kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvegyieknél, aztán menjenek utána. Mikor nagytől a kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába, leheveredett hát oda, ahol 5 út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet Vieristinek, azaz 5 keresztnek tartják. Igen. Na most hol is vagyok? Várjunk. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, 3 napig aludt azon a helyen.
A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rázkódott, s úgy tűnt, hogy az egész Sörve félsziget összedől. A sörveiek odagyűltek nagytől nyugvó helyére, hez kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, nagytől közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel Sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el ehely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó. Nem jó, úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, megy, megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a kereszteződésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt nagytölnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy nagytölt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig két versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt. Az öreg legény éppen a Kipaggat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcs állt a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhel szemben. Azok úgy összeszurkálták az öreg legényt, hogy az álláig dagadt az orra a fullánkoktól. Az öreg legény megátkozta a méheket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a méhek tovább szurkálták. Végül az öreg legénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuztekaszálóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreg legény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreg legény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen, hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek.
Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.

0: kolontos parkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akart tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abb bizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta,

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúrmacskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette, ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúrmacska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúrmacska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúrmacskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúrmacska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúrmacska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúrmacska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis idei békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkor át ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúrmacska ilyettében
1: fölnyílt.
0: Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúrmacska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúrmacska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő! Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk!
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány!
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkány tanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány, üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikot meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Márpedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfa hamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok Ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Mese a három kis malacról. Volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg koca, és annak három malackája. Amikor már nagyocskák voltak a malacok, azt mondta nekik az anyjuk.
1: Drága gyermekeim, jaj, én már eleget fáradtam érettetek. Jaj, megöregedtem, el is híztam. Eredjetek, próbáljatok szerencsét.
0: Nosza elbúcsúzott a három kismalac a kocától, és elindultak hárman, három felé. Az első kismalac hamarosan találkozott egy emberrel, aki nagy szekér szalmát vitt.
2: Gazduram, gazduram! Adjon nekem egy kevés szalmát, hadd építek egy kis házikót magamnak.
0: A gazda adott jó szívvel. A kismalac meg egy-kettőre házikót épített a szalmából. De alig költözködött be, oda ment Farkaskoma, s kopogtatott az ajtón.
3: Eresd be, kismalac!
2: Hogy is ne? Hadd felfaj!
3: Bizony, ha nem eresztesz be szép szóra, összezöntöm a házat, s megeszlek!
0: Amit mondott, meg is cselekedte. És a malackát, ham, megette. Ez alatt a második kismalac is ment, mendegélt, és ez is találkozott egy emberrel, aki egy szekér ágat vitt.
2: Gazduram, adjon nekem néhány ágacskát, hadd építek magamnak házacskát!
0: Adott ez a gazda is jó szívvel ágacskát. A malacka egy-kettőre felépítette a házacskát, de alig ült be, már jött Farkaskoma, kopogtatott.
3: Eresd be, kismalac, a házacskádba!
2: Dehogy eresztele, tán, hogy felfaj!
3: Bizony, ha szép szóra be nem eresztesz, lerontom, bontom a házacskádat, megeszem a húsocskádat!
0: Úgy tett, ahogy mondotta. A házacskát lerontotta, bontotta, s egy-kettőre felfalta a malacka húsocskáját. Hát a harmadik malackával mi történt? Ez is találkozott egy emberrel, aki téglát vitt a szekéren.
2: Gazduram, adjon nekem néhány téglácskát, hadd építek magamnak házacskát.
0: Adott az ember téglácskát, és épített a malacka egy szép, csinos házacskát. Bezzeg, hogy mindjárt odason fordált Farkaskoma, s kopogtatott az ajtón.
3: Eresd be, kismalac!
2: Kint tágas, bent szoros, fel is út, le is út!
0: Na megállj, mondta idegen nyelven a farkas. És azzal döngetni kezdte a házacskát. Erőlködött szörnyen, hogy szétrontsa, bontsa, de a házacska meg sem mozdult. A malacka meg hasát fogta nagy nevettében. Farkaskoma, amikor látta, hogy nem tudja szétrontani, bontani a házacskát, szép szóra fogta. És mondta lágy, hízelkedő hangon.
4: Hát, jól, most jut eszembe, kis malac. Tudod-e, hogy közel ide egy jó répaföld van?
2: Hol?
4: Éppen itt a szomszéd gazda telkén. Holnap reggel kimehetnénk oda ketten, és megszereznénk az ebédre valót.
2: Ej, be jó lenne. Hány órakor menjünk?
4: 6-kor.
2: Jó.
0: A kis okos malacka azonban már reggel 5 órakor ott volt a répaföldön. Kihúzott egy nagy csomó répát, teletöltötte a zsákját, s 6 órakor már otthon is volt. Mindjárt jött Farkaskoma is.
4: Ha, jössze, kismalac!
2: Ó, én már vissza is jöttem, hoztam is egy zsákocskával.
0: Majd megpukkadt Farkaskoma, de nem mutatta a haragját. Lágyra, hízelkedőre fogta a hangját, s azt mondta.
4: Lám, hát nem is hittem volna, hogy ilyen korán kelsz. Hát, tudod mit, kismalac? Van itt közel egy almafa. Piros alma terem rajta, de jönnél le oda?
2: Hogyne, hogyne. Hol van ez az almafa?
4: Ott Ott éppen a répaföld mellett. Itt leszek reggel, mondjuk 5 órakor. Oda megyünk, és leszedjük a szép piros almákat.
2: Ó, de jó, jó. Ott leszek, ott.
0: Bezzeg, hogy az okos kismalac már 4 órakor fölkelt, kiment az almafához, de farkaskoma hazudott. Az almafa messze volt, s mire a kövér malacka felszuszogott, moszogott a fára, megérkezett farkaskoma is.
4: Na ebben most nem jársz túl az eszemen,
0: mondta magában farkaskoma. De bizony túl járt a kis malac farkaskoma eszén, mert egy szép piros almát leszakított, azt eldobta jó messzire, nosza a telhetetlen farkaskoma utána szaladt. Az alma meg gurult, gurult, s mire farkaskoma utolérte az almát, a kismalac teletömte almával a zsákját, s utcú neki, vesd el magad! Hazaszaladt a házacskájába. Túlt fúlt farkaskoma. De másnap mégis elment szerencsét próbálni, kopogtatott az ajtón.
4: Hallod-e, kismalac? Ma, este felé, nagy vásár lesz a városban. Nem akarsz eljönni oda?
2: Hogyne. Mikor induljunk?
4: 3 órakor.
2: Jól van.
0: A kismalac azonban már 2 órakor elindult. A vásáron vett egy vajköpülőt, és azzal indult hazafelé. Hát, uram teremtőm, amint mendegél hazafelé, megpillantja farkaskomát, aki meg a városba igyekezett. Na most mit csináljon? Hova bújjon? Mit gondolt, mit nem? Nagy hirtelen belebújt a köpülőbe, aztán lökött egyet rajta, a köpülő meg gurult, gurult, mint egy hordó. Hey! Ha láttátok volna, hogy megijedt farkaskom, amikor meglátta a guruló köpülőt. Azt hitte, hogy maga az eleven ördög gurul. Hucu nyaka közé kapta a 4 lábát, szaladt, meg sem állott hazáig. De másnap megint elkullogott a malackához, bekopogtatott, s kérdezte.
4: Malacka, voltál-e a vásáron, kismalac?
2: Voltam bizén. Hát miért nem jöttél?
4: Hiszen elindultam, de útközben láttam valamit, én gömbölyű volt, én kerek volt, tehát ördög tudja, hogy mi volt, csak gurult, bizonyosan az eleven ördög gurult, abból nem tudom, micsodával, ami ott...
2: Hát ilyen nagy vitéz vagy, de hajköbölő volt, amit láttál. Én vettem a vásáron, és én gurultam benne.
3: Mi? No, pagadjé! Fél az életednek! Nincs pardon, kegyelem! A húsodat legyelem!
2: Orgom, borgom, megakad a torkodom!
0: Hopp! Egyet ugrott, 2 szökött farkaskoma, felugrott a házacskára, aztán mászott a kéményre, hogy azon majd leereszkedik a házacskába. De a kismalac se volt rest, egy nagy üstben vizet forralt éppen a kémény alatt, bezzeg, hogy farkaskoma beleesett, ott is maradt. Volt farkaskoma, nincs farkaskoma. A kismalac egy szempillantással lekopasztotta farkaskoma szőrét, megfőzte, megsütötte, s mind egy falásig megette.
2: Ó, de finom. Ó, de jó. Gyenge gyomromnak való.
0: Úgy jól lakott, mint a duda, hogy elbírta az a csuda. Holnap az okos kismalac legyen a vendéget.

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van. Felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a fő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

Paulovkin boglárka, a Katica bogár elveszett pöttyei. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica bogár. Nagyon büszke volt piros szárnyaira, és 7 szép fekete pöttyére. Szeretett a tó felett repkedni, ahol jól láthatta magát a víztükörben. A tó hullámain meg-megcsillant a napsugár. Körülötte hatalmas nádas zöldelt. Katicának egyszer csak csúszdázni támadt kedve. Ráült egy nádlevélre. De jaj! A levél megbillent, és Katica lebukfencezett a vízbe. Éppen arra úszott a ponty. Ahogy a nádlevelek között megpillantotta a piros Katica szárnyakat, rögtön kitalálta, mi történt. Szegényke, gondolta. S mivel nagyon jó szívű ponty volt, még azt is gondolta,

0: Nem csoda, hogy ő volt az első, aki felbukkant a vízből. Tessék, Katica! Nyújtott a diadalmas ábrázattal a pöttyöt Katica felé. Köszönöm, béka! Így Katicának egy pöttye újra megvolt. Katica visszatette legfelső pöttyét a helyére, és egy nádlevél széléről izgatottan kémlelte a tavat. Két fürge molnárka érkezett.
1: Én érek oda gyorsabban. Én adom oda neki először. Az enyémnek fog jobban örülni.
0: De aztán pont egyszerre értek oda, és a Katica mind a két pöttynek pont ugyanannyira örült. Így már három pöttye volt. A béka újabb segítőtársakat keresett. A víziboglárkák között talált rá a mindig vidám vízipókra. A vízipók nem tétovázott. Csinos légnadrágjában azonnal lemerült pöttyöket keresni. Sok-sok éles szemének köszönhetően hamarosan vissza is tért egy újabbal. Katicának így már négy pöttye volt.
2: Vízisikló, kedves vízisikló, kérlek add vissza azt a pöttyöt, amit a szádban viszel,
0: kiáltott fel hirtelen a Katica. A félelmetes vízisikló pont az ő levele alatt úszott el gyors, kígyózó mozdulatokkal, és a szájában egy pöttyöt tartott.
2: Tudod, én vesztettem el az előbb, amikor a vízbe pottyantam,
0: tette hozzá a Katica pironkodva.
3: Tudom, tudom, neked hoztam. Nem akarom megenni, mondta a vízisikló, aki nem is volt annyira félelmetes.
0: A Katicának így már öt pöttye volt. Most a vadkacsán volt a sor. Egyetlen víz alá bukással kihalászott egy újabbat Katica elveszett pöttyei közül. Katicának így már hat pöttye volt. Katica boldogan számlálgatta a pöttyeit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ugyan hol lehet a hetedik? A béka még egyszer vízbe vetette magát, hogy kiderítse, hol rejtőzködhet az utolsó elveszett pöttyöcske. Meg is találta. A tó mélyén élő vénséges vénharcsa szorongatta a bajszai között. Ez bizony baj. A harcsa meglehetősen goromba hal hírében állt. Azért megpróbálom, gondolta a béka.
3: Harcsa! Add nekem ide azt a pöttyöt. Minek az neked? Nem adom,
0: hajtogatta a harcsa.
3: Nem félsz, hogy megharaplak?
2: Nem félek, mondta remegő hangon a béka. A pöttya Katicáé, szüksége van rá.
3: Megnézem én magamnak azt a Katicát, mormogta a harcsa, és lomhán felúszott a víz tetejére.
0: Szemügyre vette, és tetszett neki a pötty gazdája. Tetszettek Katica piros szárnyai, kedves arca, és tetszettek bizony a pöttyei is.
3: Talán igaza van a békának, gondolta. Ugyan, mihez is kezdenék én ezzel a pöttyel?
0: Azzal bajszával kidugta a vízből az utolsó pöttyöcskét.
2: Hála nektek, végre megvan az összes pöttyöm, mind a hét, lelkendezett Katica, és a víztükrében megcsodálta régi új pöttyös szárnyait.
0: Leszállt az este. Eljött az idő, hogy a kis Katica bogár, akinek immár megvolt mind a hét pöttye, hazatérjen. Sorban elbúcsúzott a

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig. Az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezon végi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás! Üdvözöllek birodalmam fővárosában! Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak, mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autófél kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment a hókotról, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
2: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
2: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
2: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
2: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Rám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
2: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
6: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt fölülre.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
2: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
2: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
2: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: Nackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Binnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó gödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, sajátkezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az autómosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre autómosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
4: Nem csillog.
5: És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
5: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos, kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
5: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog örülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először a haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
6: piszkos, gazember,

0: meg?
1: Úgy látszik, nem tetszik neki.
2: Pedig csuda szép lett.
1: Kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
3: Se baj, srácok, holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: Az ernyőkalapos bodhiszatvák. Valamikor réges-régen élt egyszer egy szegény öregember meg a felesége. Tengették csak az életüket egyik napról a másikra, s olyannyira nem volt semmiük, még annyi rizsecskéjük sem akadt, hogy egy falatnyi rizslepényt készíthessenek az ünnep tiszteletére.
1: Küszöbön az új esztendő, és még egy kis rizslepényt se tudunk áldozni az isteneknek.
2: Bár csak lenne itthon valamink, amit pénzé tehetnénk.
0: Sóhajtott fel az öreg az ünnepet megelőző nap reggelén, s körbejáratta a szemét a szobán. De bizony nem jutott az eszébe semmi.
1: Hiába, nagyon szegények vagyunk,
0: mondta csüggetten az asszony, s kiment a földes konyhába szétnézni, hát ha ott talál valamit. A konyha sarkában meg is akadt a szeme egy kötek csenevész bambusznádon.
3: Tudod mit, Tata? Itt van ez a bambusznád. Csináljunk belőle ernyőkalapokat. Hát, ha el tudjuk adni a piacon.
2: Igazad van, mama, igazad van. Ez nem is rossz ötlet.
0: Ezzel serényen munkához láttak. Az öreg keskeny csíkokra hasogatta a nádat, az asszony meg ernyőkalapokat font belőle. Amikor 5 darabbal elkészültek, fogta az öreg a kalapokat és a hátára vette.
2: Hazafelé veszek majd rist. Hozok répát, de még bojtorján gyökeret is.
0: Búcsúzott el a feleségétől, és azzal elindult a városba. A piacon nagy volt a nyüzsgés, az ünnepre készülődők árusról árusra jártak, azok meg hangosan kínálták a portékájukat. Az öreg sem hagyta magát, jól kieresztette a hangját.
2: Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő! Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő!
0: De hiába kínálgatta az áruját, bizony nem kelt el belőle egy sem.
2: Nem is csoda. Ilyen nagy ünnepen ugyan kinek van szüksége holmi ernyőre? Szegény asszony, milyen csalódott lesz, ha rizs nélkül megyek haza.
0: Mivel már közel járt az este, fogta hát az ernyőkalapokat, és elindult haza. Már a falu határában bandukolt, amikor komiszul felerősödött a szél, valóságos vihar támadt. Egyszer csak, ahogy fölnézett, megpillantotta az útszélen Jizo bódhiszatva 6 hólepte szóbrocskáját.
2: Szegény kis Jizók, itt kell fagyoskodnotok ebben a hidegben,
0: mondta együttérzően, azzal odalépett a kőszobrocskákhoz, és gyöngéden leveregette a havat a vállukról, hátukról, kerek buksiukról.
2: Hát, milyen szamáris vagyok, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Hát persze, itt vannak ezek az ernyőkalapok, rájuk adom.
0: Ezzel sorban a fejükre tett egy-egy kalapot, még a zsinórját is megkötötte az álluk alatt, nehogy a zabolátlan szél elsodorja. Ám mivel csak 5 kalapja volt, az utolsónak nem jutott.
2: Se baj, itt az én fejkendőm. Igaz, nem olyan jó, mint a többiek kalapja, de azért csak fogadd el.
0: Mondta bocsánat kérően a 6., majd leoldotta a saját viseletes kendőjét, és a kerek buksira kötötte. Így aztán üres kézzel, de nyugodt szívvel tért haza.
2: Megjöttem, mama.
1: Hideg volt, ma biztosan fáztál.
3: Na, elkelt az ernyő.
2: Nem biza. Egy darab se.
0: Majd elmesélte a feleségének, hogy mi lett az ernyők sorsa.
1: Jól tetted, Tata. Bizony még a drága kis Jizók is fázhatnak ebbe az ítéletidőbe. Na gyere, gyere, Tata, te is átfagyhattál. Melegedjél meg a tűznél.
0: Az öreg szinte magához ölelte a jól eső lángokat, úgy melengedte fagytól gémberedett tagjait.
2: Hát, mama, az idén mégiscsak rizslepény nélkül köszöntjük az új esztendőt. Na de tudod mit? Játsszuk el legalább a lepénykészítést.
1: Szép fehér rizs egy mozsárral. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Teli a mozsár kölessel. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Szemes cirok mozsaramban. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
0: Fújták jókedvűen, ahogy lepénykészítéskor szokás, és közben ütemesen doboltak a tűzhely patkáján, mintha a súlyos famozsárban vidáman pufogna a döngölő fa. Miután így eljátszották a lepénykészítést, elrágcsáltak egy kis télire eltett savanyúságot, és tea helyett forró vizet kortyolgattak hozzá, majd lefeküdtek. Ének idején az öregek arra ébredtek, hogy kintről távoli hórukkolás hangja szűrődik be, mintha egy megrakott szánkó húzói biztatnak egymást.
1: Ugyan kik lehetnek ezek ilyen későn? Lehet, hogy a legények csak most jöttek meg a vásárból.
2: Hát az bizony meg lehet.
0: Tovább füleltek, és egyszer csak hallják ám, hogy valakik énekelnek, méghozzá egyre hangosabban, mintha egyenesen az ő házuk felé tartaná.

0: A merre van?
1: Kisvártatva az ének hirtelen abba maradt, majd valami tompa puffanás hallatszott a tornác felől. A két öreg fölkelt, és óvatosan ajtót nyitott. Hát látják ám, hogy a tornácon három hasas szalmazsák hever, az egyik rizssel, a másik kölessel, a harmadik szemes cirokkal teli. De volt még ott más is, retek, répa, bojtorjángyökér, szárított hal, de még ünnepi fenyőág is. Vagyis minden, ami illik ilyen jeles napokhoz. És még látták az úton a hat ernyőkalapos dzsizó alakját, amint szánkót húzva maguk után egyre távolodtak, majd elnyelte őket a sötétség.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Rókakoma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Nem, neked nem elég szép én?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

Ma este megint egy új mesét fogok nektek mesélni. Tudjátok, mielőtt elkezdődik a mese, el szoktam mondani a szokásos és pontos szabályokat. Gyerekek, remélem ágyban vagytok már, elhelyezkedtetek a kis ágyban. Remélem anyuka megmelegítette a paplant, oda van téve a teljes kávé. Felerősítettétek a hangfalnak erősítő gombját, és kezdődik pillanatokon belül a mese. Ma este a nagy füstről fogtok hallani.

Történt egyszer, nagyon régen, még annál is régebben, mint a múlt héten szerdán, amikor meséltem nektek a furulyázó emberről, még annál is régebben történt egyszer, ugyanazon a helyen, csak kicsit arrébb, 2 kilométerrel, az erdő mellett, egy nagy-nagy kő alatt, aminek az volt régen a neve, hogy Pokollik, hogy abban a lyukban élt egy füstasszony. Úgy hívták azok az emberek, akik ott éltek körülötte, pár kilométerrel arrébb, hogy a füstasszony. Ezek az emberek nem nagyon mertek oda menni, mert a füstasszonynak nagyon-nagyon félelmetes híre volt, de tudták, hogy a füstasszony ott lakik a Pokollikban. Ez a Pokollik minden háztól távol volt, de azért vezettek oda ösvények, olyan ösvények, ahol az emberek jártak gombászni. Például a vargányát, tiggombát, tintagombát, fokhagymagombát, sítakét szedni a bakonyban. De csak mindig olyan időszakban, amikor tudták, hogy a füstasszony nincs otthon a Pokollikban. Nagyon féltek ettől a füstasszonytól, mert ez a füstasszony akkor a szoknyát hordott, olyan nagy volt a szoknyája, hogy ahol ment, a szoknya leért a fűre, 3 méteres körzetben, ahogy ide-oda, mert egy nagyon öreg asszonyról van szó, billegett ez az öreg asszony, ide-oda, a szoknyája mindig a lába mellett súrolta a füvet, és ahogyan ment ez az öregasszony, de csak éjfélkor járkált, kirohasztotta a füvet. Onnan tudták, hogy merre járt éjjel a füstasszony, hogy egy nagy-nagy kikobott ösvény vezetett körbe-körbe, aztán ilyen essalagban. Azt mondták a régiek, hogy soha nem ment be a faluba, hanem csak a falu körül mászkált ebben az óriási szoknyájával. Azt is mondták, hogy ahol a füstasszony ment tavasszal, és ilyen nyomokat találtak, azokat a nyomokat úgy hívták, hogy boszorkánykörök. Azt is mondták, hogy ahol ilyen köröket látnak, azokon a helyeken nőnek a gombák, a vadgombák. Ez az öregasszony nagyon jó kapcsolatban volt az állatokkal. Például abban az időben volt a bakonyban hiúz. Ez egy nagy, elég nagyméretű macska, majdnem akkora, mint az én bundikutyám, gyerekek. Az én bundikutyám pedig akkora, mint egy kisebb fajta birka. Azok a birkák, amelyek akkor éltek, azok meg akkorák voltak, mint egy megszületett tehén, kis tehén. Talán így el tudjátok képzelni, hogy mekkora volt ez a hiúz, amelyik nagyon szerette ezt a füstasszonyt. Ennek a füstasszonynak volt még teknős békája, mocsári teknős. Az egyik teknősét Zsuzsának hívták, a másik teknősét Eleknek. Volt ennek az öregasszonynak 67 darab erdei békája is, olyan békák, amelyek évközben mindig barnák voltak, de amikor szerelmesek lettek, olyan gyönyörű kék színük volt, mint a Pellmell Ultralight doboznak az a felső része. El tudjátok biztos képzelni, ahogy ezek a békák, mikor ment a füstasszony, követték, és csak annyit mondtak. Ahogy ezek mentek a bakonyban, onnan lehetett tudni, hogy merre járnak, mert ez a világos kék, ultra kék szín, ez világított V alakban. És az elején pedig ott tyorgott ez az öreg asszony, a füstasszony. Mindig ment, mindig mászkált. Az emberek a falvakban, például Imáron, például Öcsön, például Ráskún, például Csóron pusztán, vagy Csóron földén, vagy Dörögdön, amikor látták, hogy a kék színű békák éjjel mentek, tudták, hogy a füstasszony is mászkál. De nem szerették ezt, mert a füstasszony olyankor mindig azért mászkált, mert mindig énekelgette. Egyedül vagyok, mindenki fél,
senki sem él. Megyek, keresem a helyem, megyek, keresem az embereket, megyek, jönnek velem az állatok, megyek, megyek, de csak a hegyek visszhangozzák, hogy megyek előre. Keresem, aki velem tud barátkozni, de csak megyek, megyek, megyek. Nagyon érdekes volt, hogy az emberek ezeket a dalokat, amelyeket az öregasszony énekelt, mindig mást-mást, ezeket úgy hallották, mint hogyha valahol a fejükbe, valahol egészen közel, mert az emberek ugye éjszaka az ágyakban vannak, ott ébredtek föl, és ott hallották az öregasszony énekét, úgy érezték, mint hogyha az ágy mellett ott lenne, oda bújt volna az öregasszony, és ott topogna, tipegne, és ott énekelni ezt a dalt, ezt, hogy megyek, megyek, keresek, keresek, egyedül vagyok, keresem a helyem. Ez azért volt, mert ennek az öregasszonynak nagyon nagy hangja volt. Nagyon messziről is olyan mély hangokat tudott létrehozni, amitől a házakban, a kőházakban is úgy hallották, mintha ott lenne. De tudták azt, hogy az öregasszony csak akkor járkál, csak akkor mozog éjjel, csak akkor keresgél, hogyha nagyon-nagyon egyedül van, és azt is tudták, hogy az öregasszony mászkál, akkor valaki meg fog halni a faluban. Mert az élő emberek nem szerették a füstasszonyt, mert féltek tőle. Pedig lehet, hogy csak az élő embereknek oda kellett volna menni a füstasszonyhoz, és meg kellett volna simogatni, meg kellett volna ölelni. Egyszer 6 legény, amikor lent volt a kocsmába, és nagyon berúgtak pálinkától, meg bortól, akkor ők el is határozták, hogy felülnek egy szénásszekére, és kimennek ehhez az öregasszonyhoz, és azért mennek ki, hogy megfürdessék a füstasszonyt, megsimogassák, megölelgessék, megpuszilgassák a hasát, oda bújjanak a melléhez. De aztán ezek a fiatalok, amikor felültek erre a szekérre, és elindultak, és akkor még lendületben voltak, mert nagyon sokat ittak, amikor elérkeztek a pokolik előtt a mocsárhoz, nagyon megijedtek, mert a mocsárban elkezdett süllyedni a szekér, erről a múltkor meséltem is nektek már erről a mocsáról, biztos emlékeztek gyerekek, és mind az összes ott megfulladt a mocsárba, úgyhogy ők sem érkeztek ki. Annyi történt csak, hogy volt egy bolond Lajos nevű ember, az visszament a kocsmába, és ő elmondta a többi embernek, hogy ezek a fiatalok ki akartak menni a füstasszonyhoz, el akarták őt ringatni, meg akarták fürdetni, meg akarták dédelgetni, meg akarták puszilni a hasát, és nem sikerült nekik. De a történet az a faluban elterjedt, hogy az öregasszony szeretetre vágyik, hogy az öregasszony dédelgetésre vágyik, arra vágyik, hogy tejben megmosdassák, arra vágyik, hogy befeküdhessen valakinek az ágya mellé. Mert az ágy mellett volt egy ilyen vastag szőnyeg, azt mindig azért tartották ott, mert tudták, hogy ha az öregasszony hangját meghallják, akkor az öregasszony éjszaka megjelenhet. És ezek a szőnyeg, ez egy olyan falu volt különben, hogy mindenkinek az ágya mellett volt ez a szőnyeg, ami kizárólag a füstasszonynak volt oda készítve, de a füstasszony soha nem ment és soha nem feküdt oda, csak mindenki várta. Tudták azt, hogy ahova viszont egyszer mégiscsak bemegy a füstasszony és lefekszik erre a szőnyegre, onnan élő üzenetet nem fognak kapni, mert az az ember másnaptól halott. Így történt ez azon az éjszakán is. Énekelt az öregasszony, és nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas hangon énekelt, de nem csak énekelt, hanem mögötte egyre jobban hallatszott a békákból, tücskökből, bogarakból, cincérekből, mozgó kövekből, mozgó botokból, vaspuskákból összerakott zenekar. A következő zenét hallották, miközben az öregasszony csak énekelte. Egyedül vagyok, szeressetek engem. Egyedül vagyok, nem tudok így visszamenni. Egyedül vagyok, hol vagytok? Hol vagytok? Szóljon a zene. Szóljon a zene, táncoljon a hold,
táncolni.

Azon az estén a faluban volt egy vitéz, egy katona vitéz ember, bizonyos Talián. Kiment a ház elé, nézegette azt a holdat, hogy milyen furcsán világít, de nem a hold miatt ment ki, hanem nagyon kellett neki vizelnie. Kiment, mezítlávút kapkodta a lábait a téglán, elment hátulra a kerti budihoz, de nem akart már bemenni, mert a kallantyút is nehezen találta meg, mert este iszogattak a pappal, hanem inkább mögé állt a fabudinak. Aztán kieresztette, aminek kinek kell jönnie, azt, hogy még jobban jöjjön. Nézte fönn az eget, nézte a holdat, meg úgy hallgatta a hangokat. Hallotta, hogy egyre csak közeledik ez a fájdalmas hang. Egyedül vagyok, miért nem szeretnek engem, mikor annyi szép dalt tipegtem már, nem érnem, ölel meg engem a füst, azt, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mint domokat, és egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtte, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác? Ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katona viselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél, kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved, és te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította ott a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogyha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te, aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja el az Ignác, hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jó tett helyébe jót várj, de mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác,
Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác, engem a füstasszonyt? Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt, nagyon féltette az életét, de úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg! Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. De hát mit volt mit tenni, még élt. Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony. Jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene. Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok, Ignác meg csak ordította már remeget, ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott, nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy galalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
egyre nyugodtabb lett a mosolya, gyönyörű szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öregasszony ledobta az összes szoknyáját, ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszettek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel, de ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok. Szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták. Tudod, az emberek önzőek. És tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak. Tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak. Én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát, Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni. Egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat. Egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz, egy olyat, aminek a kapuja
éjszakra és délre is négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog 3 napig, én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdve védeni fogom a házadat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel, uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket. Olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akart csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán

működjön minden úgy, ahogy kell, menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott, a kemence tetején, kifüstölgött ki a világba, gyerekek ki a felhők közé, egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese, itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

0: a fenyőfa. Állt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa. Jó helye volt. Nap is érte, levegő is símogatta. Idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se vetett a paraszt gyerekekre, akik ott jártak, keltek, fecsegtek körülötte, amikor száért, málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszára fűzték fel a szamót a szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe, és azt mondták.
1: Milyen szép ez a kicsi fa!
0: És ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy hajtással. A fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák.
2: Ó, akkora lehetnék én is, mint a társaim. Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba. Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott.
0: És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúl iromodott el arra, és futtában átugrotta a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük.
2: Ó, nőni! Nőni, nagyra nőni és hatalmasra. Mégiscsak ezért a legtöbbet ezen a világon.
0: Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esetben kidöntöttek néhányat a legmagasabb fák közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt, a fenséges faóriások recsegve, ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek. Így ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket.

0: erdőből. Hová vitték? És mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő.
1: Ha-hó! Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton?
0: A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta.
2: Alig, ha nem láttam a társaidat, amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pomp árbócaik voltak. A társaidból faraghatták őket, mert fenyő illatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a fejüket.
1: Ó, lennék csak én is magasabb. Most a tengert járhatnám. Milyen is az a tenger? Mesélj róla.
2: Hosszú volna arról a mese.
0: Felelte a gólya, és tovább lépte.
3: Örülj az ifjúságnak!
0: Intették a napsugarak.
3: Örülj üde hajtásaidnak, és fiatal életerődnek, ami betölt.
0: És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsengefákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gallyakat, rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből.
1: Ugyan hová viszik őket?
0: Töprengett a mi fenyőfánk.
1: Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vitte őket az a szekér?
4: Mi tudjuk!
0: Zsinatolták a verebek.
4: Lent a városban benéztünk, itt is ott is a házak ablakán.
5: Tudjuk, hová mentek a szekéren.
4: Olyan pompa és fény veszi körül őket, ami erről te nem is álmodol.
5: Bekáltunk az ablakon és láttuk őket.
4: Meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kalácssal.
5: Sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat, és az ágak hegyén 100 meg 100 gyertyafény lett.
1: És aztán?
0: Kérdezte a fenyőfa is, reszketett minden ága.
1: És aztán mi történt?
4: Többet nem láttunk.
5: De ez gyönyörűségesen szép volt.
1: Hát, ha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a ragyogó utat. Hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Hogy epekedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenének föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám, de mi? Ó, hogy mennék már? Hogy vágyom el innét? Magam sem tudom, mi lehet.
4: Örülj nekünk!
0: Mondta a napsugár.
4: Örülj az üde ifjúságnak, itt az Isten szabad ege alatt.
0: De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötét-zöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Elég hatott a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön. Nem tudott most a szerencséjére gondolni. Elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól.
6: Ez a legszebb! Ezt választjuk!
0: Aztán két libériás iras egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek 100-szor 100 tallérba kerültek, legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfa egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy leste várt, ami következik. Inasok és szobalányok léptek a szobába és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira. A hálókat cukorkákkal töltötték meg. Aranyozott almát, diót függesztette aljaira. Úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy 100 piros, kék, fehér gyertyát erősítettek, zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sosem látott ilyeneket. Fönt, a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt. Ó, milyen szépséges szép.
5: Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
1: Ó, csak már este volna. Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e a társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökeret eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen, nyáron, örökétig?
0: A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágai. Micsoda ragyogás, micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy jó darabon.
4: Jaj, Isten!
0: Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét, szinte eszét vette áztató ragyogás. De egyszer csak kitágult a szárnyas ajtó, és egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az újjongás, de úgy, hogy zengett belé a nagyszoba. Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
1: Mit akarnak? Ugyan mi lesz velem?
0: A gyertyák tövig égtek az ágain, és akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, hogy csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal. A fára már ügyet se vetett senki. Legfeljebb az öreg dajka pillangatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek el egy ott vagy fügét a fán.
5: Most egy mesét!
0: Hízelegtek körül a gyerekek, egy alacsony, kövér embert is odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe.
7: Itt erdőben vagyunk, s hát ha a fának is hasznára válik, ha meghallgatja a mesét, hanem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok. Mákszem Matyiról akartok hallani, vagy Együgyű Jankóról, aki lebucskázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt.
5: A Mákszem Matyiről...
4: Együgyű Jankóról!
5: Mákszem Matyiról!
0: Nagy, nagy zsivaj kerekedett. Csak a fenyőfa állt szótlanul és tűnődve, s azt gondolta...
1: Vele már nem is törődnek.
0: Pedig hát, ő már kivette részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt Együgyű Jankóról, aki lebutkázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a kisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták...
4: Mesélj!
0: Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük Együgyű Jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e féle mesét soha.
1: Együgyű Jankó lebucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora.
0: Tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, olyan derék embernek látszott, aki elmondta.
1: Bizony, bizony, ki tudja. Hát, ha egyszer én is lebucskázom a Grádicson, és király kisasszony kapok érte feleségül.
0: Álmodozott. S már előre örült a másnapnak, biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
1: De holnap nem remegek. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom Együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is.
0: És hallgatok, tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagyszobába.
1: Újra feldíszítenek,
0: gondolta újonva a fenyőfa. De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
1: Hát ez meg micsoda? Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám.
0: Nekidőlt a falnak, és gondolkozott. Ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, és már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla.
1: Nem baj, odakint most tél van. Kemény és fagyos a föld, hút akar mindent. Most nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lámgoselnek rám, milyen jók is az emberek. Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam.
0: Cincogta egy előíramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé.
5: Rettenetesen hideg van itt! Különben egészen jó itt, igaz-e te öreg fenyő?
1: Nem vagyok én öreg. Vannak nálam sokkal öregebbek.
5: Mondél, és mit láttál? Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e a széles kamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rudról? Ahol fagyúgyertyán táncol az egérnép. Soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál ott?
1: Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdőről, ahol napsüt, és madarak énekelnek.
0: És élte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták, és azt mondták a végén.
5: Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál!
1: Boldog? Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok.
0: Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli. Gyertyákat gyújtottak az ágain.
5: Ó, milyen boldog is lehettél, öreg fenyő!
1: Mondtam már, hogy nem vagyok öreg. Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban vagyok, csak nagyon magasan nőttem.
5: Olyan szépen tudsz mesélni?
0: Lelkesedtek a kisegerek, és másnap éjjel magukkal hoztak még 4 egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában.
1: Mégiscsak szép idők voltak azok. De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű jankucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Hát, ha nekem is király kisasszony jut feleségül.
0: És az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király kisasszonya.
5: És ki az az együgyű Jankó?
0: Kérdezték az egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig szögdeltek gyönyörükben. A következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig 2 patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, s elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
7: Csak ezt az egyetlen mesét tudod.
1: Csak ezt. Életem legboldogabb estén hallottam. Csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok.
5: Hát, nyomorúságos egy mese ez.
7: Nem tudsz olyat, ami tyúról, meg szalonnáról szól.
5: Igen, de valami élés kobrása.
0: Olyat nem tudok.
7: Na, ajánljuk magunkat.
0: És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta.
1: Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen.
0: De mikor lesz a... mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele. Oda csapták a padlóhoz, és egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
1: Újra kezdődik az élet!
0: Újjongott a fenyő, érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kim volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát, és elég látnivaló körülött. Az udvaron túl viruló kert illatozott. Rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak és boldogan csivitelték.
8: Csivit, a párom, az van itt, csivit.
0: De persze, nem a fenyőfára értették.
1: Most aztán élek.
0: Örvendezett a fenyő, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert csalán és ott az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, és visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körül táncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakított a csúcsáról az aranycsillagot.
8: Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfán!
0: Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű Jankó meséjét.
1: Elmúlt. Minden elmúlt. Miért is nem örültem, amikor még örülhettem volna? Most már késő.
0: Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókora nyaláb aprófa lett belőle. Föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, legugoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták.
8: Pif, puf, pif, puf!
0: A fenyőfa pedig minden roppanásnál, egy-egy sóhajtott minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte. Karácsonyestre gondolt, meg együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is, vége, vége. Minden mesének ez a...

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Az ám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Használt soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak keregy, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát. S Mihók? Elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal. Abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: S ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Mi gombostűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodra, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borja?
0: Mondja, hogy fönt van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, de egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondja Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mindenfolyt. Tele a pincefődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mondja az apja.
1: Ha ezt megtudja a feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyék észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, s azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s felesége. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom, vala olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond? Hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt. Kérdi az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Nekem feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődül utána a tejfölszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad-e?
2: Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, felszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy jajgatott belé.
3: Ki jajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, jaj, Istenem. Hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogja, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta emberlót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírű poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: Bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. A démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagonyjal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell ennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz. Ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehessen a démon király.
2: Sose kesen regyel. Veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
0: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalta barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a szányra kell, jóval korábban érkezik meg, mint az elefánt. Amikor elérték a démonok gyülekezetét, a bagoly úgy tett, mintha éppen mély álomból ébredt volna fel. Tollát felborzolta, és tágra nyitott szemmel nézett körül. Majd így szólt az összegyűlt démonokhoz.
2: Különös álmom volt. Elvettem feleségül a démonok királynőjét. Ezért igazából el kell vennem. Hol van hát?
0: A démonok hangosan tiltakoztak.
3: Levedni feleségül a királynőt?
4: Csak azért, mert valami
3: utálom miatt, nem lehet!
4: Nem!
0: A bagoly pedig rávágta.
2: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
0: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolyondá az ő.

0: Könnyen dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Na, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s bígan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, is ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy délrel túrral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod, de hékás! Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ja. Gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla hasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: A légy fényes nappal, a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végigmustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozz egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
0: Nem. Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?

ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat.
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelt.

0: figyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: A szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uramisten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyánk?
2: Édesanyánk már befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, minthogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott és ezt mondta.
5: Ejha! Ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fog adni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, az pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyjához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság. El is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája a csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa a fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: Nádory Lici a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudvalevőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumni sarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macska mosdás volt.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi, óriási köröket írt le a levegőben a fogkefélyével.
1: Csiribú, csiribá, változzád, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
2: Jú, cibib, cib, cib.
1: Úgy látszik, le kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kiviszlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kezdett.

0: olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta.
1: Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcába.

0: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
1: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
0: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
2: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
0: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
3: Szeretek itt!
0: Gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be, az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakóc térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik. De valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyta a szemét.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ez soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta levélben, lediktáltatta levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazít, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, na, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudárderekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család, az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedtelenedett el. Sárkány kölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felel.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla, rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzannak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
2: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolta zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta moltakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozdulatra felkapja a fejét, és így szól.
2: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvoksokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipóba hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alá nyúl a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

0: Csipke Rózsika. Hajdanában volt egy király és egy királyné, s minden nap mondogatták,
1: ó, bárcsak volna gyermekünk!
0: De nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a fürdőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá.
2: Kívánságok beteljesül, hegyés sem telik belé, és leánykát hozol a világra.
0: Úgy is történt, ahogy a béka mondotta, a királynénak kis leánya született, és pedig oly szép volt, hogy a király egészen oda volt örömében, és nagy ünnepséget rendezett, amelyre nem csak a rokonait, barátait és jó ismerőseit hívta meg, hanem a tudós asszonyokat is, hogy kegyesek és jó akaratúak legyenek az újszülötthöz. 13 tudós asszonya volt a birodalomban, de mivel a királynak csak 12 aranytányérja volt, amelyekben tálalni akart nekik, ezért egyiküknek otthon kellett maradnia. Nagy pompával ülték meg az ünnepet, és legvégül a tudós asszonyok megajándékozták csodálatos adottságaikkal a gyermeket. Egyiküktől erényt kapott, a másiktól szépséget, a harmadiktól gazdagságot, és így tovább. Mindazt megkapta tőlük, amit kívánni lehet-e világon. Amikor a tudós asszonyok közül 11 már kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Azért jött, hogy bosszút álljon, amiért nem kapott meghívást, és enélkül, hogy bárkit is üdvözölt volna, vagy akár csak egy pillantásra méltatott volna, felhangon így szólt.
3: A királylány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze.
0: És anélkül, hogy egy szót is szólt volna többet, sarkon fordult és kiment a teremből. Megrémültek mindannyian. Akkor előlépett a 12. tudós asszony, akinek még hátra volt a jó kívánsága, és mert az átkot nem tudta semmivé tenni, csak enyhíteni, ezért így szólt.
4: Habár összerogyik a királyleány, mégsem halálba hull, hanem 100 esztendős, mélységes álomba.
0: A király szerette volna megóvni a gyermekét a bal szerencsétől, ezért elrendelte, hogy a királyságában el kell égetni minden orsót. A leánykán pedig beteljesült a tudós asszonyok minden áldása, mert oly szép volt, oly tisztességtudó, oly nyájas és értelmes, hogy aki csak látta, rögvest megszerette. Történt aztán, hogy egy napon, amikor éppen 15 esztendős lett, a király és a királyné nem volt odahaza, és a leányka egyes-egyedül maradt a palotában, ahol aztán föl-alá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartotta kedve, végül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny lépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs merett a zárból, és a leányka, hogy elfordította, fölpattant az ajtó, és az egy kis kamrába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült orsóval a kezében, és fontos erényen a leánrostot.
5: Jó napot, vénséges anyuka! Mivel foglalatoskodol?
6: Fornogatok.
5: Hát az ott miféle holmi, ami oly vígan perdül fordul?
0: Kérdezte a leány, azzal kezébe vette az orsót, és ő is próbált fonni. De alig, hogy megérintette az orsót, beteljesült az átok, és az megszúrta az ujját. És abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes, mély álomba merült. És ez az álom az egész palotát elborította. Elaludt a király és a királyné, akik éppen hazaértek és beléptek a trónterembe, és velük együtt elaludt az egész udvari nép. Aludtak a lovak az istálóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon, sőt a láng, amely eddig a tűzhelyen lobogott, az is elcsendesült és elaludt. És megszűnt sercegni a pecsenye, és az a szakács, aki meg akarta ráncigálni a kukta haját, mert az elrontott valamit, az is eleresztette őt és elaludt. És elpihent a szél, és a palota előtti fákon egy levél sem rezdült. A palota körül csipkebokrok bozótja kezdett el burjánzani, és évről évre magasabb lett, míg nem az egész palotát eltakarta, és fölében nőtt, úgyhogy abból már mi sem látszott, még a szélkakas sem a tetőn. És az országban elhírelődött a rege a szépséges alvó Csipke Rózsikáról, mert így nevezték el a királylányt, úgyhogy időről időre jöttek némi nemű királyfiak, hát ha által tudnának törni a bozóton a palotáig. Ám az egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mintha kezük lett volna, megragadták és nem engedték el őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak. Sok-sok év után ismét eljött egy királyfi az országba, és beszélt egy öreg emberről, aki mesélt neki a csipkebozótról, s hogy állítólag egy palota rejlik mögötte, amelyben egy csodaszép királyleány, Csipke Rózsika nevezetű, aluszik immár vagy 100 esztendeje, s hogy vele aluszik a király és a királyné és az egész udvari nép. És az öreg ember azt is hallotta még a nagyapjától, hogy számos királyfi jött már és próbált szerencsét, hát ha által tudnának törni a bozóton, de fennakadtak rajta, és így siralmas halált haltak. Szólt az ifjú.
7: Én bizony nem félek. Oda megyek, hadd lássam azt a szépséges Csipke Rózsikát.
0: A derék öreg ember hiába próbálta lebeszélni a szándékáról, a királyfi nem hallgatott rá. Már most éppen eltelt 100 év, és ez volt az a nap, amikor Csipke Rózsikának föl kellett ébrednie. Amikor a királyfi odaért a csipkebozóthoz, hát az tel is tele volt szép nagy virágokkal, és azok maguktól szétnyíltak előtte, és őt bátatlanul áteresztették, majd mögötte ismét sűrű bozóttá zárultak össze. Látta a királyfi a palota udvarában a lovakat és a foltos tarka vadászkutyákat mély álmukban heverni, és a tetőn ott ültek a galambok szárnyuk alá dugott fejecskével. És hogy belépett a palotába, látta, hogy a legyek alusznak a falon, és hogy a konyhában a szakács emeli a kezét, mintha galléron akarná ragadni a kuktát, és hogy a cselédlány ott ül a kezében a fekete tyúkkal, amelyet meg kell kopasztania. Tovább ment, és látta, hogy a trónteremben fekszik és aluszik az egész udvari nép, s fönt a trónon a király és a királyné feküszik. Még tovább ment, és minden oly csendes volt, hogy hallhatta saját lélegzetét. Végezetül felment a toronyba, és kinyitotta a kamrácska ajtaját, ahol Csipke Rózsika aludt. Íme ott feküdt, és oly szép volt, hogy a királyfi nem tudta róla levenni a szemét, és fölébe hajolt, és megcsókolta. És ahogy hozzáért az ajka, Csipke Rózsika felnyitotta a szemét, és felébredvén szer fölött kedvesen pillantott a királyfira. Akkor együtt lementek a toronyból, és felébredt a király és a királyné, és föl az egész udvari nép, és kerekre nyílt szemmel bámultak egymásra. És fölálltak a lovak az udvarban, és megrázták magukat, és fölszökkentek a vadászkutyák, és a farkukat csóválták. A tetőn a galambok elővonták fejecskéjüket a szárnyuk alól, körülnéztek és kirepültek a mezőre. A legyek ismét mászkálni kezdtek a falon, a tűzhelyen fölcsapott a láng, és lobogva hevítette az étkeket. A pecsenye pedig megint sercegni kezdett, és a szakács adott egy pofont a kuktának, az meg bömbölt, és a konyhaleány a tyúkot az utolsó pihéig lekopasztotta. Aztán pedig hatalmas pompával megülték a királyfi és Csipke Rózsika mennyegzőjét, és ők boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: A csengettyűs lábú kecske. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csengettyűs lábú kecske. Volt neki három gidája, Sángul, Mángul és Szőlőszemecske. A kecske család a legelő közelében éldegélt egy házikóban. Egyszer megtudta a kecske, hogy az éles fogú farkas a ház körül settenkedik, s lelkére kötötte gidáinak.
1: A szemetek nyitva legyen, ne rakoncátlankodjatok. Ha pedig valaki zörget, jól nézzétek meg, hogy ki az. Ott az ajtó hasadéka, s a kulcsukon is kiláttok. Ajtót csak akkor nyissatok, ha engem felismertek. Se a farkast, se a sakát be ne eresszétek.
2: Ne aggódjál, így teszünk.
0: Jött a farkas, és zörgetett az ajtón.
2: Ki az? Ki az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hangja gyengéd, kedves. A tiéd meg durva, érdes.
0: A farkas elment, de néhány perc múlva visszatért és zörgetett.
2: Ki az? Ki zörget az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tütyemben tegyet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyád melső lába fehér, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas egyenesen a malomba, és beledugta lábát egy lisztesságba. Fehér lett a lába nyomban. Visszatért, és újra elmondta mondókáját.
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tügyemben tejet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hátsó lába piros, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas, és hennával befestette a hátsó lábát. Mikor az ővé is piros lett, visszament a kecskeházához, és bebocsátást kért. A gidák ekkor kinyitották az ajtót, a farkas meg zsupsz beugrott a házba. Sángult és Mángult, akik a keze ügyébe estek, nyomban bekapta. Szőlőszemecske azonban még idejében el tudott menekülni, és a vizes árokba rejtőzött. Naplemente felé hazatért a csengettyűs lábú kecske. Az ajtóhoz érve látja, hogy tárva nyitva. Fejvesztetten hívogatta kicsinyeit, de nem kapott semmi választ. Ekkor még hangosabban szólította őket. Szőlőszemecske megismerte anyja hangját, előjött és elmesélte neki a történteket. Az anyja megkérdezte.
1: Farkas volt-e, vagy saká volt?
2: Én bizony a rémülettől azt is elfelejtettem.
0: A kecske a sakálodójához ment. Megkérdezte tőle.
1: Te etted meg két gidámot? A kis Sángult meg a Mángult?
2: Én ugyan nem. Kerülj beljen. Itten hiába kereskélsz. Nézd a hasam. Olyan horpat, hogy már a hátamhoz tapad. Ez csak a farkas tehette.
0: A kecske a farkas házához ment, s felkapaszkodott a tetőre. A farkas odabent éppen tüzet rakott, hogy egy fazékban levest főzzön kölykeinek. A kecske ekkor vadul ugrálni kezdett a tetőn, a farkas kidugta a fejét és elkiáltotta magát.
3: Ki az, aki a tetőmön vakmerően ugrándozik? Ki az, aki a levesemet porral, földdel szennyezi?
1: Csengős lábú kecske vagyok, páros lábbal ugrándozok. Négy patámat jól megvetem, két szarvam az égnek mered. Ki vitte el Sángulomat? Ki ette meg Mángulomat? Ki áll ki velem a harcra? Ki áll ki velem a harcra?
3: Éles fogú farkas vagyok. Én ettem meg Sángulodat. Én vittem el Mángulodat. Én állok ki harcra veled.
1: Mikor lesz a párviadal?
3: Mondjuk péntek reggel, ahogy virrad.
0: A kecske hazatért, aztán a pusztára ment és jól megtöltötte fűvel a gyomrát. Másnap kérte a pásztort, felje meg, és készítsen neki egy csupor vajat, meg egy merülkanál tejszint. Aztán fogta és ment vele a köszörűshöz. Azt mondta neki.
1: Élesíts ki, mindkét szarvam.
0: A köszörűs csinált két acélszarvas hegyet és ráerősítette őket a kecske szarvára. A farkas meg elment a felcserhez, és azt mondta neki.
3: Élesíts ki a fogamat.
2: És mi lesz a fizetséggel?
3: Hát még azt is adjak neked.
2: Nem tudod, hogy a kenyér sem kell meg kovász nélkül?
0: Hazament a farkas, fogott egy tömlőt, felfújta és visszasietett a felcserhez.
3: Nesze, itt a fizetséged.
0: A felcser kinyitotta a tömlőt, de bíz abban, levegőn kívül semmi sem volt. Még a szempillája sem rebbent meg, de magában azt mondta.
2: Úgy elbánok majd én veled, még a mesékben is bent lesz. Hát azt hiszed, hogy felültetsz, rászedsz?
0: Azzal vette a harapófogót, mind kihúzta a farkas fogát, s kócot tett a helyükbe. Eljött a péntek reggel. A farkas és a kecske már a küzdőtéren voltak. Megegyeztek abban, hogy mielőtt összecsapnak, isznak még egyet. A kecske belemártott a száját a vízbe, de nem ivott. A farkas azonban annyit ivott, hogy a gyomra felpuffadt és elnehezedett. Aztán nagy hencegve neki gyürkőzött, jött a kecske is acélhegyű szarvával. Feje, nyaka úgy állt, mint a cövek. Megszólalt a farkas.
3: Nyakad, fejed megfeszíted, majd most Móresre tanítalak.
0: Ezzel feléje ugrott, és el akarta kapni a torkát. Kóc fogai azonban cserben hagyták, s nyomban kiestek. Mikor a kecske ezt meglátta, lélegzetvételnyi időt sem hagyott a farkasnak. Neki turálta magát, s szarvával átdöfte a farkas torkát. Aztán sángult, mángult, kivette a farkas gyomrából, és hazavitte őket. Szólította szőlőszemecskét is, majd így szólt a három kicsinyéhez.
1: Kisgidáim, okuljatok ellenséget jó barátnak, soha többé ne nézzetek, és az ajtót mindenféle rossz népnek ki ne nyissátok.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és három szép fiát is ő temett el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még két szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, és mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a harmadik szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el három lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a harmadik szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a három lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szeme fényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte három falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, deresre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak ketten maradjanak az öreggel.
4: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
3: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
4: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
5: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
3: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ide ér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
3: Kettőt is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda? A szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. Rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
5: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
3: Nem sokat. Vitess engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Itt töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigányt, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
5: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne.

0: titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
1: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
2: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
1: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
0: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka. Vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet. Elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit, csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
3: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
0: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
2: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
0: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
2: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
0: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába.

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka böndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Hejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet el. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt egyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló. Hát akkor levágjam most. Vesszen az a három arasz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.

0: Külön fogta?
1: Hé, gyere! Lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marha közül kicsussza. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emigyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom elébed a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akár minótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétál. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagybőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akár minótát, ha a nyúl tartja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elépült dobban az útra. Kérdi.
5: Hé, komán, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagy bőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak. Jó kis csikó pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. dobbant patáival, közben koppant, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegbe. Hé, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi fár főterére. Én udvari Pikulásnak, királyi főmuzsikásnak. Mert annak van jó sora, a nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
6: És malackom én, vigyél én.
0: Jól tudnék segíteni, de Pikulás nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós dobos, én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom, udvari almuzsikásnak, kecske gida pajtások.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a Pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis csikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá. Királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elébük egy őr kiáll, kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem Pikulásnak, udvari főmuzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak Pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kismalac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kismalac, nem felel, csak sóhajtoz.
7: Nem kell semmi, vagy ha nem tudom nevetni,
0: szól a kismalac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan, szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, sikkant a Pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, vaj, de hogyan a nótát, a kisborjú. Szól akár a nagybőgő, a kis csikó. Dobban patájval közben koppan, kecske gida.
6: Meg. Hely, ha felséges királyom, én jól megnevett lek.
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó, a dobosod, énekesek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesél, na azt csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban?
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Mostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott, bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
5: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéj bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinnie a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
6: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
6: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
6: Vak vagy te.
2: Ellenkezőnek. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
6: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyeszöröksz.
6: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ad itt az? Miért nem mászol ki?
6: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
6: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
6: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben
5: Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
6: És hogyan jöttél ki?
5: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
6: Te innen kiugrottál?
5: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
5: Állj meg, vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
6: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
5: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás!
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
5: aha,
0: gondolta.
5: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
5: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
5: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
5: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
5: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
5: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
5: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
5: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit se érnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
5: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
5: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
5: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
5: Móresre.
1: Add mi?
5: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedben. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka a ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád? Mert ha fültöven is peckőlek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult.
4: Még hogy egér?
3: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
5: Most kell hazajönni, te egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Tadom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
5: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
5: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Gaz! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Nem tudod, kivel állsz szemben. Ennél rosszabbul nem is járhatott volna a kis Pikpok. A vörös szakálú halász ugyanis gonosz, kegyetlen ember volt. A remegő pingvint zsákba dugta, hazavitte, és ott bezárta egy sötét kamrába a tyúkokhoz. Ilyen megaláztatást Pikpok nem tudott elviselni. Ő a hóviharok szigetének lakója, a híres vakvok unokaöccse, Kassia kedvence, ő, aki ezüst szárnyakon átrepülte a fél világot, most közönséges tyúkokkal kellett, hogy együtt lakjon. Úgy a szívére vette, úgy elszomorodott, hogy sírva fakadt.
1: Ó, borzalom!
0: Krokodil könnyeket hullatott, sírt, sírt, hüppögött, és egyre csak azt hajtogatta.
1: Minden, amiatt a pótusonna miatt van. Minden a pótusonna miatt.
0: Olyan szánalomra méltóan és keservesen sírt, hogy még a tyúkok is megsajnálták. Egyikük, a legidősebb, kendermagos így szólt.
2: Levegj úgy szívedre. Idehozom neked a legfinomabb, legnagyobb tojásomat.
1: Nem akarok tojást. Vissza akarok menni Kassiához.
0: A másik tyúk, Agata, azt mondta.
3: Ne sírj! Megkasad a szívem, ha rád néz! Elkockodácsolom neked a legszebb mesét, az Aranyka kacskáról!
1: Nem akarok mesét, a tóhoz akarok menni!
0: A harmadik tyúk, Kunigunda, kockodácsolni kezdett.
3: Ne bőd! Megmutatom neked a gyönyörű kis csibéimet!
1: Nem akarok kis csibéket! Vissza akarok menni a Óviarok szigetére!
0: Akkor közelebb lépett az aranyos tollú kakas. Kuku, riku.
4: Csend legyen, tyúkok! Mit törődtek ezzel a bőgő masinával?
0: Ez már túl sok volt. Pikpok letörölte szárnyacskájával a könnyeit, megigazította a fehér mellényét, és csak nem neki ugrott. Kukurikúnak.
1: Ki a bőgő masina? Ki? Vondd vissza, mert nem tudod, hogy te kivel áll szemben.
0: A kakas felborzolta a tollait. Pompás taraja bíbor színben csillogott.
4: Jégmadár, mert úgy megverlek, hogy a saját nagymamát sem ismer rád.
1: Azt próbáld meg! Oda nézzetek! Azt próbáld meg! Ki is tépek minden tollat a farkadból!
0: Ezekre a szavakra a kakas egyenesen a pingvin szemének ugrott, és szörnyű verekedés kezdődött. Csak úgy repkedtek a tollak a levegőben. A fehérek és feketék Pikpokké, az aranypirosak Kukurikujé voltak. És már nem is lehetett látni sem a kakast, sem a pingvint, csak valami gomolygot, ami ugrált és ádázul berekedett. A tyúkok szörnyű rikoltozást vittek végbe. Erre betoppant a kamrába a vörös szakálú halász. Csépelni kezdte őket egy bottal, és azt kiabálta.
5: 100 000 lepény halra! Azért etetlek benneteket, hogy agyonverjétek egymást!
0: És néhány jókora ütéssel szétválasztotta a botránykeltőket. Szegény Pikpok alaposan eldöngetve került ki a küzdelemből. Bal szeme beverve, fehér mellénye összevérezve, fekete frakjából kitépve a tollak. De még a sarokban is azt hajtogatta elkeseredetten.
1: Te uligán, nem tudod, hogy kivel áll szemben. De jól elláttam a bajodat.
0: A kakas torka szagattából sivalkodott.

0: Halló, halló, figyeltek? Az halászról és az ő feleségéről. Volt egyszer egy halász és az ő felesége. Ők együtt lakoztak az húgyos csuporban, tengernek partján, és az halász minden áldott nap kiméne, s kiveté horgát, és horgazott, és horgazott. Így üdögét egyszer is a szorga mögött, és mindegyre nézdelt az csillamodó vízbe, és üdögélt, és üdögélt. Leméne pedig az horog, az tengernek mélységibe, s az midőn kivonta, hát egy nagy lepényhal volt rajta. Mondá pedig, az lepényhal ül neki.
1: Ide hallgass, te halász! Én ott tied vagyok. Hadd meg életemet. Nem vagyok én igazi lepényhal, hanem elvarázsolt királyfi vagyok. Mit használ az tenéket, ha megölsz? Rossz ízű falatot vónék. Sőt, tudod mit? Inkább tégy vissza engemet az vízbe. Hadd ússzam tovább.
2: No hát, kell is annyi szót vesztegetned. Örömest úszni hagyok én lepényhalat, az ki beszélni tud.
0: Szólalt az ember. Azzal visszatette őt a tiszta vízbe, akkor az lepényhal az mélységbe száll, s hagyja egy hosszú vérfonalat az ő nyomában. Fölállt az halász, és hazaméne feleségéhez a húgyos csuporba.
3: Jó ember! Hát mit sem fogtál máma?
2: Nem. Csak egy lepényhalat. Az is azt mondta, hogy ő egy elvarázslott királyfi, hát én visszabocsátám, hogy úszna tova.
3: Azt mit sem kívántál tőle?
2: Nem én. Mit kellene kívánnom?
3: Jaj, hát mégiscsak hitvánság fottig itt lakni az húgyos csuportban, amelyel bűzlik s meg van undokodva. Bizony kívánhattál volna egy kis kunyhót. Elígy vissza, s hívja dűt, azt mond dűnéki, hogy akarunk egy kis kunyhót, alig ha meg nem adja.
2: Á, hogyan is mehetnék vissza?
3: Ennye! Végtére is kifogtad, s visszabocsátát. Azért, ha alig ha meg nem adja, elígy szaporán.
0: Az halász nem igen akart menni. Hanem az asszony aránt sem akart rúgódózni, ezért kiméne az tengerhez. Midőn kiméne? Az tenger teljesleg zöld és sárga volt, és immár korán sem csillamodó. Oda ment, megállott, mondá.
2: Az ki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil, többre vágy, mint nékem ill.
0: Odaúszott a lepényhal, s kérdék.
1: No hát, mire vágy?
2: Á, hogy kifogtalak volt, amondó az feleségem, hogy valamit kívánnom kellett volna. Ő meg már nem akar az húgyos csuporban lakni, hanem egy kunyhót akar.
1: Elígy haza. Már meg is van.
0: Hazamén az ember. Hát az asszony már nem ült a húgyos csuporban, hanem volt ott egy kis kunyhó, és az asszony az ajtó előtt ült egy padon. Kézen fogta az embert. Az asszony is mondá néki.
3: Jel, Béfeli, Láddi, hát mégiscsak jobb ez így.
0: Bémentek, és az kunyhóban volt is egy kis pitfars, egy szép kicsin szobas, hálókamora, hol az nyoszoljájuk állott, és kohinya, és éléstár mindenféle házi eszközökkel, az legszebb és legjava készületel. Csupa ón, csupa sárga rész, annak rendes módja szerint. És hátul volt egy kis udvar tyúkokkal és kácsákkal, és egy kis kert zöldséggel és gyümölcsel.
3: Láddi, hát nem takaros?
2: Dehogy nem, csak maradjon is így. Most aztán boldogan fogunk élni.
3: Azt még meggondoljuk.
0: Azzal megvacsoráltak, és ágyba bújtak. Így múlt le 8 nap, az vagy 2 hét, és ekkor megszólalt az asszony.
3: Ide hallgass, jó ember. Ez kunyhó fölötte szűkös, az kert is kicsin, az lepényhal ugyancsak ajándékozhatott volna valami tágasabb házat is. Jónkább lakoznék én egy nagy kű kastélyban. Erígy az lepényhalhoz, adjon egy kastélyt nekünk.
2: Jaj, asszony, jó nekünk ez kunyhó. Minek is laknók az kastély?
3: Enye, erígy csak, megteheti azt könnyűszerrel az lepényhal.
2: Nem lehet azt, asszony. Csak mostan adál nékünk azt kunyhót az lepényhal. Nem lehet, hogy folyvást visszajárjak, hát ha megharagszik az lepényhal.
3: Erígy már! Na, bennünket az megillet, és meg is kapjuk. Csak erígy szaporán.
0: Az embernek elnehezült a szüve, s nem akaródzott menni, és mondá magában.
2: Már ez nem igazság.
0: De azért csak kiméne. Midőn az tengerhez ért, az víz teljesleg ivolaszín és sötétkék vala, és szürke és sűrven fölhabzó, és immár korán sem zöld, az vagy sárga, de még csöndes volt. Megállott az ember és mondta.
2: Aszki markomban vala tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
1: No hát, mire vágy?
2: Nagy kőkastélyt akarlak hozni.
1: Erígy haza, már annak ajtaja előtt áll.
0: Indult az ember, gondolván, hogy haza megy, ám hogy odaért, ottan egy nagy kőpalota volt, s az asszony éppen ott volt az lépcsőn fölmenőben, és kézen fogta férjét, és mondta.
3: Jel B felé.
0: Az meg B ment az asszonnyal, hát az kastélyban volt egy nagy csarnok, annak padolatja márványkűvel kirakva, s egy sereg szolga, s azok kitárták az nagy ajtókat, s az falak ragyogtak szép kárpétákkal, s az termekben a székek és asztalok aranyból mind, és kristálycsillárok lógtak az mennyezetről, s mindűn szoba és kamora szölnyegekkel volt béterítve, s jó falatokból, s az legfinomabbi a borból, annyi volt az asztalokon, hogy azok majd lerogytanak. S az ház mögött volt egy nagy udvarló és tehénistálóval. És az legszebbje hintókkal, és volt ott egy pompás nagy kert, szépséges virágokkal, és ízes gyümölcs termő fákkal, és egy jó fél mélyföld hosszú vadaskert, és abban szarvasok, s őzek, s nyulak, s mindön, az mit csak emberfia kívánhat.
3: No, hát nem szép mindez.
2: Dehogy nem. Csak maradjon is így. Már most lakjuk a szépséges kastélyt, és legyünk elégedettek.
3: Azt még meggondoljuk. Egyet aluszunk rá.
0: Azzal ágyba bújtak. Másnap reggel az asszony ébredt először. Éppen pitymallott, és az ágyából körültekintve látta maga előtt a pompás tájat. Az ember nyújtózkodott még, és akkor az asszony könyökkel oldalba vágta őt, mondván...
3: Jó ember, kelj föl, és nézd már ki az ablakon. Láddé, miért is ne lehetnénk az egész tájéknak a királya? Erígy az lepényhalhoz, mink leszünk az király.
2: Jaj, asszony, hogyan is lennénk király? Én nem is akarok király lenni.
3: No hát, ha te nem akarsz, én akarok. Erígy az lepényhalhoz, király akarok lenni.
2: Áj, asszony, minek akarsz te király lenni? Ilyet én nem mondok neki.
3: Miért ne? Erígy, de tüstént, király leszek és punktum.
0: Ment hát az ember, s egészen elszégyelte magát, hogy az ő felesége királyasszony akart lenni.
2: Már ez nem igazság és nem igazság.
0: Ezt csak gondolta, nem akaródzott mennie, de azért mégis oda ment. És ahogy kiméne a tengerhez, a tenger teljes legszürk és fekete volt, és hánytorgott a víz, és rothadó büdösséget árasztott. Megállott az ember, és mondta.
2: Aszki markomban van a tengernek lepényhala. Feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
1: Morált, mire vágy?
2: Király akar lenni.
1: Erik haza, ő már is király.
0: Indult az ember, s hogy az palotához ért, hát az kastély igencsak megnövekedett volt, nagy kapuja volt, s az ékeségekkel pompázó volt. Az ajtó előtt istrázsa, és volt ott sok-sok vitéz, és dobok, és turumbiták. S hogy belépett, hát odabent mindün csupa márvány, és arany, és pársan kárpitok, és nagy aranyalmáriumok. Nyíltak az ajtók az termekbe, ott volt az egész udvari nép, az asszony ott ült egy arannyal, diamanttal hányt magos trónuson, s volt egy nagy aranykorona rajta, s kezében királyi pálca, drága látos aranyból, s drága kövekből, s mindkét oldalán udvarhölgyek sorjáztak szép rendbe, nagyság szerint megálltott az ember, s kérdé.
2: Ha, te asszony, már most király vagy?
3: Igen, már most király vagyok.
0: Ámuldozott, s bámuldozott az ember, s hogy eleget álmélkodott, bámélkodott, így szóla.
2: Hát asszony, szép is az, hogy király lettél. Már most igazán semmi kívánnivalónk.
3: Dehogy nem. Eluntam időztömet és állapotomat, lehetetlen tovább kibírnom ezt. Erígy az lepényhalhoz, ha már király vagyok, császárnak is muszáj lennem.
2: Aj, asszony, minek neked császárnak lenni?
3: Jó ember, erígy az lepényhalhoz, császár akarok lenni.
2: Aj, asszony, császára nem tud ő tenni, Olyat én az lepényhaltól nem kérhetek. Császárból csak egy van az birodalomban. Császárra nem tehet az lepényhal, az még őnéki sincsen hatalmában.
3: Micsoda? Én vagyok az király. Te meg az én jó emberem. Hát nem lódulsz azonnal? Erit csak, ha királyát tud tenni, akkor császárrá is tud. Én császár akarok lenni, és punktum. Na, erit már.
0: Így hát mennie kellett az embernek. S hogy elindult, riadalmat érzett, s hogy ment, azt gondolta magában.
2: Nem és nem. Ennek nem lesz jó vége. Császárságot kérni mégiscsak orcátlanság. Végül is meg fogja sokalni az a lepényhal.
0: Azzal kiméne a tengerhez, s a tenger egészen fekete volt. Sűrven folyós volt. És forni kezdett mélységiből. Hogy torlódnának az finyemonya bugyborékok, és támad a förgeteg, hogy az csak úgy fürmény lett. És az ember elborzada. Megállott azért, és mondta.
2: Az ki markomban van a tengernek lepényhala. Feleségem Ilzrebil többre vágy, mint nékem ill.
1: Mama, hát mire vágy?
2: Aj, lepényhal. Feleségem császár akar lenni.
1: Jó van. Erígy haza. Üt már is császár.
0: Indult az ember, s hogy hazaért, hát az egész kastély csupa csiszolt márvány. Alabástromból faragott képekkel és aranyból való díszítésekkel. Az ajtó előtt katonák masíroztak, és turumbitáltak, és doboltak, és tamburusztak. Ha nem, odabent úgy sürögtek az bárok és grófok és hercegek, mint szolgák volnának, akkor kinyitották néki az ajtókat, az melyek a színaranyból voltak, és ahogy belépett, hát az asszony ottan ült egy toronuson, az egyetlen tömzsök aranyból volt, és jó két mélyföld magas volt, és volt az asszonyon egy nagy-nagy aranykorona, három könyök magas, és brilliáns kövekkel és kárbunkulusokkal rakva, s félkezében jogar, másikjában országalmája, s mindkét oldalán testőrök sorjáztak nagyság szerint, kezdve az legnagyobb óriásoktól, az, kik jó két mélyföld magasak voltak, egészen a legparányig türpékig, az, kik mint kis ujjam akkorák voltak, és állott előtte sok-sok fejedelem és herceg. Megállt közöttük az ember, és így szól.
2: Asszony, már most császár vagy?
3: Igen, császár vagyok.
0: Áldogáltott az ember, és jó szemügyre vevé az asszonyt, hogy alapost megnézegette, ezt mondta.
2: Jaj, asszony, de szép is az, hogy császár vagy.
3: Jó ember, mit átsorogsz itt? Most már császár vagyok. Most már pápa is akarok lenni. Erígy az lepényhalhoz, erígyél hozzá.
2: Jaj, asszony, mit akarsz még? Pápa nem lehetsz, pápa csak egy van az egész keresztény világban. Azt még ő se csinálhat belőled.
3: Jó ember, pápa akarok lenni, erígy tüstént. Azt akarom, hogy még ma pápa legyek.
2: Azt már nem. Már én ilyet nem kérek tőle. Nem vezet az jóra, otrombiság az ilyesmi. Pápává nem tehet az lepényhal.
3: Bugyuta vagy, jó ember. Császárra, ha tud tenni, pápává is tud tenni. Szedd a lábodat, én vagyok az császár, te pedig az én jó emberem. Hát nem lódulsz tüstént?
0: Megijedt az ember, és ment, hanem egészen lankat volt, s megrezzent, és megrémült, s térdei és lábszárán, akik rái összvekocódtak. Szél söpört végig mindaz vidék szerint, fellegek száguldottak, somájlott, miként estve felé. Az fáknak lombja lefoszlott, s az víz fort és űrmény lett, hogy néki zúdult az martnak, s az ember látta messziről az hajókat, az mint hánykodnak veszedelmökben, s nyargalnak az hullámokon. Az égboltot középütt egy kicsit kék volt még, hanem az láthatáron vöröslött, mint szokott volt nagy viharok idején. Megállott ő az parton, kétségektől s félelemtől környezve, s mondá.
2: Azt ki markomban van a tengernek lepényhala, feleségem Ilzrebil többre vágy, mint nékem ill.
1: No, hát, mire vágy?
2: Jaj, pápa akar lenni.
1: Jaj, csak ennyi, elígy haza, ő már is pápa.
0: Indult az ember, s hogy hazaért, hát volt ottan egy nagy székesegyház, meg annyi palotákkal környül foglalva. Ő meg által nyomakodott az népeken, hát odabent ezer meg ezer gyertyától fény lett mindün, az asszony pedig színaranyban öltözött volt, s egy még sokkal magasabb trónuson ült, környülötte az egyházi álladalomnak nagyjai, s mindkét oldalán egy-egy sorban gyertyák. Legnagyobbikuk oly vastag és magos, mint az leges legnagyobb torony, legkisebbikük, mint Szent János bogár, s az földnek mindön császára, s királya térdre borult előtte, s ruhája szegélyét csókdosták.
2: Asszony, már most pápa vagy?
3: Igenis, pápa vagyok.
0: Csak állt az ember, ámult és bámult, mintha csak az fényes napot néznéje. Az, mint így csodálkozott egy darabig mondá.
2: Aj, asszony, szép is az, hogy pápa lettél.
0: Az meg oly merevényen ült, mintha nyársat nyelt volna, s meg sem szólalt, meg sem biccent, szólt az ember.
2: Asszony, légy már most elégedett, hogy pápa vagy. Ennél több már úgy sem lehetsz.
3: Meglátom én azt még.
0: Azzal mindketten ágyba bújtak, de az asszony nem volt elégedett, s az nagyra vágyás nem hagyta őt alunni, mindegyre csak azon töprengett, mi lehetne még ő belőle. Az ember derekosan aludt, mintha csak egész nap loholt volna, hanem az asszony szemhunyásnyit sem tudott alunni. Sánykodott egész éjjel egyik oldaláról az másikra, s azon emésztette magát, mivé akarjon lenni még, de nem jutott eszébe semmi újabb dolog. Míg nem, elközelgette az napkelte, s hogy meglátta az asszony az pitymalattot, kihajolt az ágy fölött, és kinézett, s az ablakon által a napot látta fölkelni.
3: Jaj, hát ha én bocsáthatnék föl napot és holdat! Jó ember, kelj föl, erígy az lepényhalhoz! Én akarok lenni a jóisten!
0: Az ember javában aludt még, ám erre följött, úgyhogy kiesett az ágyból. Azt hitte füle csengett, kidörgölte szemiből az álmod, és kérdezte.
2: Asszony, mit is mondtál?
3: Jó ember! Ha nem én bocsátatom föl az napot és az holdat, és el kell néznem, hogy mind kélt föl a nap és a hold, hát én azt ki nem bírom. És addig nem lészen egy nyugodt hórám, az míg nem én bocsátom fel őket magam.
0: És nagy haragosan tekintett az emberre, hogy az belé borzongott.
3: Erígy már! Én akarok lenni a jóisten!
2: Jaj, asszony! Azt a lepényhal meg nem teheti. Császárrá, pápává tehet, kérlek, szállj magadba, maradj pápa!
0: Dühösség szállta meg az asszonyt, hajfürtjei vadul röpködének feje környül, fölszakította mellén az inget, s hatalmasat rúgott az emberbe, s reárivalt.
3: Nem, én nem bírom tovább! Hát nem lódulsz tüstént?
0: Nadrágba bújt üstöllést az ember, s rohant, mindkinek szemét vették. Most már tombolt. És örjöngött az vihar, úgyhogy az űlában is alig állhatott meg. Házak és fák dőltek, hegyek rendültek, szirtek zuhantak a tengerbe, s az égbolt fekete volt, mint szurok, dörgött, villámlott, s az tenger felhorgatva a torony és hegymagas fekete hullámokkal. S mindőjükön fehér tajtéknak taraja volt koronagyanát. Ordított az ember, s még így is alig hallotta önnön hangját.
4: Azt ki markomban vala, tengernek lepény hala, feleségem Ilzebül, többre vágy, mint nékem ill.
1: Mondd hát, mire vágy?
2: Ő akar lenni az jó isten.
1: Erigy haza, ott ül megint a szúgyos suporban.
0: Ottan ülnek azolta is, mindaz mái napiglan.

Spanish.

0: nyulacska és a préri farkas. Indián népmese. Régmúlt időkben történt, amit most elbeszélek. Egy kert végében ült egy nyulacska. Arra ment a préri farkas, és megkérdezte.
1: Mit csinálsz, nyulacska?
2: Semmit. Csak üldögélek. Pihengetek.
1: Akkor én most fölfallak téged.
2: Kérlek, ne fajj föl, hiszen sohasem ártottam neked.
1: Akkor is fölfallak.
2: Hát... Nem bánom, ha egyszer nem jut okosabb az eszedbe. De nem tartanánk előbb versenyfutást? Tudod, szeretek versenyt futni.
1: Jó. Szaladj három lépésnyit előre, aztán majd utolérlek.
0: A nyulacska vagy három lépésnyit előre szaladt, aztán nyomban visszafordult.
2: Hú, öregszem. Nem tudok olyan jól futni, mint hajdanán.
0: Még egyszer próbálkozott, futott egy darabkát, de megint csak visszafordult, sóhajtozott.
2: Hiába. Nem megy.
0: Aztán harmadszor is próbálkozott, de ekkor már messzire futott, vissza se jött soha többé, a préri farkas meg ült a kert végében, ült estig, ült hajnalig, de hiába várta vissza a nyulacskát. Egyszer aztán, sokkal-sokkal később a préri farkas ismét összetalálkozott a nyulacskával. Mikor a nyulacska meglátta a közelgő préri farkast, megragadott egy ócska fazekat, s ráállította egy kőre. Tett a fazékba három követ, aztán fogott néhány darazsat, azokat is a fazékba tette, majd faleveleket szedett, azzal takarta le a fazekat. Mire mindezzel elkészült, a préri farkas éppen odaért, a nyulacska meg a farkával nagy buzgón legyezett, mintha tüzet szítana a fazék alatt. A préri farkas megkérdezte.
1: Mit művelsz itt, nyulacska? Tudod-e, hogy ma fölfallak akármilyen fortélyos légy is?
2: Kérlek szépen, ne fajj még föl! Lagzira készülök, látod, éppen málét főzök. Hallgass csak! Mindjárt főni kezd.
0: Azzal fülét a fazékhoz hajtotta, melyben mérgesen zúgtak a bezárt darazsak.
2: Segíts nekem! A farkaddal szítsa te is a tüzet, hogy gyorsabban lobogjon, mert látod, az én farkam nagyon kurta. Míg te a tüzet szítod, én elmegyek az emberekhez, kérek tőlük tejet, hogy legyen mit innod a máléhoz. Tejjel sokkal jobb ám az íze.
0: Elment a nyulacska, a farkas meg nagy buzgón legyezett a farkával, szította a tüzet. A nyulacska azonban nem ment messzire, hamarosan vissza is lopózkodott, elbújt az egyik fa mögött, onnan leste a préri farkas. Az meg legyezett, szorgalmasan, s közben az utat figyelte, nem jön-e még a nyulacska a tejjel. Végül elunta a legyezést, és így beszélt.
1: Ha a nyulacska nem hozza a tejet, ha megeszem a málét táj nélkül.
0: Azzal az orrával lelökte a fazékról a faleveleket. Több se kellett a bezárt darazsaknak. Kiszabadultak, nekimentek a préri farkasnak. Csípték, ahol érték, az meg kinyában táncot járt. Ezt már nem állhatta nevetés nélkül a nyulacska. Nevetett, de nevethetett nyugodtan. A préri farkas nem hallhatta már. A dühös darazsak hetet hét határba kergették. A nyulacska, mikor jól kinevette magát, ment tovább a dolgára.

0: A bátor egér úrfi. Két kis egérke ült összebújva egy gyufás katuján. Az egyik egér kisasszony volt, a másik egér úrfi.
1: Színikém aranyosom, szeretlek, szeretlek, légy a felesége.
0: Az egér kisasszony szemérmesen lesütötte a szemét, de azért közelebb húzódott egér úrfihoz.
1: Megvédlek erős karommal, megoltalmazlak minden veszedelemben. Hiszen tudod, hogy én vagyok az egerek között a legbátrabb, a legvitézebb.
0: Hallotta ezt a cirmoszica, aki megneszelte a háttérben a két kis egeret. Mosolygott magában az egér úrfi szájaskodásán, és elhatározta, hogy megtéfálja a vitéz udvarról. Az egér kisasszony már-már olvadózni kezdett a nagy hős szavainak hallatára, amikor egyszerre csak a cirmos cica odadugta közéjük a bajuszos orrát. Az egér úrfinak inába szállt a bátorsága, és se szó, se beszéd úgy otthagyta az egér kisasszony faképnél, mint Szent Pál az olájokat. Az egér kisasszony kétségbe esetten lefordult a gyufás katujáról. A cirmos cica pedig nagyot nevetve visszahúzta megint a kuckóba a bajuszos orrát, mert nem akarta megenni az egér kisasszonyt, akit ilyen csúfosan cserben hagyott a hős egér úrfi.

0: Natti kis tündér és Dalmorka hobbivarázsló értetlenkedve nézték a virágos kertben égtelenkedő fura földkupacokat.
1: Vakon túlás, mondom én.
0: Erősködött Dalmorka, és harciasan lengette az összecsukható varázspálcáját.
1: De semmi baj, mindjárt felküldök egy ontást, és...
2: Még hogy vakontúrás! Láttam már ilyen vakontúrásokat?
0: A kerten keresztül, ott, ahol tegnap este még tátikák, árvácskák, boglárkák vidítottak, nyílegyenesen szabályos, dobókocka forma földkupacok sorakoztak.
2: Mint egy építési terület. Csak a markolók és a dömperek hiányoznak.
1: Csak néhány suhintás a varázspálcával, és nyoma sem marad, meglásd.
2: Nem, előbb fényt kell derítenünk erre a titokra. Ki karázdálkodhat a kertemben? És főleg miért?
0: Natti és Dalmorka ugrásra készen figyelték a virágos kertet, ott, ahol számításaik szerint a következő földkupac felbukkanása várható volt.
1: Remek vakondriasztó praktikákat ismerek. Egy egyszerű befőttes üveggel például...
2: Ugyan már! A vakondok jó barátaink! Semmi szükség rá, hogy elriasszuk őket! Ez az álnok csirkefogó viszont...
3: Kikérem magamnak, hogy csirkefogónak nevezzenek!
0: Hallottak egy felháborodott hangot. A hobbi varázsló és a kis tündér egy ideig értetlenül mereztette fülét szemét, aztán végre megpillantottak az egyik földkocka tetején egy tenyérnyi, narancssárga ezüst hátú zöld sisakos bogarat.
1: Te meg miféle szerzet vagy?
3: Én semmiféle szerzet nem vagyok. Alagútfúró Alajos a nevem, és a munkámat végzem. Méghozzá felülmúlhatatlan pontossággal. A buckaföldi mélyépítő vállalat szakembereként professzionális, egyidejűleg két tyúk által használható alagutat építek a tyúkhol és az élési kapnak közé. Amennyiben bármilyen kérdésük van, hétköznapokon 8 és 10 óra között érdeklődhetnek az ügyfélszolgálaton.
0: Ezzel a bogár egy szemvillanás alatt eltűnt, majd néhány másodperc múlva egy újabb tökéletes dobókocka formájú kupac jelezte, hogy a föld alatt továbbra is lázasan folytatja a munkát.
2: Dalmorka, te érted ezt? Elképzelni sem tudom, ki rendelhetett alagutat az éléskamra és a tyúkkal közé.
0: Ezzel már indult is Natti kis tündér a baromfi udvarba, hogy felelősségre vonja a kendermagosokat meg a kopasznyakúakat. De az alagútról senki sem tudott semmit. Következő útja az istálóba, az azután következő a kutyaóhoz, az azután következő pedig a macskalakhoz vezetett, ám senki, de senki nem hallott semmiféle alagútról. A földkockák pedig egyre szaporodtak, egyre több virágot temetve maguk alá.
2: Kedves Alajos, legalább annyit mondjon, hogy miért éppen ma kezdett hozzá a munkához.
0: Faggatta hát Natti az alagútfúró bogarat, amikor az egy fél óra múlva néhány szendvics meg egy üvegüdítő társaságában megpihent az egyik különösen jól sikerült földkockán.
3: Nem mondhatnék semmit, de magácska olyan kedvesen kérdez. Az igazság az, hogy rengeteg megrendelésünk van. Ezt a munkát még tavaly télen vettük fel, tudja, amikor az a hatalmas hó esett. De csak most került rá sor.
2: Úgy, hogy tavaly télen? Dalmorka, biztos, hogy nem tud semmit a dologról?
1: Ami azt illeti, dereng valami. Csak azt hiszem, megfeledkeztem róla. Meglepetésnek szántam, hogy ne kelljen a hatalmas hóban kijárni az olhoz. Végül is célszerű lenne, ha a tyúkok saját maguk hordhatnák maguknak a kukoricadarát. Csak miattad, hogy ne kelljen egész nap szaladgálnod? Jaj, Natti! Most mi ez a villámló tekintet?

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, s azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizördült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg, ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdája. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsz a csupa dél, estére csak odaér.

Barbarossa káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búmborong a csál.

0: macska hatalma, szörnyű, ha mágus is egyben a macska. Hori vas istön, hori csak maszlám, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Ki vele? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Mondjatok rá egy
2: rímet. Mivel? Nem a mi.
6: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött. Na semmi. Ne gondolkozol.
7: Jó.
5: Döm. Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz,

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról. Némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy buli macska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész partban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez töncsök, spincsek egyén. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, a féle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgat mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is fog a fent, nem leleszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy buli macska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az álla mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásíts, néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek, stöncsök azonnal. És hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. Hogy a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Buxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre. A ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkának. Ott udvarolnak a kék vakarat gyerekek. A szalma sárga szik.
2: És ez még semmi. De a jelszó...
4: Egysetek kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan volt, Viktor. Lassan.
1: Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
0: Jukli. Jakli. Ol. Hik.

0: virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpügése a leszállás előtt. Tücsökszó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgöny oszlopok, kotlóstyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord, kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni?
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

hello flower. Boy, do you look sexy? And you don't care.

0: nyúl, mint tolvács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta, nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha. Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg-meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkodott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul. Bééé, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közeledett. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyiha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta meg.
1: Aron fokta alova. Ota pallakta uuri töpöysti.
2: Läkätti. Vai on juur for viitotta.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a resti. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőknyesve húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem talált. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, és gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének neki esett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Ha, miért szaladnak? Hogy sem lesz kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
5: Aljárású tipegő, ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kismokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügefáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
3: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
6: Kalevala, Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsontbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendül, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalin már dallá zendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott, a paripaszőr újongott. Zengett az agvejnemőjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallani. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak. Hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek. Mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred. Érek fészkiből kimozdul, fel kell a fenyő vacogból. Tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut. Végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dűl le. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet hallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania. Végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jóhősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek váll a csúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszujka és Fuszujka. Paszujka és Fuszujka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszujka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszujka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszujka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszujka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszujka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszujka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt gorombán. Nem a Fuszujka, hanem a Paszujka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszujka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszujka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszujka szára, a Paszujka szára, fölmászott a fára. Paszujka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszujka. Fából az eszed tokja, te műveletlen. A karó, az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszujka szára fölmászott a fára. Paszujka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszujkát és Fuszujkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszujka szalmájához ért, kipattant Paszujka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszujka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszujka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszujka is felszínre kerül. Neki pattant Paszujka, de Fuszujka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszujkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogyhogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszujka, s melyik Paszujka, de Paszujka csak nem fért meg Fuszujkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszujka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszujka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos engel, szamár szenved, Fuszujka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszujka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszujka elsők között ugrott a néni markába. Paszujka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban, nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszujka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszujka szára fölmászott a fára.

0: dzsungel. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rímes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon. Éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkertünkben, mely ma újra friss, örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párfa alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron át. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. Tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érve, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktusz bimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyújtott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá,

Lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Peszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem, ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor, zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről, a nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranák.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok, nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát, nézem a boltokat, megnézek minden ember, s nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen, s mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a

Du bist eins. Tschönd, Beke, tschönd, Beke, fény. Tschönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló béke, csönd. Kút békéje, inda, fű, inda, kő. Lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája. Csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény. Kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzóág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír-dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó, durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött, röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

0: Mise pergetis. Mizet pergetti, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz, a nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödömöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazsát.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézeny, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig. Már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: Grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, pönge bocs a fő bogarász. Polcár leszeddegéli, bemálnázza eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész. Kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen. Szól a kép a laplelépőn, Bálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mesterkörtész, mesterségem körtekertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kertkörtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyáu, nyáu, nyárvonc a könyvírkonc, a kertnyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyon. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, s úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej, gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, Bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket. 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Telt múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja el, komám asszony, ez a kismalac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. Na de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földiepre szedni. A kis malac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetet-hét országban a szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbört, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többet szedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokallották, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földiepret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy valami mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességben megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. Jegybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszony ruhát is, olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az alba, a kocogrot az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a négy lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac, nincs több. Eddig volt, mese volt.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-Londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

0: az ezer ízű főzelék. Vinn Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pitypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvárízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos, majd olyan, mint a körtebefőtt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy vágyott nagyon az ezerízű főzelékre a szomszéd birodalom fejedelme, a sárga herceg is. Amikor már olyan sárga volt az irítségtől, mint egy túlérett barack, akkor úgy döntött, nem epekedik tovább, hanem ellopja a főzelék receptjét. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a horkok állandóan csak alszanak, így a főszakács könyvéből az irigy herceg könnyedén ki tudta tépni azt az oldalt, melyen az ezer ízű főzelék receptje volt. Nagy volt a szomorúság a horkok földjén, amikor kiderült a rablás. Még a nagy lustaságukat is elfelejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pitypangízű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezer ízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahab!
3: Madártej!
4: Ügegyem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csodaspenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács könyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: kicsi bácsi és kicsi néni, meg az Imikém visszatért, bár el sem ment. Írta Dániel András. Szótár. Olykor leginkább unalmasnak ígérkező téli délutánokon kicsi bácsi felolvas kicsi nénnek a jelentés nélküli szavak szótárából.
1: Obeftuát.
0: Kezdi mindjárt az elején az A betűvel.
1: Aláfundrebin, Amort, Arufpe, Premeng, Bavuogdrd.
0: Lapoz, aztán somolyogva a B betűhöz.
1: Blanc, Brefönd.
0: Ekkor hatásszünetet tart, mert tudja, hogy a következő szóval mindig sikert arat.
1: Bun, de, vördúcor.
0: Mondja lassan szótagolva.
2: Te vördúcor!
0: Ismételi kacsarásba kicsi néni, miközben tölt magának még egy kis teát.
1: Burds.
0: Ugrik át a H betűhöz, kicsi bácsi, mert ott több kedvenc szava is van.
1: Nyábroanér, ograkod. De figyelj, ez a legjobb.
0: Emeli fel az ujját jelentőség teljesen.
1: Hokuardigranén.
2: Pompás!
0: Csapkodja a térdét kicsi néni.
1: Vakumponír.
0: Olvas fel kicsi bácsi mély drámai hangon egy K betű szót, hogy aztán percekig meg se tudjon szólalni a rátörő nevetéstől.
2: Még, még!
0: Biztatja kicsi néni.
1: Lömbd.
0: Lapoz tovább találomra a szótárban, kicsi bácsi, miután kifújja az órád.
1: Lumfadér, mrement, mums, sőt noronyavil.
2: Még, még!
0: Kiáltja ki pirosodva kicsi néni.
1: Ovelond, püntovarg, rudnyon, rakatibár.
0: Olvassa a hatásba kicsi bácsi.
2: Még, még, még!
0: Ugrál kicsi néni a kalapén.
1: Slanoánc, Sprundr, Sákroavél, Töftoveng, Trede.
2: Még, még, még, még!
0: Lelkendezik kicsi néni.
1: Csamél!
0: Kiáltja kicsi bácsi.
1: Aztán meg Unpudhanc, Ülfotruán, Vomegy! Vomegy! Mi több még Burzsavé?
0: És így mulatnak, míg csak be nem alkonyodik. A mesét mesélték
3: Szerencsebb Dániel,
0: Douglas Kevő,
1: Fülöp Dominik.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Pikpok álma. Úgy is lett. Nem volt más megoldás. Pikpokot meg kellett operálni. Fel kellett nyitni a hasikóját, és kivenni a szardiniás dobozt. Az operáció után Kassia gondosan ápolta Pikpokot. Hogy ne unatkozzék, a függő ágyát két fa közé akasztotta fel, úgyhogy Pikpok egész nap hallgathatta a fülemülék dalát, és szagolgathatta az ibolyákat. A szerencsétlenül járt pingvin hasikója gyorsan gyógyult. Egy alkalommal, amikor Kassia odament Pikpokhoz, pompás hangulatban találta.
1: Ide figyelj, csodálatos álmom volt. Azt álmodtam, hogy ezen a tölgyfán felettem mag helyett aranyló, kövér szardíniák nőnek. Én mondom neked olyanok, hogy az ember a 10 ujját megnyalhatja utánuk. Én csak itt heverészem, álmodozom, Vakvok bácsiról gondolkodom, és a szardíniák maguktól potyognak a csőrömbe. Hűha!
2: Hűha! De jelenleg még diétáznod kell, és csak 2 sültet, meg tejbedarát tehetsz.
1: És a tejbedarában nem kaphatnék legalább néhány kicsi élő sprotnit? Azok úszkálhatnának a darában, nekem meg nem volna hány ingerem.
2: A sprotnik nem szeretnek darában úszkálni.
1: Akkor lehetnének másféle halacskák, akármilyen kicsik, csak egy icipicikét csapkodjanak a farkincájukkal.
0: Kassia bebugyulált a Pikpokot a takaróba.
2: Kicsikém, még néhány napig türelmesnek kell lenned, aztán meglátod, apu nagy meglepetést szerez neked.
0: Pikpok elgondolkozott. Egy pillanat múlva megkérdezte.
1: Ez pompás, de azt a meglepetést meg lehet majd enni, és csapkodni fog a farkincájával?

0: Főbe Gilman, semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét. Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csücske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb acska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gomnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gomnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle, így született ez a mese.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, és ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszeltem esélyik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már épp ben vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára,
0: mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhott duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb, képzelem, mennyire összefagytál.
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyó egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, és olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estémet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz, vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életiről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binnyát,

0: inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyú?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csukkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
2: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
2: Nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

0: bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénze se, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanult a hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadon úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvész mutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott. Végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítgette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak, egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak gőzösön, utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
3: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolos természetű volt.
4: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
3: Az csak bíz rám, öreg.
0: Mondta a lánya, bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
3: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az, cukornát borrakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya, abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű evédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemisztette a szörnyűlalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
4: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor átdörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
4: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem, csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomor, cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre... csak egy valaki alkalmas! A bolha!
3: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a légömböt, a tanárt, meg a nagyhírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza, itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők, a bolha meg a tanár.

0: Verocsi papucsok. Kisfaluban kicsik a házak, mind fehér, a tetők pirosak, az ablakok zöldek, az udvarok tisztára söpörve, az út is tiszta. Minden házban van kisgyerek, mind papucsban jár, pirosban, kékben, zöldben. Kisfalu nagyon rendes kisfalu, csak a gyerekek rendetlenek. Amikor este aludni mennek, egyik sem teszi a helyére a papucsát. Másnap reggel aztán kereshetik az asztal alatt, a kemence mögött, apa kabát zsebében. Keresik, de nem találják. Egy reggel, mikor már az egész falu a meleg kávé édes illatával teli, Jancsi hiába kereste a papucsát.
1: Anya, hol a papucsom?
2: Miért nem tetted a helyére? Látod, most elvitte a cica.
0: Ugyanígy járt Sári is a szomszédban, Tini két házzal arrébb, Toncsi a szemközti házban. Ezen a reggelen, kisfaluban, minden rendetlen gyerek papucsát elvitte a cica. A gyerekek mezitláb reggeliztek, és reggeli után nem szaladhattak ki az udvarra, mert még hűvös volt odakint, és mezitláb megfáztak volna. Később kisütött a nap, fölmelegedett az idő, a gyerekek mezitláb tarka ruháikban kiszaladtak az utcára.
1: Hol a papucsod?
3: Hol a papucsod?
4: Hol a papucsod?
5: Elvitte a cica.
6: Az enyémet is.
3: Az enyémet is.
7: Hol lakik a cica?
1: Menjünk, keressük meg a cica házát.
0: Kiáltotta Jancsi. Ennek mindnyájan megörültek, s azonnyomban el is indultak. Az erdő közepén egy fehér emeszelt, piros tetős házacskát talált. Az ajtón tábla. Mirci cica cipész. Mirci meghallotta a gyerekek hangját, és ajtót nyitott.
8: Mit kívántok, gyerekek?
7: A papucsainkat.
3: A papucsainkat.
7: Add vissza, kérlek, a papucsainkat.
1: A papucsainkat.
0: Kérlelték a gyerekek. Mirci kinyitotta az ajtót, és betessékelte őket. A falakon polcok, a polcokon papucsok, pirosak, zöldek, kékek, az egész falu minden gyerekének papucsa. És milyen szép rendben! Úgy sorakoztak egymás mellett, mint a katonák.
8: Keressenek mindegyik a magáét.
0: Ez bizony nem volt könnyű. A papucsok tiszták voltak, megfoltozva, megvarva, rendbetéve mind. A gyerekek alig ismertek rájuk, de azért előbb-utóbb mindegyik megtalálta a magáét, csak a legkisebb bogyóka nem.
8: Ha nem leled meg, mezítláb mész haza.
0: Bogyóka elpityeredett, a lába fázott. Az ő papucsa elnyűtt volt, rongyos, a polcon meg csupa szép rendbeszedett papucs maradt.
7: Megfázom.
8: Te vagy a legkisebb, de a legrendetlenebb is. De valóban megfáznál, ha mezítláb mennél haza.
0: Enyhült meg aztán, és előhozta Bogyóka papucsát Mirci.
8: Mire leesik a hó, újat varrok neked.
0: Meghallották ezt a többiek is. Visszaszaladtak és kérték Mircit.
8: Nekem is!
3: Nekem is!
8: Nekem is! Varrok nektek is.
0: Intett nekik Mirci, s azzal becsukta az ajtót. Az ablaküvegen át nézte, amint a tarkaruhás, piros, kék, zöld papucsos gyerekek hazafelé indultak. Leghátul Bogyóka botladozott. Esik már a hó, itt a tél. Mirci cica varja már az új papucsokat, pirosakat, zöldeket, kékeket. Mindet nyuszi prémmel béleli, hogy jó meleg legyen, és meg ne fázzanak benne a gyerekek. Mit gondoltok? Helyre teszik-e ezután a papucsaikat, mielőtt aludné mennek este?

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt fel könnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király ő felsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: Nohát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanúgyra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úr fiak és király kisasszonyok akarnátok lenni? Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem király fiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Még számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünk begázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a 4 lábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a 4 lábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a 4 lábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, Nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján, haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek 4 lábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négy lábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, s eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígam, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
6: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészkünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: Betyár volt-e cigány Jóska? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki úgy hívta, hogy cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a feleségével. Gyerekük nem volt. Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyetmást. Felvette subáját és elindult. Mikor jött visszafelé, elkezdett esni az eső. Subája alaposan átázott. Eső után, amikor kisütött a nap, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy nézte, elgondolkozott.
1: Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, hogy a bokor meg se mozdulna, bizonyára én egy nagybetyár lennék.
0: Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ő azt képzelte, hogy annak még egy levele sem rezgült meg.
1: Jól van, Jóska,
0: gondolta.
1: A bokor nem mozdult meg. Jó úton haladsz a betyárság felé.
0: Hazaérve így szól a feleségéhez.
1: Hallod, te Margit? Én egy nagy betyár vagyok.
2: Hát ugyan, Jóska, milyen betyár lehetsz te? Amikor világéletedben nem bántottál senkit. Még egy tűt se loptál el.
1: Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal erígy el a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, egy nagy betyár.
0: Mit volt mit tenni? Margit felöltözött, elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen.
3: Mi járatban vagy?
0: Kérdezi tőle a király.
2: Én felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat. Mert az uram egy nagy betyár. Ő mondta, hogy jöjjek azonnal, és jelentsem be felséges uramnál az ő betyárságát.
0: Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt.
3: Ide hallgass, cigányasszony. Ha a te urad olyan nagy betyárnak hiszi magát, megy haza, s mondd meg neki, hogy ha ma este 12 órára el nem lopja a hátiparipámat, akkor a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: A cigányasszony nagy búsan hazaballagott, gondolta, na Jóska, most neked lüttek. Mondja az urának, mit üzent vissza a király. Haragra gerjedt Jóska, neki támadt az asszonynak.
1: Ki azt a gyűtment, hogy nem szégyeled magad? Hát miért jelentettél fel engem a királynál?
2: Csiaj, tél, mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat. Hát nem te erősködtél, hogy menjek?
0: Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni a hátiparipát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, a hó volt. Elment és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király paripájára 12 katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennel készen volt, elindult és a király istálójáig ment, ott az istáló ablak alatt megállt és elkezdett kiabálni.
1: Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
0: A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
4: Vigyázz! Maga az a Jóska bácsi?
1: Igenis, én vagyok.
4: Vigyázz! Jöjj már be, Jóska bácsi, hadd lássunk, milyen az a leveles dohány!
0: Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik katona vett is belőle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona.
4: Vigyázz! De jó volna emelé a dohány, mert egy jó pofa kis pálinka is!
1: Ördögi szerencséje van, vitéz uram, éppen van nálam.
0: Pihenj. Jóska elővette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a 12-en. Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a kötőfékét, és szép csendesen kivezette az istálóból. Kín aztán felült a hátára, és egész hazáig lovagolt végig, mintha csak ő volna maga a király. Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és kikönyökölt, hogy megnézze, milyen az idő. Látja ám, hogy ott legel a paripája kikötve cigány Jóska ház előtt. Azonnal küldött egy futárt Margitért.
3: Te cigányasszony, igazad volt az urad nagy, nagy betyár. De menj haza és mondd meg az uradnak. Hogyha el tudta lopni a paripámat, akkor ma este 12 óráig lopja ki az ágyából a papot. S hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét.
1: Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
0: Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vett egy gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a papablaka alá. A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében a zsákot tartotta. Ekkor elkiáltotta magát.
1: Aki be akar menni a mennyországba, gyújjon be a zsákba!
0: Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit. Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól. Harmadszorra megint kiált Jóska.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgyhogy a feje kilógott.
1: Itt semmi baj. Fő, hogy a pap megvan.
0: Gondolta Jóska, és úgy vesd el magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a papot lábánál fogva fel a grádicsokon, közben a pap feje mindig odaütődött egy-egy grádicsokon.
4: Jaj, a fejem, jaj, messze van már, jaj, messze van meg az a mennyország, tessék mondani, jaj.
1: Még egy-két koppanás, és ott vagyunk.
0: Közben felértek a király szobájáig.
1: Megtettem kívánságát, felséges királyom, elloptam a papot az ágyából.
0: Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan futásnak eredni. Nem csak hazáig futott, hanem még a faluból is eltűnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
3: Na hát, Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy. De most már elhiszem. Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakatod a zsákodat a kincstáramban arannyal.
0: Mérgelődött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. Végül is csak fél zsák aranyat bírt hazacipelni. Így gazdagodott meg hát cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte ám. Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takarosházat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy éltek a feleségével, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha meg nem.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Ár bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is úgy bánna a te feleséged, azért mondom át, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedven leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám, velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem ereszgesd olyan rútól a szemedet. Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: Na, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöreg ember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, s azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazók, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbor telepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbor telep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbor telep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Hé, öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, s éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét elteli, esteli 10 órakor megkereslek, s ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúzhatsz a 9 szalonnától, s azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jó kedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mákszemet se búsulj, csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj, én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsútni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt lealudni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Na jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szökérnek. Jobb nem is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendben mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
6: Hát akinek kilenc szalondája van a kéményben, nem fut a szomszédba a zsiradejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, és azt mondta hát.
4: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: És azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a koldust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Az okos lány. Egy opsitos kiszabadult a katonaságtól, és ment hazafelé az országúton. Amikor elfáradt, betért megpihenni egy magányos házba. Volt ott minden, istálló, ól, lyuk, apró jószág, csak embert nem látott. Kiáltott egyet, kiáltott kettőt, harmadjára nem kiáltott, mert a házból előjött egy szép, nagy lány. Az opsitosnak úgy megtetszett a lány, hogy borra szomjazott, és mégis vizet kért tőle. Hozott a lány egy poharat, vizet húzott a kútból, és szívesen kiszolgálta az opsitost. Gondolta az opsitos, hogy ő inné tovább nem megy, míg beszédbe nem elegyedik vele. Azt mondta neki.
1: Olyan szép vagy te lány, hogy tetszel nekem.
0: Azt válaszolta erre a lány.
2: Ha 50 év múlva mondaná, azt felelném, hogy hazudik. Vagy a szeme világa hibázik.
0: Megcsóválta az opsitos a fejét.
1: Te különös teremtése vagy te az Istennek, hogy hínak?
2: A nevem eleje olyan, mint a hátulja. A közepe dupla.
1: Ebből ugyan nem sokat értek.
0: Gondolta az opsitos, de tovább kérdezte, hát ha valami olyat is megtud, amit megérthet a halandó ember.
1: Magad lakol a házban?
2: Nem én, hanem anyámmal, apámmal, bátyámmal.
1: Hát, az anyád hol van?
2: Főz a konyhában.
1: Mit főz?
2: Föl alát.
0: Sokat ebből sem értett az opsitos, de a kérdezgetést nem hagyta abba.
1: Apád hol van?
2: Vadászni.
1: Mire vadászik?
2: Hát ő úgy vadászik, hogy amit megfog, ott hagyja, s amit nem fog meg, azt hazahozza.
1: Fölötté furcsán vadászik az apád.
0: Aztán megkérdezte.
1: Hát a bátyád hol van?
2: A mezőn.
1: Mit dolgozik?
2: Kiskárból nagyot csinál.
0: Látta az opsitos, hogy vagy a lány nagyon okos, vagy ő nem az elégségesen. Tűnődött egy darabig, hogy mivel fogja meg. Olyat kérdett tőle, amire csak egyenes szóval lehet válaszolni.
1: Mondd csak! Hány éves vagy?
0: De az okos lány nem azért volt okos, hogy ne lejjen olyan választ, amit az opsitost meg nem ért. Mert ezt válaszolta neki.
2: Annyi, amennyi. Az anyám kétszer annyi, apám öttel több, hárman pedig kereken 100 évesek vagyunk.
0: Morgolódott az opsitos, nagyon morgolódott, és elrestelte magát, hogy a lányt megint nem fogta meg.
1: Hallod-e? Ha én innen elmegyek, soha meg nem tudom, hogy túljártál-e az eszemen, vagy pedig bolond vagy, s magad sem tudod, mit beszélsz. Mondd meg hát magyarán, mi az értelme 4 válaszodnak?
2: Megmondom én, de csak azért, hogy lássa, én vagyok az okos, maga meg buta. A nevem eleje ugyanaz, mint a hátulja, s a közepe dupla. Mert Anna a nevem. Az anyám babot főz, az jár fel alá a fazékban. Az apám bolhára vadászik a gatyája ráncai közt. Ha a bolhát megfogja, ott hagyja. A gatyáját nem fogja meg, azt hazahozza. A bátyám árkolja a föld végét, amit eljártak a szekerek. Mélyebb árkotás a kicsi helyébe, így csinál kiskárból nagyot. Én 19 éves vagyok, az anyám 38, apám 5-tel több, vagyis 43. Hárman 100 évesek vagyunk.
1: Látom, nem csak szép vagy, hanem okos is. Hát én innen egy tapottat sem megyek, míg a feleségem nem leszel. De ha az leszel, akkor sem megyek, mert akkor ugyan bizony miért mennék el.
0: Úgy is lett. Az opsitos ott maradt, feleségül vette az okos lányt, és boldogan élnek ma is, ha meg nem haltak.

a kecske és a 8 tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, 3 fia és 3 leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével

fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy kétkrajcáros bicskával, de az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fért be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, bördöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben, egy nagy papírzacskóban, a kifli királynő. Percenként kidugta a fejét a zacskóból, és kiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik a többi papírzacskóból.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó.
0: De egy perc múlva megint kikiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó, talán már nem szeret, nem is gondol rám, elfelejtett.
0: És megint kikiabált az acskóból.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
0: Hanem a kiflik most nem szóltak semmit. Hallgattak a papírzacskóban.
1: Nem szeret. Ó, nem. Elhagyott.
0: És a kifli királynő már zokogott az acskóban. Hanem egyszerre abba hagyta a zokogást, és felkiáltott.
1: Itt van! Megsült! Itt a király! Jósós, ropogós!
3: Jósós, ropogós!
0: Felelte a kifli király.
1: Sós, ropogós! Szeret, szeret, szeret!
0: Kiáltotta a kifli királynő boldogan.

0: A vitéz kakas. A szomszédunktól számítva a 101. szemétdombon, de még azon is túl egy sánta arasszal, hol récehápog, libagágok, disznóröfög és a leges, legkurtább farkú malac túr. Na, hát olyan messze innét élt egy veres taréjú kakas és egy pettyegetett hátú tyúk. Mondd egyszer a kakas a tyúknak.
1: Egyet mondok, asszony, kettő lesz belőle. Menjünk az erdőbe és lakunk jó dióval. Most van az ideje.
2: Jaj, de ha Réce meglátja, akkor mi lesz?
1: Ó, ha meglátja, megkívánja, ne sajnálja. Ha sajnálja, ráadásul jól megkopogtatom a tarkóját, meg én.
2: Hát, ha te úgy, én sem másképp. Menjünk, menjünk, hogy napszállt, akkor hazaérkezzünk.
0: Még csak pogácsát sem sütöttek az útra, hanem mentek, mentegéltek. Elértek az erdőbe, nekiestek a diónak, de annyit összeettek, hogy már egészen görbén állott a begyük.
1: Hallod-e, tyúk? Jól laktam.
2: Hallod-e, kakas? Én is alig tudok már mozogni.
1: No, na akkor menjünk haza.
2: Igen, ám. Ha kocsit csinálsz dióhéjból.
1: Azt meg is teszem. Megteszem én.
0: Csinált a kakas egy szép kocsit.
1: No, asszony, most már hazamehetsz, ha tetszik.
2: De ki húz hazáig?
1: Ha, azt már nem tudom.
2: Na, és ha te húznál?
1: Én aztán nem. A kakasból lehet kocsis, de igavonó állat soha. Nagyobb az én becsületem.
0: Hogy így osztozkodtak, oda döcög a Réce.
3: Ennyi nagybelű rablók. Hát ki tanított titeket arra, hogy más becsületes embernek meglopjátok a dióját? Nem adjátok vissza rögtön.
1: De nem ám. Tudd meg azt, te jobbra is dűlő, balra is dűlő kofa. Ha el nem hallgatsz, úgy megtépem a kontyodat, hogy holtad napjáig arra goldulsz.
0: Ezt mondta a tarajos vitéz. Ezt bizony. Nagyon mérges volt a Réce. Azért elővette az orrát, amely olyan volt, mint a kanál, és neki esett a kakasnak. Na hiszen a kakas sem volt rest, ő is elővette az orrát, az meg olyan volt, mint egy hegyes csákány. A tyúk biztatta a kakas, pedig annak biztatás sem kellett, mert úgy elkalapálta a Récét, hogy a kontya négy felé állott.
2: Nyugodj, jaj!
1: Ki kezdett ki? Ki kezdett ki?
0: A tyúk is békéltette, míg a kakas szíve meglágyult, és megbocsátott a Récének amiatt, hogy ő meg a tyúk jól laktak a diójából.
1: No, Réce, állj ide, befoglak téged is ebbe a dióhintóba. Én meg a tyúk beülünk, és te húzni fogod.
0: Szegény Réce nem merte mondani, hogy nem húzza, mert a vitéz kakas haragjától nagyon félt. Döcögött a Réce, döcögött a kocsi. Olyan lassan mentek, hogy egy hernyó is utolérhette volna őket. Hát, az erdő szélén találkoznak a gombos tűvel, meg a varró tűvel.
4: Hova, hova? Kakas uram!
0: Kérdik a tűk, akik nem állottak valami erősen a lábukra.
1: Hazamegyünk lakodalomba, hát ti?
4: Mi pedig a lakodalomba jövünk? A Szabó mester házasodott be. Bizony. Hát, hogy annyit hittük, hogy 10 gombos tűnek is elég lett volna. Van egy kicsi hely. Kocsi van.
1: Isten neki. Ti még felülhettek, mert sovány legények vagytok. Ha nem ügyeljetek a feleségem lábára, mert neki tyúk szemei vannak.
0: Kacagtak a tűk, hogy a tyúknak a lábán vannak a szemei. Mentek, mentek. Hát, sötét este volt, mikor az útszéli kocsmáig értek. Azt mondta itt a Réce.
3: Én már tovább nem viszlek.
1: Ha, gyertek utánam, majd szerzek én éjjel szállást.
0: A kövér kocsmáros nem sok jót nézett ki az egész társaságból, hát erősen bizonygatta, hogy tele van a kocsmája, nagyon sajnálja, de nem adhat éjjeli szállást. A kakas olyan szépen kérte, no meg odaígérte azt a tojást, melyet a tyúk másnap reggel tojni fog, sőt odaígérte a Récét is egészen. Meglátjult a szíve a kövér kocsmárosnak ennyi sok ígéretre, és bevezette őket a szobába. Pompás vacsorát tálalt be. Ettek, ittak, úgy mulattak, hogy a házat is majd felfordították. Mikor már elég volt a mulatozásból, lefeküdtek és aludtak addig, míg a kakas felköltötte őket. Szólott a kakas atyúkhoz.
1: Adsz csak ide azt a friss tojást, hadd együk meg früstökre.
0: Megették bizaszt. Csak a héja maradt meg. A kakas fogta a héját, s a hamu közé tette. Aztán fogta a gombostűt, beleszúrta a törülköző kendőbe, a varrótűt a kocsmáros nagy karosszékébe. Mikor így mindennel elkészült, intett a tyúknak, hogy kövesse a példáját. Úgy elmentek, hogy a kocsmáros soha a színüket nem látta. De valaki meglátta mégis. A réce látta meg, aki künn aludt volt. Ő is ráült két lábára, a két lábával leúszkált az udvaron végig csordogáló patakon. Lejön reggel a kövér kocsmáros, hogy vigye ki a tojást. Hát, uram, fia, se kakast nem lát, sem tyúkot. Keresi legalább a récét, annak is csak hűlt helyét találja. Megharagszik nagyon, de azért meg kellett egy kicsit mosdania. Ha megmosdott, és kellett törölköznie. Mikor végig törli arcát a kendővel, egy nagyot kiált, mert belé akadt az orra cimpájába a gombostű. Még dühösebb lett a kövér kocsmárost, de azért rágyújtott a pipára. A parazsas hamu fölé hajlott, hogy telemerje a pipát. A tojáshéj pattant szét, éppen a szemébe szórta a hamut. Beleveti magát a karosszékbe, és felugrik, és fotot ragadt, hogy valakit megverjen. Hogy nem volt más, a vén karosszéket ütötte, puffogtatta. Talán még ma is püföli, ha eddig meg nem halt. Már akár él, akár meghalt, ő többé kakassal, tudom, nem áll szóval.

0: Szukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucson rám pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, megdünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pompás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
0: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince!
1: Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz?
0: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
1: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
2: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
1: Bogyó turkált a zsebében.
3: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
1: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
3: Meséld már!
1: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anya baja, törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. A melyikő csapjon ebbe a madzakba? Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot! Majd adok én nektek rángatást! Elég volt a gyalázatból, most én jövök! Reszkessetek, reszkessetek! Támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. És ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés! Majd a kéményseprő után lopakodott, fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kéményseprő hiába kiabált, hogy jaj, mamám, meg segítség! Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt! Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön! Ferezék be! Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyilásba alul. Befelé-befelé csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat! Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás! Válaszolta Bogyó. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
4: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
1: Kérdezte egy borízű hang.
3: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni. Vagyis elemi csapásról van szó.
1: Suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
4: Értettük, megyünk, világos.
1: Kurjantotta a borízű hang.
4: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
1: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
4: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
1: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
2: Ott van az elemi csapás! Ott, arra!
1: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók, ha-ha, spriccelő vitézek, husvéti locsolók, gyertek csak!
1: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
4: Jaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég!
1: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
3: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van. Integessünk neki, ha-hó, ha-hó, erre, ide!
1: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
2: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
3: Ott,
1: mutogattak neki.
3: Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
1: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
2: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért!
1: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
2: Nem baj,
1: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
2: Na végre egy szakember!
1: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: De aztán jó irányba feszíts ki!
3: Nyugi hosszú!
1: Intette Gombóc Artúr.
2: Észak-déli irány jó lesz!
0: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
3: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
1: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
2: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat. Te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
3: Megvárhatsz,
1: mosolygott vissza Bogyó a kapuból.
2: És fújd ki magad!

0: Jakab mester karácsonya.
1: Iftár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát, hó és jég borítja. Meredek hágóit, ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója, ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos, mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti, sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Felriad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Ilyet nem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalál.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sírt nem kell gyorsan, gyorsan.
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás.
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Siet nem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab mester, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Irul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony, a tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó, öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő gurulószánját, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen berakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Évtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja, meredek hágóit ember meg nem mássza, zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kint nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója, ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos, mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos, s mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti, sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszonyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Felriad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalálok.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás.
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab mester, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Hírul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő gurulószánját, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen berakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Csuda Tarisznya. Benedek Elek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szétán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, s elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
2: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
1: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
2: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
1: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy azt se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Mikor hazaért, azt mondja a feleségének.
1: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj le vélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
0: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak, egy napon az ember azt mondja a feleségének.
1: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
0: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele. A király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
1: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
0: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
3: Kedves komám, királyatyám, felséges uram, gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
4: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát, üssek ő, holnap elmegyek ebédre.
0: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
4: Jó napot, komám! Kérésedre megjöttem.
1: Köszönöm, komám! Ülj le, foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
0: Az asszony behozta, letette az asztalra.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
0: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, hurka is nyomtatásul. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
4: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóhúst, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. De be is hordatom neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom a sok sóré gyereket. Igaz-e, hogy nem ér semmit, ha ennivalód van? A gyerekeid pedig mesztelenek.
0: A szegény ember nem sokat kérette magát. Odaadta a királynak a tarisznyát. A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyerekei többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá ebédre. Üzent a szegény cigánynak is, jöjjön hozzá kályhát fütögetni, legalább így neki is le lesz ottyan egymás. Elfelejtette mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart, be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
2: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
0: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
1: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigányt ütötte verte egész addig, amíg kínjában eszébe nem jutott.
1: Usgyi, vissza a tarisznyába!
0: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
1: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz-e ennek a tarisznyának a tudománya?
0: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság, eszemiszon volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
4: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Lett aztán ott hadd elhadd, a pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket, ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenbe maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A Gruffalo, Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke, mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke! Mondta, s elsietett.
2: Uta, róka! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva, meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta, bagoly, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, s ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet? Van főtt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
1: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Uta, kígyó! Az se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém...
1: Nem! Mi közeleg itten? Borzasztó a karma! Rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hó a hó! Mégis van graffaló!

0: az egér. Mi a pálya? Ám a hüllő elhűlt a grafalót látva. Egek! Kiáltotta. Viszlát, kis egérke! S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe. Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg,
0: szólt a grafaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
0: Az egér rikkantott. Mizus, bakolj bátya! Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére. Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
1: Fantasztikus, szólt a grafaló. Csodállak!
0: Kicsit később.
1: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
0: Az egér kiáltott.
2: Mit csompolyogsz, róka?
0: Az dermedten bámult rá a grafalóra.
1: Segítség!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, grafalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a grafaló rétes.
1: A grafaló rétes?
0: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
1: Így a sűrű erdő elcsendesült végre.
0: Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Mosonyi Alíz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akar, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Na, itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten. Te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda találunk.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Itt nem, hogy
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért most, hogy az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszonyt. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony, nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
3: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, hogy gondolod?
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet, először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értésteként, szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon.
1: Igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi lányunk. Igen, ő lesz a mi lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: Dehogy vagyok én a legerősebb. Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú. A farkas, a róka meg a nyúl nagy barátságban voltak, erdőmezőn mindig együtt sétáltak. Egyszer, amint járnak kelnek, egy nagy ároknak a szélére érnek. Megegyeznek, hogy szép sorjában átugratják az árkot. Előre ment a róka, s mondta:
1: rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp, te nagy ez az áruk!
0: Azzal nekiugrott, szépen bele is esett az árokba. Utána a nyúl mondja:
2: hosszú lábam, hosszú fülem, kurta farkam, hopp, de nagy ez az árok!
0: Úgy keresztül ugrott az árkon, mintha nem is lett volna. Harmadiknak jött a farkas, azt mondja:
3: hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az árok!
0: Nekiugrik az ároknak, szépen belefagytjon. Na, próbálja a róka, próbálja a farkas mindenféleképpen, hogy kimásszon az árokból. De mély volt az árok, nem tudtak kimászni.
1: Állj meg, farkas komoly,
0: mondja a róka.
1: Mindjárt kikerülünk innen. Én felállok a te válladra, kiugrom, aztán hosszú farkamat leeresztem, s kihúzlak téged is.
3: Az bizony jó lesz,
0: mondja a farkas, s hagyta, hogy a róka a vállára álljon. Róka komor egy szempillantás alatt kint volt az árokból, aztán nagyot kacagott, s ott hagyta a farkast. Orgonált a szegény farkas nagy keservesen, s egyszer csak arra jön egy varjú. Kiszól a farkas:
3: hely, lelkem varjam, ha én úgy tudnék repülni, mint te!
0: Mondja a varjú:
4: kár, kár, ne búss, hogy megtanítalak én jó szívvel, csak fogódsz bele a farkamba!
0: Letartja a varjú a farkát, belefogódzik a farkas. Elkezd vele repülni. Felrepül jó magasra, s kérdi a farkast:
4: látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Följebb lepül a varjú, s kérdi megint:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Még följebb repül a varjus, harmadszor is kérdi:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Már nem látom, már nem látom!
4: Na, nem látod, elezd el a farkamat, most már tudhatsz repülni!
0: Elereszti a farkas a varjúnak a farkát, de bezzeg repül lefelé, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Amint közeledett a föld felé, látott egy szenes tuskot, s rá kiált:
3: szaladj, te szenes tuskó, előlem, mert nagyon ütlek!
0: Hanem a szenes tuskó nem ijedt meg, ott maradt a helyén. A farkas meg ráesett, s még a 77. porcikája is izzé porrá törött.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Bár igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávor szarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicsszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell, mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam, hogy kicsinykoromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy nagyon bűvös szám. Én pont 29 éves vagyok, ezért bűvös ez a szám. Ja, és Ninának hívnak.
0: Föl-alá bókláztunk az országúton a kőfalam előtt, és a sóderben kutattunk, és bizony eltartott egy ideig, amíg összeszedtünk 29 olyan követ, amit Nina szépnek minősített. Aztán felültünk a kőfalamra, és egy sündisznóra lettünk figyelmesek. A süni az úton vonult, és nyomában settenkedett a molnár gonosz macskája. De mert a macskának alig a célra vezető egy sündisznót megrohamozni, az üldözés elég mulatságosan festett.
1: A sündisznó az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
0: Miért kellenek neked a kövek?
1: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
0: és kövér könnyek potyogtak a szeméből.
1: De te ezt úgysem érted, apróság.
0: Nem értem, mondtam, pedig nagyon is jól értettem, és azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
1: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről Amarra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
0: Nina megmutatta a madzagját, és az nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
1: Szép vagyok?
0: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá a sünit. A süni, labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szúr. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldalt lendült, és a macska eliramodott.
1: Süni, süni, süni, változ azonnal királyfivá!
0: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyúlt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innen, Nin!
0: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg, akárhogy is hívnak, tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
1: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Miért kérdez?
1: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
0: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felém intett.
2: Igaz, kisöcskös? Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
0: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony, és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy királyi udvar mellett, mindig megállt és tiszteletét tette. Egy nap bedöcögött kicsi szekerén özvegy Wilhelmina királyné udvarába. Amikor a királyné meglátta, milyen gyönyörű a király kisasszony, összeráncolta a homlokát, felébresztette udvari bolondját, és kezébe nyomott egy zacskó aranyat.
2: Védd el ezt, a zacskó aranyat a fiamnak, Póló királyfinak, és mondd meg neki, hogy a mai napot töltse csónakázással.
0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasíteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a leges legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
3: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szőri paripával sugdolózott.
1: Úgy örülök, pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
1: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepélyre. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyózó menetébe. ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
4: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki, majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
5: Hát ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást vethessenek a gyönyörű király kisasszonyra. Ebben a pillanatban megjelent a király. Amikor elsétált a király kisasszony mellett, kedvesen rámosolygott. Ezután a bál következett. A zenekar rákezdte, és mindenki táncra perdült. A király kisasszony imádott táncolni, és az új királlyal ropta a legtöbbet. A piros harisnyanadrág kikivillant, ahogy a király kisasszony a kifényesített padlón pörgött-forgott. Remekül érezte magát. A divatos, új ruhákban páváskodó király kisasszonyok majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálozó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
5: Ne keresd tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
5: Gyere hozzám feleségül is, neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
4: Azt a vacak kis királyságot!
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
4: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
5: Én kértem meg előbb a kezét!
4: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
5: Na persze!
0: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
6: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
0: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
1: Igazad van. Ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
0: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén, hogy megkeresse birodalmát, és hagyta Pompás válaszon útirányt a holdfényben, amely olyan sárga volt, mint a boglárka szirma. Hajnalra átkeltek a határon, és mikor feljött a nap, Pompás megállt egy árokba csúszott kordé mellett, ami elé egy sötét szűrű paripát fogtak. Egy korom fekete hajú ifjú próbálta kihúzni a szekeret az árokból. A király kisasszony nem volt rest, segített az ifjúnak, így aztán gyorsan vissza tudták húzni a kordét az útra.
7: Köszönöm, király kisasszony!
1: Ha így ráhibáztál, hogy király kisasszony vagyok, azt is ki tudod találni, hogy merre találom a birodalmamat. Évek óta próbálok már a nyomára bukkanni.
7: Ó, kérlek, itt van. A mellkasom bal oldalán.
1: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
7: Csak voltam. Lejárt a szerződésem. Te viszont a szívem királynője vagy. Ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad. A szívem fölött.
1: ez mind szép és jó, de akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
7: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
1: Igen. De mindent nekem kell majd csinálni?
0: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
1: Hát, erről ennyit.
0: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
1: Induljunk.
0: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
7: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
1: Jó ötlet.
0: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
7: Így fogunk élni. Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
0: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
1: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
7: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imit, amott és mindenütt királynőjének. Ez az. Megvan a birodalmad.
1: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imit, amott és mindenütt királynője?
0: A bolond bólintott.
1: Ugyan, de hogy?
0: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
1: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
0: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
7: Menjünk, és nézzünk körül a birodalmunkban.
0: Azzal Imit, Amott, és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren, a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű, csikó üget hosszú lábakon.

Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 3:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta a levélben, lediktáltatta a levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik, megkérdezi tőle,